0: ajándékozni bennünket. De nagyon sokan rádöbbenünk arra, hogy különböző akadályokkal kell szembenéznünk, akár nap mint nap is. Az egyik ilyen akadály, ami előbb vagy utóbb felüti a fejét, az a mi múltunk. A mi régi szokásaink, régi cselekedeteink, kapcsolataink, barátságaink. És bár úgy érezzük a házasságkötés pillanatokor, hogy csak a jövendőbelünk a legfontosabb, és a jövőt csak vele tudjuk elképzelni, hamarosan rájövünk, hogy a múltból emlékek újból és újból előtörnek. Ezek lehetnek a rossz szokások, vagy pedig a régi kapcsolatok, amelyek lehet, hogy a legváratlanabb pillanatban különböző gondolatok, vagy akár cselekedetek formájában is megjelennek. Sokan úgy gondolják, hogy megszabadultak ezektől az emlékektől. De a kérdés az, amiről szeretnénk mai műsorunkban beszélni, hogyha tényleg valóban, valóságosan is sikerült megszabadulni ezektől. Hogyan tudjuk ezt megvizsgálni, hogyan tudjuk ezt meglátni, hogy hogyan is állunk, és milyen szerepet töltenek be a múltban történtek jelenlegi életünkben.
1: Amikor a múltról beszélünk, akkor eléggé fontos felmérni azt, hogy mennyi a múltból még létezik a mi életünkben. Sőt, azt is el kell mondjuk, hogy a múltat teljesen nem lehet kitörölni a mi jelen életünkből. Tény az, hogy fel kell tegyük a kérdést, mennyire vagyok én, és mennyire befolyásol engem az én múltam. Legtöbbször nem tudunk megszabadulni a múlttól, és akkor, amikor olyan helyzetekről van szó, ahol sérülések, sebeket ejtett az esemény életünkben, szívünkben, és ha ezek nem voltak megoldva, akkor nem csak az akkori kapcsolatokat érinti ez, hanem a jelenben is kifejlesztett kapcsolatokat érinti ez a meg nem oldott helyzet. Egyesek azért szenvednek, mert csak valahogy félmennyire oldották meg a múltnak problémáit, vagy nem ásták, nem temették el teljesen ezeket a problémákat. Vagy léteznek más helyzetek is, amikor eltemettük a problémákat, de tudjátok, élő problémákat temettünk el. Ezek pedig adott helyzetekben újra feltámadnak, és keserűvé teszik a mi életünket. Amikor az élet reakcióiról van szó, nem szabad elfeledjük sohasem, hogy mi alapozunk arra, ami történt a múltban. Nagyon sokan azért szenvednek, mert a régi sebek nem gyógyultak be, és ezek a kapcsolatok, amik elég fájdalmas kapcsolatok voltak, ezek még mindig erős befolyással bírnak a mi életünkben. Egyesek megpróbálták eltemetni ezeket a fájdalmas emlékeket, abban reménykedve, hogy többet soha nem fognak találkozni velük. Hiszen van egy gond. Abban a mértékben, ahogy az idő telik, ahogy öregszünk, a mi emléktárunk mind jobban és jobban megtelik eseményeknek emlékeivel. Aztán ezek az emlékek, ezek befolyásolják a mi személyiségünket, és nagyon sok ezek közül, az események közül, legyenek azok örömek vagy fájdalmak, ezek vezetik a mi életünket, ami kapcsolatainkat, akkor, amikor különösen szó van a mi élettársunkról. Van még egy másik oldala is a helyzetnek. Nem egyformán emlékszünk egy ugyanazon eseményről. Például egy kirándulásról van szó, Az egyik arra emlékszik, hogy milyen szép volt, amikor felértünk a hegyitóhoz. Hát elképzelhetetlen szépséget láttunk, és milyen jól éreztük magunkat. A másik csak arra gondol, hogy milyen nehéz volt a hegy megmászása. Mennyire fárasztó volt, és amikor felérkeztél oda, arra kellett gondolni, hogy vissza is kell jönni, és hogy egy egész héten keresztül érezted ezt a fáradtságot a hegy megmászása miatt. Mennyire különbözünk egymástól, ahogy hozzáállunk és emlékszünk egy eseményről.
0: Felmerül mindannyiunkban a kérdés, ki is emlékszik szívesen a régi kellemetlen eseményekre. Azonban a szakemberek szerint a családi szóváltásoknak második okaként a stressz után ezek a régi emlékek, régi nem jól elrendezett gondok a kiváltó okai. Hiszen a legtöbb családban különböző emlékekkel érkezünk, különböző szokásokkal. Hogyan tudnánk úgy élni a jelenben, hogyan készülhetnénk úgy a jövőre, hogy ezek ne lebegjenek a mi fejünk felett, mint Damoklész kardja. Mit eredményez akkor, amikor megtagadjuk, vagy próbáljuk eltakarni ezeket a régi emlékeket?
1: Hát az eredmény nem más, mint az, hogy megakadályozza a lelki sebeknek gyógyulását. Akkor, amikor ezeket próbáljuk elrejteni az életünkben, tesszük magunkat, hogy nem is történtek, mintha nem is tudunk róluk, ezek az előttünk álló úton, ezek meg fognak jelenni, befolyásolni fogják életünket, és végképp hatásától nem fogunk megszabadulni. Ezek akkor fognak megjelenni, amikor a házasságunkban gondokkal találkozunk, és akkor úgy fogunk tenni, mint ahogy az előző esetekben oldottuk meg a nehézségeket. Nagyon sokszor, akkor, amikor a családban hűtlenségről van szó, ez az emlék, hogyha nincs letisztázva, a megbocsátás nem történt meg, akkor az élet folyamán állandóan fel fogja ütni fejét, és akármilyen helyzetben ugyanaz lesz a megoldás, amelyik volt akkor, amikor a hűtlenségről volt szó. Nagyon jó, hogyha megbocsátunk, és tovább megyünk. Ez az isteni megoldás akármilyen helyzetre, a megbocsátás. Hiszen Isten is megbocsátott nekünk, bűnös embereknek. De Isten eltemeti, és eltemeti egyszer s mindenkor a mi bűneinket, a mi tévedéseinket. Valahogy így kellene megoldjuk mi is mindazt, ami a múlthoz tartozik, különösen azokat az eseményeket, amelyek negatív események.
0: Azért, hogy jobban megértsük, mi is történik a mi családi életünkben, hogyan ütik fel a fejüket az emlékeink, mindenek előtt próbáljuk megérteni, hogy hogyan is alakulnak ki ezek az emlékek a mi értelmünkben, a mi agyunkban.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha azt mondanám, gondolkozzatok most, melyik a legrégebbi emléketek? Feltettem egy közösségben a kérdést, melyik a legrégebbi emlék Jézus Krisztusról? És egy értelmes hölgy jelentkezett azonnal, és azt mondta, 12 éves koromban emlékszem, hogy először egyik szomszéd barát családnál tartózkodtam, és az édesanyja ebből a családból beszélt a gyermekeknek, és így nekem is az Úr Jézus Krisztus áldozatáról, szenvedéseiről. És én akkor felfogtam, hogy mennyire borzalmas az, hogy Krisztus szenvedett. És azt mondtam neki, tudod, értem, nem kellett szenvednie Krisztusnak. Én nem lopok, nem hazudok, csak érted szenvedett, és sírtam keservesen. Az emlék megmaradott. és ez éveken keresztül befolyásolta az ő életét. Majd később megértette, hogy Krisztus érte is szenvedett, hiszen az ő bűneiért is meghalt a kereszten. Na most, ha a családi életre gondolunk, akkor, amikor gyermekek voltunk, szülők, testvérek kapcsolata, gondolkozz el, és jusson eszedbe, melyik a legrégebbi emléket. Amikor kellemes emlékek, ezeknek van egy befolyásuk az életben. De amikor pedig negatív emlékekről van szó, ezeknek is megvan a befolyásuk, a hatásuk az életben. Azért oly fontos megoldani, megszabadulni a múlttól, különböző olyan esetektől, amelyek szenvedést okoztak, és amelyek nehézséget hoztak az életben.
0: Van egy olyan szakkifejezés, hogy mindannyiunkban el van rejtőzve egy gyermek. A régi gyermek, gyermekkorunknak tapasztalatai, szülőkkel, barátainkkal. Hogyan befolyásolja felnőtt életünket ez a bennünk lévő gyermek?
1: Azok az érzések, az a magatartás, amelyet kialakítottunk az életünk első éveiben, ez máskülönben befolyásolhatja egész életünket. Ugyanakkor ez lehet egy pozitív befolyás, de ugyanakkor lehet egy negatív, ami megakadályozza állandóan a mi életünket. Akkor, amikor az elrejtett emlékekről van szó, ezek mindig konfliktusban jönnek a felnőttkori életünkkel. Hag Masseldine doktor, amikor a gyermeki emlékekről beszél, használja ezt a kifejezést, a múltbeli gyermek, amely létezik az életben. És ez a gyermek megpróbálja ellenőrizni a mi jelenlegi életünket. Egy része a gondoknak, a problémáknak az életben pontosan ennek köszönhető, hogy ez a gyermeki érzés már felnőtt korban is ellenőrzi a mi életünket. Némelyikor feltesszük a kérdést, és azt mondjuk, hát miért is mondtam ezt, és így formában? Miért viselkedek így? Miért nem viselkedek másképp? Miért érzem ezeket az érzéseket? És a válasz ezekre a kérdésekre nem más, mint az, hogy ezek a múltbeli érzések, a múltbeli gyermeknek befolyása a mi életünkben. Amikor a nehézségek tornyosulnak a mi életünkben, akkor érezzük, hogy már nem bírjuk, azért, mert állandóan visszatérünk ezekhez az emlékekhez. Nagyon sok emlék hozzátartozik azokhoz a konfliktusokhoz, amelyek nem voltak megoldva a gyermekkorban. Ez képezi azt a belső gyermeket, amely próbálja vezetni, irányítani az életet. Ki az, aki úgy viselkedik veled, mint egy gyermek? Ezek a szülők. De mit teszel akkor, amikor már nem laksz együtt a te szüleiddel? Vagy akkor, amikor ők már megpihentek, meghaltak? Ki fog úgy viselkedni ezzel a gyermekkel, mint a szülők? Hát nem más, mint te, mint személy, úgy fogsz viselkedni azért, hogy tovább folytasd ezeket az érzéseket. Ezért a közlésed, amikor kommunikálsz a te jegyeseddel, máskülönben nem a te személyes közlésed, kommunikáló módszered, hanem ezek mind a múlthoz tartoznak. Ezért jó megszabadulni és megoldani azokat a régi helyzeteket az életben.
0: Egy másik nagyon érdekes gondolat az emlékekkel kapcsolatban. Gyermekekként, ahogy igyekszünk felnőni, tudjuk azt, hogy melyek azok a rossz szokások, amelyek a mi családunkban jelen vannak, és úgy eltervezzük, hogy ezektől mentes lesz majd a mi életünk. És mégis, amikor mi magunk leszünk felnőttek, ugyanazokat a hibákat követjük el, mert úgy érezzük, hogy ez hozzátartozik a családi élethez. Hogyan lehet az ehhez hasonló helyzeteket kikerülni?
1: Ugyancsak az említett doktor azt mondja, hogy amikor a múltról van szó, akkor azt kell mondjuk, hogy nem ketten házasodnak meg, hanem, érdekes, négyen házasodnak. Két ifjú és a két gyermek, a múltbeli gyermek. Elgondolkoztam ezen a dolgon. Amikor mind a kettő úgy viselkedik, hogy eleget tegyen, kielégítse azt a belső gyermeket, képzeljétek el, hogy mi lesz az eredménye a családban. Habár a Szentírásban azt olvassuk a korintusi levélben, az első levélben, a 13. fejezetben, a 11. versben, mikor gyermekvalék úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. De úgy tűnik, hogy nagyon sok személy életében ez nem valósul meg. Elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. Amikor az udvarlás idejéről van szó, akkor persze próbáljuk jó benyomást kelteni a mi társunk életében, és persze, amiután megházasodtunk, erről lemondunk. Megszokjuk az életet, a házassági életet, és próbáljuk kialakítani ugyanazt a légkört, amit a gyermekkorban éltünk. A jegyes oktatási felkészítő ideje alatt felteszünk olyan kérdéseket, mint például, mit szeretnél megtartani a családodból, és szeretnéd áthozni a ti családotokban. És ez a kérdés szól mind a két félnek, úgy a fiúnak, mind a lánynak. Érdekesen megfigyeltem, hogy nagyon sokan azt mondják, ezt nem szeretném sohase, hogy az én családomban létezzen. De ennek ellenére mégis a családban előfordul. Persze, amiután telik az idő, azt mondja a fiatal feleség, hát ezt sohasem láttam az ő életében, addig, amíg barátkoztunk. Most, mintha teljesen megváltozott. Miért? Azért, mert ő valahogy visszaköltözik a gyermeki életében. Lehet a feleség, észben tartja azt, ahogy az édesanyja nagyon értékelte a tisztaságot. Nagyon rendezett volt a ház, és szeretné, hogy ő is a házát, most az új családját, ugyancsak így tisztán tartsa. Szeretné, hogy egy jó feleség legyen. De amikor a férről van szó, neki a családban pontosan az ellenkezőt kellett megtapasztalnia. Az volt a hely, amikor visszahúzódhatott a csendben, habár minden szanaszét volt a házban, ez volt a legkellemesebb alkalom, amikor ő megnyugodhatott. Elképzelitek, hogy a két személynek emlékei, az a két múltbeli gyermek mit eredményezhet az életben. A bennünk lévő gyermeknek megvannak a vágyai. Akkor, amikor kommunikálásról van szó, akkor, amikor az új család kialakít egy kommunikációs rendszert, nagyon figyelmes kell legyen, hogy ne hozza be az új családban a régi szokásokat, amelyek nehézségeket okoznának. Ugyanezt történik például a férfiúval is. Akkor, amikor arra gondol, hogy milyen volt az ő édesapja vagy édesanyja, nagyon figyelmes kell legyen, hogy a múlt emlékei által benehozzon olyan dolgokat a családban, amik nehézséget okoznának. Nagyon sokszor előfordul ugyanaz is, hogy mi kezdeményezzük azt, hogy a mi házastársunk úgy viselkedjen velünk, amint a szülők viselkedtek velünk. És persze ezt öntudatlanul tesszük, mert mi arra gondolunk, hogy így értékelni fog minket a mi élettársunk, mert így voltunk értékelve otthon a mi szüleinktől. Ezért fontos ezeket a dolgokat megbeszélni. Fontos beszélni a múlt emlékeiről. És időben megbeszélve, megoldva ezek a helyzetek, legtöbbször boldogságot eredményeznek a mi családi életünkben.
0: Olyan jó volna tényleg felfedezni ezt az igazságot mindannyian a mi családunkban, és megérteni akkor, amikor a másik egy kicsit furcsának tűnik, hogy a benne levő gyermek még fejlődik, és nekem lehetőségem van segíteni, hogy kifejlődjön a férjemben vagy a feleségemben levő gyermek.
1: Az életünk első pillanataiból érezzük azt, hogy közel vagyunk a mi szüleinkhez. És természetes, hogy ez így történjen. Ők azok, akik a biztonsági érzetet kialakítják a mi életünkben. Akkor, amikor túlságosan függünk a mi szüleinktől, ez nehézségeket hozhat a mi életünkben. Amikor a gyermeki szokásokra gondolunk, ezek lehetnek egészséges szokások, vagy lehetnek kevésbé egészséges szokások. Csak egy dolog megjegyezendő. Ezek családiasak, és megmaradnak a mi életünkben, életünk lehet utolsó pillanatáig. Legtöbbször itt érezzük legjobban magunkat. Ez ugyan befolyásolja életünket, és vonz bennünket olyan személyek iránt, akik hasonlítnak azokkal a képekkel, azokkal az érzésekkel, jelenetekkel, amiket megtapasztaltunk gyermeki korunkban. Ha a mi szüleink szeretőszülők voltak, rányomták bélyegüket a mi életünkre. És amikor felnőttekké válunk, minket vonzanak azok a személyek, akik szerető személyek, akik megértő személyek, mert ilyenek voltak a mi szüleink. Érdekes, másokat ellenkező személyek vonzanak. Például egy hölgyről van szó, Máriáról, aki amikor kezdett találkozni fiúkkal, érdekes módon mindig olyan fiúk vonzották, akikkel nem kellett volna soha se szóba álljon. Ő ráébredt erre, és kezdte felfogni, hogy ezeknek a fiúknak komoly hiányosságaik vannak, és az életbe nagyon nehéz lenne élni egy ilyen személlyel. De mi volt a gond? Az ő édesapja egy jóképű férfiú volt, de ugyanakkor megvoltak az ő hiányosságai. Mindig csodálta az ő édesapját, és szerette volna, hogy ne vegye észre, és ne vegye számba az ő hiányosságait, de évek után az édesapa nagyon kiábrándította őt. Ennek ellenére, akkor, amikor most eljött a találkozásnak ideje, mégis mindig azok a fiúk, azok a férfiak vonzották, akik hasonlítottak az ő apjával. Janinak története. Az ő édesanyja egy nagyon hideg személy volt, aki megtartotta a távolságot, nagyon tartotta tisztasághoz, de emellett nagyon szerette, hogy jól nézen ki, szépen öltözött. Ezért nem engedte meg, hogy fia hozzá közeledjen, nehogy elrücskölje az ő ruháit, nehogy a haját összeborzolja, és emiatt, tudjátok mi a befolyása az ő életében? Amikor a lányokkal találkozik, mindig olyan lányok vonzák őt, akik hidegek, és az az érzése, hogy ő meg fogja változtatni őket, és hogy milyen szép lesz, amikor együtt fogják élni az életüket. Ezért nagyon fontos megszabadulnunk az életben a múlttól, és különösen az a gyermek, az idézőjelben, az a gyermek, amely létezik bennünk, tőle, amilyen mértékben csak lehetséges, szabaduljunk meg, hiszen mindnyájan szeretnünk boldogak lenni, mindnyájan szeretnünk békességben és megértésben élni életünket.
0: Ha gondjaink vannak az emlékeinkkel, rossz szokásainkkal, rossz kapcsolatainkkal, ne felejtsük el, hogy időben ezeken lassan, de változtatni tudunk. egy kis türelemmel segíteni tudunk a mi házastársunknak, hogy megszokja az új családot, és ő önmagát tudja nyújtani. Kívánjuk ezt minden kedves hallgatónknak, hogy egy boldog, békés családban tudjunk élni. Köszönjük figyelmüket, és kívánunk egy kellemes délutánt. Viszont hallásra!

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Zsoltárok könyve 67. fejezet 8. vers. Megáld minket Isten, és féli őt a föld minden határa.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat ma az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából hallgathatjuk meg a 9. fejezetet. Az igerészlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Szent Jóbi Szabó László írta a Reménységhez című vers, amelyet Erős Patrik fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszám fog elhangzani. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 9. fejezet. És hajóra szállva átkelt és ment a maga városába, és hoznak hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert, és látva Jézus azoknak hitét, mondta a gutaütöttnek: Bízzál, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. És némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól. És Jézus, látva az ő gondolataikat, mondá: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb? Ezt mondanié, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor mondta a gutaütöttnek: Kelj föl, vedd a te ágyadat és eredj haza. És az fölkelvén hazament. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodik és dicsőíti az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. És mikor Jézus onnét továbbment, látta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondané ki: Kövess engem! És az felkelvén követi őt. És lőn, amikor ő letelepedik a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt, a farizeusok mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván mondanéki: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Akkor a János tanítványai jövének hozzá mondván: Miért, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? És mondanékik Jézus: Vajon szomorkodhatik-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ótömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl. A tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy főember eljövén leborult előtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg, de jer, vesd rá kezedet, és megelevenedik. És felkelvén Jézus követi őt tanítványaival együtt. És ímé egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenved, hozzájárulván hátulról illeté az ő ruhájának szegélyét, mert ezt mondja magában: Ha csak a ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és reátekintvén mondta: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, mondanékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt. Mikor pedig a sokaság eltávolítaték, bemenvén megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt. És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban. És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követi őt kiáltva, és ezt mondván: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Mikor pedig bement a házba, oda menének hozzá a vakok, és mondanékik Jézus: Hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei, és rájuk parancsol a Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimenvén elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban. Mikor pedig azok elmentek, ímé egy ördöngős, néma embert hozának néki.
és az ördögöt kiűzvén megszólalt a néma, és a sokaság csodálkozik, mondván, soha nem láttak ilyet Izraelben. A farizeusok pedig ezt mondják, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. És körüljárja Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indul a rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Szent Jóbi Szabó László, a reménységhez. Ha a reménység nem lenne, éltét ki kívánhatná? A szerelem mire menne, ha magát nem bíztatná? A raboknak mi lágyítja keserves vaslámzait? A hajósnak mi indítja útra tört csónakjait? A mély tömlött sötét alját e teszi világosnak, a beteg vasderék alját lágynak s nyugodalmosnak. A keservet, a bánatot ez lassan eloszlatja, ez a könyves ábrázatot csendesen szárítgatja. Hány nyomorult, hány szegénynek folyna naponként vére, ha fénye egy jobb reménynek nem sütne bús lelkére. Hány szerelmes unalmába választott volna halált, midőn végső órájába még reménységet talált. Jó reménység, életembe már reál hányszor szedtél? Rózsa helyett kis kertembe mennyi tövist ültettél? Mégis, mert csak szeretném elérni feltételem, felőled fel nem tehetném, hogy még jól ne tégy velem.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót, sok áldást kívánok. A viszont hallásra!

A 44. Zsoltárból olvassuk a 22. verset, amiben egy nagyon rövid mondatban annyit olvashatunk, hogy mert ő jól ismeri a szívnek titkait. Ez az ő természetesen a Jóisten, aki a kapcsolódásnak a mestere az életben, hiszen a Biblia feljegyzése szerint pillanatról pillanatra sok milliárd teremtményéért fáradozik, és próbál az emberi lélekben valahogyan kapcsolatot teremteni és kötődést kialakítani. A 139. Zsoltárból már idéztük azt a verset, amikor a zsoltáros azon gondolkodik, hogy ez elől a kapcsolódni akaró Isten elől nem is lehet elbújni. Hová menjek a te lelked elől, mondja ott a zsoltáríró, az orcád elől, hova fussak, ha magasságba megyek, ott is jelen vagy, ha a mélységbe, ott is, ha a tenger túlsó szélére szállnék, ott is jelen lennél, nem rejtőzhetek el előled. És az a szép ebben a kapcsolódásban, és erre tanít bennünket is, hogy úgy fogad bennünket, ahogy vagyunk, ez a Bibliának a bűnbánatról és az elfogadásról szóló tanítása, de mégis azt látja bennünk, amivé válhatunk. Amikor mi a kapcsolódásról gondolkodunk, az emberi kapcsolatainkban azon töprengünk, hogy vajon van a másikban is valami jó, vajon az én fáradozásom nem teljesen haszontalan, vagy hiába való, akkor tulajdonképpen az Istennek ez a magatartása, vagy ez a hozzáállása, ami a Biblia első lapjától az utolsóig lekövethető, és erről szól a Szentírás. Arról szól, hogy azt fejezi ki, hogy az Isten folyamatosan győztesként lát bennünket. Tehát valakiért úgy tudsz fáradozni, úgy lehetséges egy másik emberért igazán jó lelkülettel, fáradhatatlanul és kreatívan fáradozni, hogy győztesként látod őt. Van egy elképzelésed arról, hogy milyen lehet ő, amikor megszépül, amikor a jellemében azok a foltok, vagy a magatartásában azok a kiáltó gyengeségek, amik most téged is esetleg zavarnak, rosszabb pillanataiban idegesítenek és kemény indulatokat váltanak ki belőled, látod őt győztesként, és tulajdonképpen amiről ma gondolkodunk, az elfogadáson túl, az gyere, ahogy vagy, vagy amivé válhatsz, azt látom, ezen a ponton túlvezető gondolat ebből indul ki, látni a másikat győztesként. Mi kell ahhoz, hogy a másikat tudjuk győztesként látni? Feltétlen két dolgot érdemes észrevennünk azon túl, hogy a Biblia szerint mindenkiben nyoma van az Isten munkálkodásának. Tehát amikor valakihez kapcsolódni akarunk, és valakinek valamilyen formában, most ilyen túlzó kifejezéseket mondok, hogy segíteni akarunk. Ugye az egyik rászoruló segít a másik rászorulónak, valahogy ezt inkább így lehetne mondani, vagy ahogy a keresztény missziónak egy találó megfogalmazását egy könyvben olvastam, hogy tulajdonképpen az evangélium hirdetése azt jelenti, amikor az egyik koldus oda megy a másikhoz, és elmondja neki, hogy ő hol kapott kenyeret tegnap. Tehát az, hogy én segíteni akarok, ez nem valami olyasmiről szól, hogy én vagyok a jó, én vagyok a fölötte álló, én vagyok a szakember, és ott van ő szegény, hát... Tehát ez nem ez a habitus, tehát ez nem ez a lelkület, amivel az ember egyáltalán induljon el, hanem amikor egy szinten látom, amikor feltételezem azt, hogy ő benne is ott van, ahogy bennem is ott van az Isten fáradozó munkája, a másikban is ott van, és tulajdonképpen én ezt szeretném kinyomozni, ezt szeretném felismerni, hogy az Isten másikban végzett munkájára én hogyan tudok rákapcsolódni, hogyan tudom azt erősítőleg, támogatólag tovább vinni, vagy tovább erősíteni a másik lelkében. Meglátni azt a másik emberben, azt a jóra való vágyat, amit minden emberben egyébként meg lehet látni. Tehát hajlamosak vagyunk, amikor egy rossz magatartással, vagy ijesztő viselkedéssel, vagy sorozatosan önző döntésekkel találkozunk, leírni ezt a másik embert, tulajdonképpen el is megy a kedvünk attól, lehet, hogy ezek a döntések még minket is negatívan érintenek, ha a közvetlen környezetünkben él az az ember. Tehát egy családtaghoz való kapcsolódás, aki más értékrend szerint éli az életét, az egy nagyon komoly feladat és kihívás az ember számára. Most itt kimondanám a szükséges őszinte szót, lehetetlen kihívás egyébként. Tehát a Bibliával a kézben a kapcsolódásról valóban csak mint az Isten érte való munkálkodásába való bekapcsolódásról beszélhetünk, ugyanis észrevenni a másikban a jóra való vágyat,
arra, hogy tulajdonképpen mi az a hiány, amit ő is keres, jó rosszul, iszonyatos pótcselekvésekkel, káros romboló szokásokkal próbál egy jó vágyat elérni az életében, de én meg akarom látni, fel akarom fedezni azt a jóra való vágyakozást, amire ő rossz orvosságot szed, de ott van benne a jóra való vágyakozás legbelül. Egyébként egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az a két dolog, amire kivétel nélkül minden ember vágyik. Mert ha ezt nem fedezzük fel, és ennek a nyomait nem látjuk meg, akkor nem fogjuk tudni őt győztesként látni, amit az előbb magunk elé tűztünk a kapcsolódás feladatában. Tehát azt látni, hogy minden ember elfogadásra vágyik, ez az egyik. A másik pedig, hogy minden ember megbecsülésre vágyik. Tehát az elfogadás az állapotában, a pillanatnyiságában, a törékenységében, a sebeiben, a kiszolgáltatottságában, az elfogadás, ugye, amiről tegnap is szó volt, de a másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy a megbecsülés. Tehát, hogy amikor felfedezem benne az értéket, amikor meglátom benne nem csak az ijesztő külsőt, vagy magatartást, viselkedést. Nekem a hajléktalanokért, szenvedélybetegekért való munkámban elemi szükségletem volt, hogy talpon maradjak, hogy holnap is legyen kedvem kimenni az utcára, lemenni az aluljáróba, a híd alá, bemenni a munkahelyre, a nappali melegedőbe. Szóval ezt nem lehet úgy végezni, persze lehet rutinból, szakmailag, stb., de nem lehet úgy végezni, hogy az ember ne próbálna meg, ne akarná győztesként látni a másikat, és ehhez ne venni a fáradtságot, hogy igenis a jóra való vágyat, azt a legbelső értékkeresést és szomjúságot ne fedezzen fel a másik emberbe, és ez bizony alapesetben mindig az elfogadásra és a megbecsülésre való vágyat jelenti a másik emberben. Amit még az Isten szívben végzett munkájának a lenyomataként felfedezhetünk, és érdemes felfedezni, de tudjátok, ez mindig olyan nagy-nagy kupac alapján az igaz gyöngy keresése, az Isten is ezt teszi velünk. Képzeljünk el egy embert, aki velünk rossz pillanatunkban találkozik az életben, és az első benyomása negatív. Aztán elválik, de viszi tovább ezt az emléket, és amikor hallja a nevet, éppen egy mondjuk így ilyen kicsit önigazolólag, hogy egy fáradt pillanatunkban találkozott velünk. Viszont viszi tovább az emléket, és ahhoz a névhez, hogy Cserbik János, egy rettenetesen kellemetlen emlék. Egy összeférhetetlen, egy mogorva, egy stb. Ilyen emlék, mert abban az állapotomban az is én vagyok egyébként bizonyos szintig. És aztán, amikor veszi a fáradtságot ez a másik, hogy felfedezze bennem a vívódást, felfedezze bennem azt a másik munkáját az Istennek, hogy a Szentlélek minden embert szembesít, minden embert próbál valahogyan a jóra vezetni, és tulajdonképpen erkölcsi ítéletet létrehozni az én lelkemben, meglátni a másik emberben azt, hogy neki is van erkölcsi ítélete, ő is tudja, mi a jó és a rossz között a különbség. Én azt mondom, hogy ez az ember semmire nem jó, ez az ember csak a rossz után megy, fejetlenül, eszetlenül. Nem, fedezzen fel benne, találjon meg, mert megvan benne egy ellenségeskedés a rosszal szemben a szívében. És amikor látom őt az ő vívódásában, az ő harcában, illetve látom őt az ő jóra való vágyakozásában, hogy legbelül ő is értékekre vágyik, alapvetően elfogadásra és megbecsülésre, akkor lesz esélyem arra, hogy olyan módon jelenjek meg az életében, és holnap ezzel folytatjuk holnap reggel, ahogyan láthatjuk, hogy az Isten folyamatosan megjelent a bibliai személyek életében. Gondoltuk volna azt, hogy Saulusról, a későbbi Pál apostolról, gondoltuk volna, hogy miközben ő így jegyzi fel az apostolok cselekedete könyve, hogy öldökléstől lihegve ment, hogy összegyűjtse a keresztényeket, mint az ő hitével ellentétes meggyőződésű, hitű, erkölcsű embereket, és halálra adja. Gondoltuk volna, hogy eközben az Isten dolgozik az ő szívében, és nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, mondja a mennyei hangban Jézus Krisztus. Tehát én azt gondolom, hogy ez a gyönyörű ebben a történetben, és mivel nincs más esélyünk, mint hogy keressük a jót a másikban, mert más esetben a másik frusztráltsága bennünket fog frusztrálni. Másik sikertelensége, a másik hibái kicsinálnak bennünket, és elveszik a kedvünket a szeretettől egyáltalán. Legyen a célunk ma is a jó, kitartó keresése a másikban. Az Isten munkájára való rákapcsolódás, ha valóban egy másik emberhez akarok kapcsolódni. Keressük a jót kitartóan, és ahogy Lawrence Krebb a Kapcsolódás című könyvében mondja,
nagy erő, hatalmas erő rejlik abban, amikor ilyen kereséssel viszonyulunk a másik emberhez. Kérjük-e ez az ő segítségét? Édesatyánk, te vagy ennek a mestere, te fáradozol értünk emberekért, te fáradozol a saulusokért, akik nagy sebességgel mennek rossz irányba, és erkölcsileg is megítélhető gyűlölködéssel, életellenességgel, eltapodással élik az ő életüket. Mások, akik kompromisszumokkal, akik megalkuvással, szóval csupa olyan dologgal, amire olyan könnyen mondjuk azt, hogy ez meg micsoda ember, de jó, Atyánk, segíts, hogy várjunk, lépjünk hátrébb pár lépést, és vegyük észre azt, hogy ők a te teremtményeid, és te fáradozol értük, és folyamatosan kapcsolódsz hozzájuk, és törekszel erre. Segíts, hogy megértsük azt, hogy mit jelent az emberekhez való kapcsolódás az életben. Segíts ebben a mai napban is, hiszen mi is, mint ahogy ők is, elfogadásra és megbecsülésre vágyunk a szívünk mélyén. Jézus nevében kérjük, taníts minket erre. Amen.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység televízió Keresztút adását követik. Ebben a negyed évben az új tanulmány sorozatnak második alkalmához érkeztünk, amikor Pál két levelét tanulmányozzuk, a Korintusbeliekhez írott első levél és második levélről van szó. Ezzel az alkalommal a témánk a keresztről szól, a kereszt üzenetéről. Az alapigét olvasom a korintusi első levél első fejezet 18. verséből. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Isten ereje. Köszöntöm a stúdióban meghívott vendégeimet, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a keresztút adásába.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Jankó Kristóf lelkipásztort, Isten hozott a keresztút adásába.
3: Köszönöm a meghívást, és öröm számomra is, hogy itt lehetek. Üdvözlöm én is a kedves tévénézőket.
1: A keresztről beszélgetünk, a kereszt üzenetéről, annak fizikai, történelmi, lelki jelentőségéről. Mit jelent a kereszt? Mit jelentett valamikor a Római Birodalomban, az Úr Jézus Krisztus számára, az akkori emberek számára? És talán a legfontosabb kérdés az, hogy mit jelent ma számunkra a kereszt?
3: Egy érdekes gondolat, ha ma tekintjük a keresztet, csak úgy megemlíteném, olyan sok ember nyakán ott látható lánc formájában a kereszt, és mondhatnánk azt, mint akasztófát, vagy egy kivégző eszközt viselnének a nyakukon, mert a Római Birodalomban az a kereszt, az a kivégzést, a kivégzés eszközét szimbolizált, és maga az volt, és azt üzent, aki szembeszáll a Római Birodalommal, annak ez lesz a sorsa, hogy két darab fán fog kifeszülni. Azonban Jézus Krisztus teljesen átformált, és a mai jelentése a keresztényeknek teljesen ellentétes, mint amit a Római Birodalom hirdetett.
2: Sajnos a mai keresztény ember sokszor tényleg a magát, a keresztet nagyobb becsben, vagy nagyobb dicsőséget tulajdonít neki, mint annak, aki a kereszten szenvedett. Ha nézzük a történelmi jellegét, és elvonatkoztatjuk a Bibliától, az egész keresztény szemlélettől, ugye visszavezethető már a római idők előtti időszakra is a keresztre feszítésnek a gyakorlata, viszont a rómaiak vitték a teljességre ezt a kivégzési formát, és az egyik legkegyetlenebb büntetési módszer volt, és nagyon ritka volt az, hogy valaki túlélje a keresztre feszítést. A cél a keresztre feszítéssel az elrettentés volt, a bűnözőknek a visszatartása a bűnözéstől, és sokszor a hatalmi jelképe is volt a Római Birodalomnak, hogy ott, ahol nem alázzák meg, nem vetik alá magukat a Római Birodalom elvárásainak, ott ez a sors jár a lázadóknak, az ellenszegülőknek. Ugye Jézus mellett a két lator, akik keresztre feszítettek, ők méltán voltak a kereszten, ki is jelenti ugye a megtérő lator ezt önmagáról és társáról. Viszont látjuk, hogy tényleg az két igazi bűnözőt és elrettentés céljából, hogy a zsidók ne lázadjanak.

0: támadjanak a római rendszer ellen. Viszont az, amit nekünk kell jelentsen ma a kereszt, az, hogy Jézus a kereszt által mutatja be a megbékéltetésnek a szolgálatát. A kereszt, ahogy mondja a Filippi levélben a Pál apostol, Jézus Krisztus megalázkodásának az egyik legtekintélyesebb formája. És ezt kellene lássuk, hogy ki az, aki szenvedett a kereszten, és miért.
1: Igen. Jézus számára úgy tűnhetett, hogy a vereség helye volt a kereszt. Visszatérve a kérdésedre, azonban ő a küldetés a célpontjához érkezett, és megmutatta azt, hogy nem legyőzetet, hanem saját magát ott érettünk, és ez a megváltás kapuja számunkra, ez a Jézus Krisztus szeretetének a kinyilatkoztatás, ez a valóság, hogy Isten azért jött, hogy meghaljon az emberiségért, és annyira súlyos a bűn, hogy valaki meg kellett halljon érte.
2: A kereszt igaz terhet is jelent. Isten a bűnünk terhét magára vállalta az ő fiában. És igazából, amikor a keresztre gondolunk, néha a hétköznapokban az is eszünkbe jut, hogy mondják, hogy nagy a keresztem, kereszt az élet. Egy terhet is jelent, nem lelki értelemben, hanem az élet mindennapi dolgaiban. És az emberek úgy gondolják, hogy ettől a tehertől, ettől a keresztől jó lenne mentesülni. Valójában a kereszt az felszabadítást is hozott lelki értelemben, és hogyha lelki értelemben az embernek felszabadítási élménye van, akkor fizikailag is a mindennapokban ez egy felszabadulást jelent. Szeretném, hogyha megvizsgálnánk a korintusi közösségben, hogy mit jelentett a Jézus Krisztus, a kereszt, és egy néhány mondatban, ha beletekinthetnénk újból abba, hogy milyen közösségbe ismerhette meg, milyen közösség ismerhette meg Istent, a keresztet, mit jelentett a korintusi gyülekezet? Hát gyülekezet, közösség, hamarabb a gyülekezet előtt, mint város, mint társadalmi csoport.
0: Hihetetlenül vallásos városról beszélünk, fejlett városról. A rómaiak újraépítették Korintoszt, és azt látjuk, hogy az emberek, akik ott éltek, amit el tudunk csak képzelni a valláshoz, ceremóniákkal kapcsolatban, bálványimádás tekintetében, az ott minden jelen volt náluk. Nem térnék ki különösebb részletekre, de a bélyegét ez a lelkület, ez a kultúra, ez a gondolkodásmód rányomta arra a kis gyülekezetre, amelyet ugye Pál apostol is meglátogatott, és ott maradt náluk elég hosszú ideig, és azt látjuk, hogy a legfőbb problémáik, kihívásaik az a verseny szellem volt, amit visszavezethetünk már a tanítványokig, ugye, és talán ma is a kereszténységben ez egyik legnagyobb probléma, a versenyszellem. Ki a nagyobb? Ki tud többet? Ki gazdagabb? Ugye a gazdagságnak is a problémai, egy nagyon gazdag kikötővárosról beszélünk. Ugyanakkor látjuk azt, hogy maga az életmód, tehát ez a szabad elvű életmód, elkezdve a paráznaságtól, prostitúciótól, egészen a dobzódásig és az evés-iváson keresztül. Tehát Pál gyakorlatilag a levelében aztán részletesen minden területre ad egy-egy tanácsot az ott élő gyülekezetnek, és ezzel gyakorlatilag számunkra is ad olyan irányelveket, amelyek ma is megállják a helyüket.
1: Az akkori gyülekezetnél szembe kellett nézen a városnak a mentalitásával. Egy tudományban fejlett városról beszélünk, hogy említetted kikötőváros, tehát Pál stratégikusan megválasztott azt, hogy ha hirdeti az evangéliumot, hogyan tud elterjedni ugye a hajók által, és egy nagy város, rengeteg ember fordul meg benned, azonban a hátrány az volt, hogy a szabad elviség. A Korintus, vagy a görög Korintos szó, hegycsúcs, magaslat szóból ered azt jelenti, és ezt látjuk, hogy földrajzilag is úgy volt, de csúcsán volt a tudománynak is mindennek, ezért később látjuk, hogy nekük emberileg tudatlanul, vagy tekintve Jézus életét, bolondságnak tűnt a kereszt üzenete. Mert ők ezt tudományosan, meg mindenben fejlettek voltak, hallottak Jézusról, egy galilei zsidó Egy názareti Jézus, egy zsidó ember, egy ács fia, aki hirdeti azt, hogy megmenti a világot, és elveszi az emberi bűneit, azt mondták, hát ennél nagyobb hülyeséget nem is hallhattak, emberileg tekintve.
2: A közösség azt tapasztalta, hogy Pál apostol nem igazán keresztelni ment, hanem a kereszt üzenetét akarta átadni. És erről így olvasunk a Korintusi első levél első fejezet 17. versében. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban vagy bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Pál apostol elválasztja a keresztelés szolgálatát a kereszt üzenetének hirdetésétől. Mit jelentett a kettő, és miért választja el, miért dönt inkább az üzenet hirdetés mellett, mint a keresztelés mellett?
0: Hát ameddig nincsenek meg a helyes elvek, ugye maga a tanítás, maga Pál apostol ugye nagyobb hangsúlyt tesz arra az apostoli küldetésére, ugye maga a szó az apostol, az apostello, az küldöttet jelent, aki Istentől üzenetet hoz. Pál átadja az üzenetet, viszont a döntést azt rábízza személyesen az ott élő emberekre, és a szabad döntésnek a lehetőségét ezzel biztosítja. A másik fontos ok, amiért nem a keresztség vagy a keresztelés volt az elsődleges szempont, mert az említett verseny szellem miatt bennük volt az, hogy majd dicsekedhetnek azzal, hogy engem Pál keresztelt, engem Apollós, engem Barnabás. Tehát ezzel is Pál megpróbálta megelőzni azt a gondolkodásmódot, ami ott volt bennük. És tudjuk, mert felismerül később a korintusi levélben ez a probléma, ez a kérdés. Tehát fontos a keresztelés is, de mielőtt valaki megkeresztelkedik, értse meg az elveket, és szabja ahhoz az életét, és utána önként szabad döntéséből megkeresztelkedjen, attól függetlenül, hogy ki az, aki kereszteli, vagy ki által keresztelkedik meg. Pál nem akarta, hogy rá az ő személyére tegyen valamilyen plusz hangsúlyt, vagy hogy az emberek személyesen hozzá kötődjenek, hanem azt szerette volna, hogy a Krisztushoz kötődjenek. Ezért ugye, hogy az alapigében is hangsúlyozva lett, ő a Krisztust prédikálja, az Úr Jézus Krisztusnak a kereszt halálát. Tehát erre teszi a hangsúlyt, hogy az embereknek a gondolkodásában ez foglalja el az első helyet, és az ő szolgálata az már csak egy másodlagos helyet foglaljon el az emberek gondolatában.
1: Hasonló Pál gondolkodása is a keresztelő Jánoséhoz, amikor azt mondja, hogy neki fel kell emelkednie, nekem meg alá kell szállnom. Pál azt akart megértetni, hogy nagyon szépen Győző is elmondta, hogy a keresztség az egy következmény, és nem az eredeti ok. Tehát az ok az meg is olyan a jó hírt, hogy a kereszt hirdetett nekem jó hírt, és átadom az életem Istennek, aki a kereszten meghalt érettem. És ugyanúgy nem számít, hogy ezt kitette, nem a cselekmény maga, a kereszséget kell felmagasztani, nem az, aki hirdeti a kereszséget, aki által megkeresztelkedhetünk, ugye az Atya, a Fia, Szentlélek nevében.
2: Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hallgatva benneteket, hogy igazából nagyon fontos a keresztség momentuma, de még fontosabb a keresztség előtti időszak az életünkből, amikor a bibliai igazságokat, elveket magunkba szívjuk, megértjük, és azok által egy döntést hozunk az életünkbe. Tehát mind a kettőnek megvan a fontossága, a jelentősége egy ember életében, de mégis az a fontosabb, ami a változást kiváltja az életünkbe. És Pál apostol igazából nem arra akar vállalkozni, hogy arasson, hanem arra, hogy vessen. Veti Istennek igéjét, ebben érzett ő elhívást, szolgálatot. Talán, hogy miért inkább, hát ez az, ami neki jutott, ez az, amiben megtalálta magát, ez az, amiben kivette az ő részét a szolgálatban. A Pál élete nem volt egy egyszerű élet, és a kérdés az, hogy mit jelentett számára a kereszt. Gondolok itt a személyes életére, gondolok itt a lelki életére, gondolok itt a szolgálatára, a küldetésére, és ugye beszéltünk a keresztről, mint olyanról, ami egy olyan felvállalt lelki öröm az ember életébe, ami a mindennapokban jelenthet egy fizikai terhet is. Mit jelentett Pál számára a kereszt véleményetek szerint?
1: A Galatabeliekhez írott levélben, azt írja a 6. fejezet 14. versében, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. A Pálnak egy öröm is volt, de egy teher is sokszor ugye megverték, hajótörés szenvedett, kiközösítették, csúfolták, és sorolhatnánk, le is írja egy bizonyos helyen, hogy mi mindent végig szenvedett. A kereszt az egy teher is, hogy mondtad, és az onnan jön, hogy a sokszor keresztre feszített, a saját keresztjét kellett a kivégzés helyére cipelje, és nekünk is az van, hogy hordoz nehézséget. Az Isten azt mondja, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, János 16:33, de bízzatok, én legyőztem azt a világot. De sokszor mi így eltekintenénk ettől, hogy bíznánk, hogy Uram, ne legyen nyomorúságom, vagy ha van, akkor megkérdőjeleznénk, de Pál mégis Jézus Krisztussal dicsekedett, és őt emelte fel minden egyéb emberi dicsőség, minden egyes fájdalom ellenére. Ő azt tartotta, hogy Jézus a központ, és minden üzenetnek a fő mondani való, hogy Krisztus meghalt értünk.
0: Valóban, hogyha Pálra úgy tekintünk, hogy mi az ő terhe, az ő keresztje, amit ő kellett hordozni, mint minden más ember. És tudjuk azt, hogy voltak egészségi problémái is, amiért imádkozott, és ugye mondta az Úr neki, hogy elégséges néked az én kegyelmed, és az ő erőtlensége által lesz igazán erős. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a Korintusban való szolgálat egy kicsit jobb megélhetőségi lehetőség volt számára. Mivel egy nagyvárosról beszélünk, egy gazdaságilag fejlett városról beszélünk, ezért, mint sátorkészítő, sokkal inkább jobban tudott érvényesülni ebben. Viszont látjuk azt, hogy Pál tanul, és növekszik, és fejlődik az ő missziós tevékenységében, módszereiben, mert Ellen White leírja azt, hogy teljesen más módszert követett a missziós módszereiből, mint amit addig gyakorolt. Tehát ha előzőleg nézzük, hogy Athénban hogyan érvelt, és milyen tudományos gondolatokkal fűzte össze az Isten igét, és az ottani gondolkodás és a kultúra szerepét is bevonta a misszióba. Ugyanakkor próbálta megszólítani a bölcseket, azokat az embereket, akik képzettek, tanultak. Itt pedig, ugye, ha idézhetem is Ellen White-ot, az Apostolok története című könyvből, Pál egy picit másképp áll hozzá, más módszert követ, és talán túlságosan nagy volt az a teher, az a kereszt, hogy állandóan vitatkozzon, szembeszálljon a görög kultúrának a filozófusáival és vallásos tanítóival. Ezért azt mondja Ellen White, hogy Pál elhatározta, hogy Korintusban más módszert követ, amelyel a felületesek és a közömbösök figyelmét igyekszik felkelteni. Azt mondja, hogy gondosan került a bonyolult érvelést és vitákat, a korintusok között nem akart másról beszélni, mint az Úr Jézus Krisztusról. Olyan szép ez a gondolat, hogy nem akart vitatkozni, nem akart belemenni a filozófusok és a tudomány embereinek az érveléseivel szembeszállni, hanem egyszerűen az legegyszerűbb közömbös embereknek a figyelmét felkelteni. Mert a legnagyobb veszélyben a nagyvárosban élő emberek vannak ma is, akár vallásos szemszögből tekintjük, akik el vannak laposodva, el vannak közömbösödve, el vannak a maguk kis egyszerű életükkel, és akiket már semmi nem kötött le, semmit nem érdekelt, és Pál őket tudja megszólítani, és tudjuk, hogy lett is egy komolyabb ébredés ott a városban. Nem volt eredménytelen ez az erőfeszítés.
2: Ebben a kontextusban Pál apostol a következőt fogalmazza meg, Korintusi első levél első fejezet 21-22-23. Verseiben, mert minek után az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók ilyet kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Hát magyarázatot igényel ez a néhány igevers, hogy mit is jelent ez a bölcsesség, amiben a világ nem ismerte meg az Istent, és aztán a többi gondolatokat is kifejtjük, hogy mit jelent az igehirdetés bolondsága.
1: hogy mondtuk, a korintusi város egy nagyon bölcs és tudományban fejlett város volt, és emberi bölcsességről van szó, és nem írja alá, nem lebecsüli azt a bölcsességet, ami van az embereknek, vagy amit adhat Isten, de azt mondja, hogy emberi bölcsesség által ez nem érthető meg, az a megmentett világ üzenete. A filozófia, tudománya, vallás vagy erkölcsi rendszerekkel nem jutunk el oda. Itt kell a hit, egy más látószög, egy más megközelítés, ami talán ellentmond a logikának, a következtetéseknek. És ezt mondja Pál, hogy az embereknek már bolondságnak, emberi bölcsességnek, de mégis ebben van egy nagy üzenet.
0: Valóban ez nagyon elgondolkoztató, hogy mondtad, ugye a hit. Hozzátehetjük, ugye itt a bölcsességről kapcsolatban, de a bölcsesség, a hit, a szeretet. Hát nagyon érdekes, hogy általában, tehát még napjainkban is, ezek a fogalmak sokszor ilyen elméleti síkon mozognak. Tehát mintha valamilyen teóriák lennének. Érdekes maga a görög Szofia szónak is a jelentése, inkább jelentett egyfajta bölcselkedést, vagy olyan fajta bölcseletet, ami elkezdve tudománytól bármilyen területen, vallási, erkölcsi, akár orvosi, bármilyen földrajzi, történelmi, bármilyen tudományról, filozófiai, mindegyiknek az elméleti szintje, a teóriája volt túlhangsúlyozva, és sok időt, energiát fektettek a görögök ebbe. Hogy ki mit tud mondani arról, hogy mi a helyzet a csillagokkal, a nappal, a földnek a mozgásával, bármi. Viszont az, amire Pál teszi hangsúlyt, az a Bibliában megjelenő bölcsesség, vagy hit, vagy szeretet. És ha visszamegyünk egész az Ószövetségig, ott, ahol Isten arról beszél, hogy ő ad bölcsességet az embernek, akkor a héber nyelven maga a hakma kifejezés nem csupán valamilyen elméleti, teóriai dologra helyezkedik, hanem kimondottan, amikor Istent jön a bölcsesség, az meglátszik az embernek a mindennapi életében, tehát a gyakorlati bölcsességre tevődik így a hangsúly. És ez igaz a hitre, és ez igaz a szeretetre, ezekre a bibliai fogalmakra, mert az elmélet az egy dolog, de amit gyakorlatba ültetünk, az működik.
2: Igaz az, ahogy Pál apostol megfogalmazta azt a gondolatot, hogy az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent. Tehát a tudomány, a tudás, ami oly magas volt már az özönvíz előtt is. Aztán persze Jézus idejében és Jézus ideje után a csillagászat, a matematika és ezek a tudományok, amelyekből érthető és látható volt az Istennek hatalmassága, nagysága. És azt mondja Pál apostol, hogy az Isten bölcsességében, tehát a tudomány szépségében, logikájában a világ az Isten bölcsessége által, tehát a szép, logikus, egymás után következtethető gondolatokban nem ismerték meg az Istent. És akkor azt mondja, hogy éppen ezért tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mit értünk az ige hirdetés bolondsága alatt, véleményetek szerint?
1: Hogy mondtam, nem az ige hirdetés maga a bolondság, vagy az, amit Pál mondott, csak az embereknek tűnt úgy. Hasonlóan képen gond, amikor Mózes a fáraó elé állt, és azt mondta, Isten azt üzen, hogy engedd el ezt a népet, hát a fáraó is azt gondolta, hogy te neked elment az eszed. Tehát ez nem logikus, amit kérsz. Te egy egyedüli ember, de jöttél a testvéreddel, a húgoddal itt vagytok, és akkor most ilyent kértek. Tehát ez így tűnt az akkori népnek és akkori nép szemében, és ez nem ás alá annak az üzenetnek a fontosságát. Hogy mondtam, názáreti zsidó Jézus, ács fia megváltja a világot, meghal, feltámad, csak hízben örök életet kap. És emberileg ez bolondságnak tűnt.
2: Igen, talán ez a legszebb gondolat, hogy ez nem logikus, hogy valaki meghaljon valakiért. Igen. És hogy mi ebben higgyünk, hogy ez erőt és életet ad. Azt mondja az ige, hogy egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Miért kívántak jelet a zsidók? Mire utal ez? Milyen jelről lehet itt szó?
0: Az a helyzet, hogy a zsidó nép állandóan erre volt berendezkedve, hogy vizsgálja a jeleket a napba, a holdba. Jézus beszél ezekről, hogy később lesznek ilyen jelek, viszont ők akkor is ott akarták. Jézus azt is elmondja nekik, hogy nem adatik jel ennek a nemzetségnek. Sőt, hogyha János evangéliumának a végére gondolunk, ott János apostol, ugye már a második generációnak szánja inkább az üzenetét, azt mondja, hogy nagyobb hangsúly van azon, aki nem lát és hisz, mint azon, aki látja jeleket, csodákat, és akkor mégse elég neki. Minden esetre az érdekesség az, hogy a zsidók teljesen ellentétesnek látták az Úr Jézus Krisztus szolgálatát, vagy azt, hogy meghalt a kereszten, azzal, amit ők szerettek volna, hogy történjen az ő messiásuk által. És emiatt Jézust állandóan jelt követeltek, mert bennük volt az a hit, az a készség, hogy ezt nem teheti akárki, csak ha Istentől jött. Viszont mégsem tudták elfogadni azt, hogy az ő messiásuk az a rómaiak által meghajjon a kereszten. Mert ők pont az ellenkezőre számítottak, hogy az e-fajta kivégzésektől szabadulhatnak meg teljesen a római igát lerázzák magukat.
2: Ezért volt botránkozás Jézus keresztül a zsidók számára.
1: Igen, ők szószoros értelmében várták a messiást, a szabadítót, hogy ő bejön nagy hatalommal, bár hatalma volt, de inkább gyógyított, felemelt, látást adott vissza az embereknek, és gyöngéden közelített a bűnöshöz.
0: És a görög kultúrában pedig az ő vallásos gondolkozásukban az ő isteneik pedig ilyen szeszélyes istenek voltak, akik mindig az embertől várták az áldozatot, várták az emberektől, hogy az isteneiknek a kedvükbe járjanak. Nem, hogy ők hozzanak áldozatot, mármint a görög kultúrában és vallásos gondolkodásban a különböző általuk elképzelt istenek ért, az emberért hozzanak áldozatot, pont fordítva. Itt pedig ezért bolondság nekik, mert felfogadottam, hogy milyen Isten az, aki feláldozza magát az emberét. Tehát fantasztikus, hogy mennyire világos, amiről Pál beszél, hogy botránkozás és bolondság két különböző nemzetnek.
2: Pál úgy fogalmaz a továbbiakban, hogy Isten ezeket, akik megértették most idézőjelbe a bolondságnak ezt az üzenetét, tehát az evangéliumot, amely a hitetlen ember számára egy bolond gondolat, hogyan lehet megalázkodni, életet adni életért. Azt mondja az íge, hogy hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten. Tehát itt mi azért tudjuk ezt a munkát végezni, mert maga az Isten választott ki bennünket. Az Isten vezetése és ereje nyugszik ezen a munkán, hogy megszégyenítse a bölcseket, akik a logikában, a tudományban azt látták, hogy Isten nincs ott, hanem van egy természetes folyás következetesség Isten nélkül. Nem tulajdonították Istennek ezt a hatalmat. És a világ erőtelenjeit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erősöket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Miért fontos számunkra ez a gondolat, amit itt Pál apostol kiélez?
1: Mikor Isten elhívott embereket, akár csak Mózes dadogott, Gedeon félt, Dávid csak egy pásztorfiú volt, Péter egyszerű halász és a tanítványok többsége vámszedő és egyszerű emberek sokasága volt. Nem képesség szerint választ ki Isten, hanem képessé tesz a munkára. Ez olyan, mint egy jó hegedűművész, aki legyen Isten, egy olcsó hegedűvel is tud szép zenét lejátszani. És csak úgy Isten is kiválasztott, idézően a világ bolondjait, akik úgy tűnnek, hogy nem olyan tehetséges, nem valami talpra esett, de mégis Isten akkora dolgokat visz véghez, akár csak Pál, akár csak Mózes, akár csak olvasunk a Bibliában rengeteg emberről, és ezt mutatta meg, hogy Isten képessé tesz.
0: Nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Isten nem az alapján választja ki az embert, amit az ember akkor és abban a pillanatban teljesít, vagy nyújtani tud, hanem Isten az alapján választja ki az övéit, úgy, ahogy mondta Kristóf is, hogy mivé lehet az ember. Tehát Isten látja, hogy mivé válhat az ember. Ugye Pál apostol is, vagy akiket említettünk. A másik érdekesség az, hogy Isten az alapján is választja ki az embert, hogy abból az üzenetből, amit Istentől kap az ember, abból mennyit hajlandó továbbadni. Tehát hiába válasz ki akármilyen jó képességű embert, hogyha az nem akar Isten bölcsességében növekedni, fejlődni, és hogyha az az ember nem ülteti gyakorlatba, és nem adja tovább azt az üzenetet. Tehát ezért Pál maga is egy farizeusból, akit kitagadtak és kivetettek maguk közül a zsidók, ugye, mert ugye Pál is lehetett volna valaki. De ő inkább erről lemondott, és mint Mózes is választotta inkább az Isten népével való együttnyomorgást, és így megnyerte azt a bölcsességet, ami Istentől jön, és ami igazi érték. És Pál hajlandó volt megélni, amiről beszélt, és átadni az embereknek azt az üzenetet, amit Istentől kapott.
2: Az alapigében igaz, azt olvastuk, hogy ez az üzenet, a kereszt üzenete az erő azoknak, akik megtartatunk. Mit jelent az életünkbe a kereszt üzenetének ereje? Misztikus dologról van itt szó, a lelki erőről, hogyan juthat hozzá az ember?
1: Igazából nem mágikus erő, nem egy tárgyban lévő erő, hanem a kereszt igazából eseménye és üzenete, ugye. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy hosszabbító vezeték az maga az erő, pedig az igazából egy műanyag darab, összeállított darab, az elektromos áram nélkül, és amikor belehatol az elektromos áram, akkor válik csatornává. A kereszt egy kinyilatkoztatás, maga a kereszt nem jelent semmit, hanem az, amit üzent Jézus általa, úgy kap élet, és úgy van ereje, mert Isten ugye a mindenható, és nála van minden erő.
0: Hát valóban maga a kereszt, az a megváltásnak a szimbóluma. Nem a kereszt váltott meg bennünket, vagy nem a kereszt üdvözít bennünket. Csupán a megváltásnak a szimbóluma. Viszont a kereszt mindig Krisztusra irányítja a figyelmünket. Úgy, ahogy nem a hit üdvözít, hanem hit által üdvözülünk, ugye? Vagy bármilyen eszközt veszünk, ami szükséges az üdvösséghez, de nem az üdvözít, akár a törvény is. Ugye nem a törvény üdvözít, hanem Krisztus üdvözít. Viszont ugyanilyen szolgálata és szerepe van, szimbolikus szerepe van, illetve látjuk azt, hogy az egész ószövetségi rendszerben ugye a szentély tanának a témája magába foglalja ezt a szimbólumot, magát az oltárt, vagy Mózes, amikor a nép a kígyomarásoktól szenvedett, ugye egy póznára egy érckígyót tett fel. Nem az érckígyó, amit fel lett oda tűzve, az gyógyította meg az embereket, hanem hit által, aki elfogadta, hogy lehetséges a gyógyulás, Isten meggyógyította. Tehát nem tekinthetünk másképp magára a keresztre, magára a kereszt szimbólumára, mert akkor elvész a lényeg. Hogyha valamit Krisztus helyre helyezünk, vagy Krisztus elé helyezünk, akkor az már bálvánnyá válik, ami helyettesítheti Krisztust, elveszíti az értelmét, és akkor nem Krisztust imádjuk, hanem imádja valaki magát a keresztet. Tehát nagyon-nagyon oda kell ezekre a részletekre figyelni egy hívő, egy keresztény embernek.
2: A tanítványok hogyan tudták feldolgozni Jézusnak kereszt halálát? Mennyiben volt számukra ez erő? Tudjuk jól, és elmondtátok, hogy a zsidó nemzet, a zsidóság ellenkezőleg gondolkozott Jézus szolgálatával. Tehát ők egy földi fizikai királyt, egy szabadítót vártak. Jézusról így olvassuk Márk 8.31-ben, és kezdi őket tanítani, hogy az emberfiának sokat kell szenvedni és megbetetni a bénektől és a főpapoktól, az írástudoktól, megöletni és harmadnapra feltámadni. Tanítványok valamit ebből felfogtak?
1: Nem, ugye Péter meg is fedi Jézust ez miatt, mert ők is akár a többi zsidó királyt vártak, uralkodót, azt hitték, hogy ők is ott lesznek a jobbján, tehát ők is magas pozícióban lesznek, a bőségnek a részesei lesznek, tehát ők a földi lehetőségeket látták inkább Jézusban, és nem tudtak ránézni a lelki lehetőségekre. És rátérve a magunk életére, sokszor mi is azt látjuk, hogy mit látunk Istenben, hogy azt mondjuk, hogy baj van, Uram, akkor most gyere segíts, légy a te megmentőm, mikor anyagilag szükségem van, légy a bankautomatám, és légy ez nekem, légy az. Nem ismeri fel, hogy igazából mi számunkra Jézus. Az már lett persze, hogy ő szeretné, megadja mindennapi kenyeret, vizet, és jelen van a nehéz, feszült helyzetekben is. De Isten sokkal nagyobb ajándékkal készül, sokkal nagyobb terve van, lelki értelemben, amit ugye hit látja láthatatlan. és a tanítványok is akár mi is a mai napokban a láthatóra néznénk, mint sem a láthatatlanra.
0: Nagyon elgondolkodott az, hogy Jézus jelenti a szenvedését a tanítványoknak. Ők nem értik, hogy miről beszél Jézus, mert ők teljesen, ahogy elhangzott, ugye, hogy ők másra koncentráltak. Viszont ami meglep engem ott, hogy ott van, hogy féltek őt megkérdezni. Uh-huh. Hát mind akik voltunk diákok, tanultunk, iskolába jártunk, mindig az van, hogy a tanár valamit elmond, akkor hozzáteszi a legtöbbször azt is, hogy aki nem ért valamit, az kérdezzen bátran. Ők pedig féltek megkérdezni Jézustól ezt a dolgot. Mert lehet, hogyha megkérdezték volna, akkor Jézus még részletesebben elmondta, és milyen örömöt okozhatott volna az Jézusnak, hogy gyakorlatilag érdeklés, vágynak többet tudni meg erről az egészről. Viszont sajnos épp ellenkezőleg történt, mert Ellen White-nak is van egy szép idézet a Jézus életében, azt mondja, hogy a tanítványok hányszor okoztak fájdalmat, szomorúságot az Úr Jézus Krisztusnak az ő lassú felfogásukkal, azzal, hogy inkább az elsőbség utáni vágyra koncentráltak, mint hogy megértsék az igazi üzenetét Krisztusnak. És talán ma is itt a probléma a keresztény közösségben az egész hívő élettel, amikor nem látjuk a lényeget, hanem csak a saját érdekeinket szeretnénk megvalósítani, és elvész a lényeg, és nem értjük, hogy mi miért történik, kinek mi a feladat, mit kellene végezzen.
2: Végszóként mit tudunk elmondani a kereszt üzenetéről ma, a mi életünkben, a mi korunkban, társadalmunkban, keresztény közösségben is nem csak. Mit jelent a kereszt üzenete? Hogyan lehet arra az erőre szert tenni, ami ebben az üzenetben rejlik?
1: Hogyan tehetünk szert? Ige tanulmányozását, imádság által is. Jakab apostol első leve 5. vers azt mondja, hogy nincsen bölcsessége, kérje azt, és Isten megadja. Az, amikor a könyv szerzőjét megkérdezni, a Biblia szerzője, a Szentlélek kérd az ő ihletését, az, hogy elmagyarázza neked, és megértesse az, ami benne van, és túllássunk a mindennapin. Hogy mit mond a kereszt számunkra? Többet lehetne mondani, az, hogy ez egy valóságos, a bűn valóságos következménye, és Isten valóságos szeretete és közeledése, valamint a vezetése az örök élet fel, az eredeti terv fele. Ezt mondja el számomra.
0: Először a negatív megközelítésből hadd mondjak valamit, mert sajnos ma is ugyanez fennáll a Pál apostol szavain keresztül, hogy bolondnak vagy hülyének nézik azt, aki még mindig ragaszkodik a Biblia elveihez. Tehát a társadalomban, sőt már ugye keresztény közösségekről beszélünk. Nem, Románia nem egy olyan közösség vagy olyan ország, ahol nem keresztények lennénk. Mégis ebben a környezetben is, ha te ragaszkodsz a bibliai elvekhez szükségesen, akkor bolondnak néznek. De ha levonjuk magunknak a következtetést, inkább nézenek bolondnak az emberek, mint hogy feladjam azokat az elveket, amelyekért az Úr Jézus Krisztus meghalt. Mert azt mondja János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot. És ez a szeretet kellene bennünket ösztönözzön, vezéreljen, és a kereszten történt eseményekhez hozzáfűzön. Ellen White azt mondja, hogy naponta töltsünk időt a kereszt lábánál. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az, ami a Krisztussal való kapcsolatunkat erősíti, bátorít bennünket arra, hogy szeressük Istent, és szeressük a mi fele barátainkat.
1: Egy befejező gondolat részemről az, hogy az embernek nem csak a feladata beszélni a keresztül, hanem azt átadja ugye a kereszt üzenet, a szeretet, a kegyelem, a felemelés üzenetét. Egyszer valaki így fogalmazott, a kereszt két fából áll, egy vízszintes és egy függőleges fa. A függőleges Istenre mutat, békülj meg Istennel, közeledjünk Isten felé. A vízszintes meg az ember-ember kapcsolatáról, légy közel embertársadhoz, szeresd azt, akárcsak az Isten szeretett téged és szeret téged. Szóval nekünk ez a feladatunk, hogy Istent mutassuk be az embereknek, és ez az evangélium üzenete is. Isten is azt mondta, szeretlek, és a kereszt által utat készítettem neked az örökké valóság felé.
2: Köszönöm nektek a válaszokat, hogy eljöttetek, és ezt a témát megbeszélhettük. Legyen a kereszt üzenete számunkra erő, lelki erő. Higgyünk Jézus Krisztus megváltó szeretetében, hogy ő életét adta érettünk, megtartotta életünket, és ezáltal egy örökké valóságban vele lehetünk. Amen.
1: Amen.
2: Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak. A kereszt üzenetéről beszélgettünk meghívott vendégeimmel, de kérem maradjanak a továbbiakban is velünk, hiszen a következő zeneszolgálat után Jankó Kristóf lelkipásztor gondolatait hallgathatják meg a rendszeres bibliaolvasásból származó kérdések megválaszolásában. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Újból a naponkénti tanulmányozás résznél tartunk. Jóisten kegyelmében most is átvesszük a megadott kérdésekre szóló válaszokat. Ezeket a válaszokat a Jobb könyvében a második fejezettől egész a 8. fejezetig terjedő versekben, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című könyv 22. fejezetéből adjuk meg. Kezdem is, az első kérdésünk így hangzik: mit mondott Jobb, amikor megnyitotta a száját? Jobb könyve a 3. fejezet első versében a következőket olvassuk. Ezután megnyitá Jobb az ő száját, és megátkozá az ő napját. Jobb itt a saját születése napját átkozta meg az ő fájdalmában, annyira szenvedett Jobb, hogy már az életét is tehernek érezte. Bemutatja a Biblia azt a különösen őszinte helyzetet, amikor az ember nem ért Istent, fájdalmat él át, és kérdései vannak, de Jobb nem átkozza meg Istent, nem fordul el Istentől, a szenvedésben is Istenhez beszél. És a Isten meghallja minden megtört szívű ember hangját. Második kérdésünk: hány bajodból szabadít meg Isten, és hányadszorra sem illett téged a veszedelem? Jobb könyvének az 5. fejezetéből válaszolunk erre, a 19. versből. Azt mondja: 6 bajodból megszabadít, és a 7. sem illett a veszedelem téged. Habár költői, egy kicsit ez a kijelentés, mégis erőteljes ígéret, hogy az Isten újra és újra megszabadítja a hozzá fohászkodó embert. Nem mondja azt, hogy nem lesznek próbák, nem lesznek kihívások, de azt elmondja, hogy Isten nem hagy magunkra ezekben. A hit azt jelenti, hogy nem csak bízom Istenben, hanem minden egyes helyzetben újra hozzá fohászkodom, és tőle várok szabadítást. A 3. kérdés: ki az, aki nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé? Itt a Jobb könyve 7. fejezet 10. versében találtam meg a választ, ami azt írja le számunkra: nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé. Itt Jobb a meghalt emberről mondja ezt: nem tér többé vissza földi otthonába. Itt Jobb emlékeztet belünket a mulandóságra, az, hogy egy bizonyos ideig vagyunk ezen a földön, és rávilágít arra, hogy Jobb nem a földi dolgoknak élni, hanem azoknak a dolgoknak, amelyeket nem látunk, amelyek lelkiek, amelyek örökkévalóak, amelyre több helyen utalást tesz az Isten igéje. Ez a földi élet ideiglenes, de az Isten örök életet készít az őt szeretőknek. 4. kérdésünk: kit nem vett meg az Isten? A 8. fejezet 20. verse így szól: íme az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ad előmenetelt. Egy más fordításban úgy olvasjuk: íme az Isten nem veti meg a tökéletes embert. Az ártatlan, vagy tökéletes ember egyik sem jelenti azt, hogy büntelen ember lenne, hanem olyan, aki őszinte szívből akar Istennel járni. Nem a külsőt nézi, hanem a szívnek az irányát, a szívnek a vonzódását Isten felé. A tökéletes ember a Bibliában így láttam a hűséges ember, aki a becsületességre törekszik, és aki legfőképpen Istenre támaszkodik. Ezt tette Jobb is, a nehéz helyzetekben is hűséges maradt, becsületes és támaszkodott Istenre. 5. egyben utolsó kérdés: miért nem szabad túlzásba esnünk, hogy példát mutassunk másoknak? Az Étrend és táplálkozás című könyv 22. fejezetéből ezt a választ találtam. Ellen White többek között figyelmeztet arra, hogy az egészségügyi reformot nem szabad szélsőségesen vagy erőltetetten képviselni. Ha valaki túlzásba esik, akkor elbátortalanít másokat, rossz benyomást kelhet, vagy terhet rakhat emberekre. És fontos az, hogy lássuk, hogy az egészségügyi reform nagyon fontos, de nem üdvösség kérdése, és Isten azt kéri, hogy nem a szív keménységéből fakadjon a példamutatás, hanem a bölcs egyensúlyból. Tehát ezt megélve, megértve csináljuk, és ne azért, hogy a keménységből példát mutassunk, és talán hurcoljunk másokat is követni a saját példánkat. Ezek lettek volna a válaszok a megadott kérdésekre. A következő héten is találkozunk, ahol a 9. fejezettől folytatjuk egész a 15. fejezetig a Jobb könyvéből, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című könyv 23. fejezetétől egészen az előkészület az eltávozásra adj címig fogjuk átvenni. Addig is a legjobbakat kívánom, az Isten áldását, a viszontlátásra.

Köszönöm, hogy velünk tartottak a mai alkalommal, amikor a kereszt üzenetéről elmélkedtünk. Tovább folytatjuk beszélgetésünket egy hét múlva egy újabb témakörben, amikor az egység üzenetét próbáljuk majd megérteni. Szeretettel várom Önöket arra az alkalomra is. A viszontlátásra!

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dícsérd.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, amint azt beharangoztuk a bevezetőben is, itt ül a stúdióban kedves állandó vendégünk, Timis Balázsi Sándor lelkész. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr!
2: Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntelek ebből az alkalomból is, és hasonló nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatót.
1: Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Krisztusi jövendőlések fényözönében című beszélgetés sorozatunk keretén belül. Ennek az egész beszélgetés sorozatnak, amelynek ma elérkeztünk immár az 5. részéhez, az alapígéje írva található a zsidókhoz írott levél 1. fejezet 2. versében. Minek utána az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Emlékeztetni szeretném kedves hallgatóinkat, hogy egy kis pályázatot is indítottunk hallgatóink részére. Mindazok, akik 3 egymást követő beszélgetésnek az ige verseit lejegyzik, és egy papírlapra kimásolva elküldik címünkre, értékes és tanulságos könyv ajándékban részesülnek. Stúdiónk címe Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. A címet egyébként adásunk során még elismételjük. Beszélgetés sorozatunk 5. állomásához érkeztünk, ennek címe Sokat támadott, ám mozdíthatatlan emlékoszlop, mint a nagy orvos által felajánlott stresszoldó. Mai beszélgetésünknek pedig az igei kiindulópontja írva található a Máté Evangélium a 15. fejezetében, a 13. versben. Ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Általában ismertek és kedveltek Jézus példabeszédei. Valóban a példázatok mind megannyi ablak a krisztusi tanítások épületén, hogy azokon át az örökkévaló igazságok ragyogják be az épületet, az emberek lelkét, szívét és elméjét. Vannak azonban magyarázatra szoruló példázatok is, úgy vélem, hogy ezek közé sorolható az is, amit az imént felolvastunk. Elismételem, Máté 15.13, ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Milyen körülmények között és milyen céllal fogalmazott így a Mester?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! Minden alkalommal szeretettel és melegen ajánljuk részvételüket a pályázat keretében, hogy kijegyezzék, kiírják, kimásolják a felolvasott igehelyeket. De ez alkalommal nagy hasznát fogják venni a jegyzetelésnek, mert alapvető tantéterről, doktrinális igazságról lesz szó a mai előadásban. Sokat támadott, ám mozdíthatatlan emlékoszlop. Mint a nagy orvos által felajánlott stresszoldó, emlékoszlop és gyógyszer. Na most, hogy a rövid mondatba préselt krisztusi választ megértsük, mint alapgondolatot, szükségesnek látjuk, hogy egy történelmi képet is felrajzoljunk ez alkalommal. A felolvasott alaptextus írás helyének, a Máté Evangélium a 15. fejezetének a címe így hangzik. Emberi rendelések elvetése. Mi történt ott? Akkor az írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből mondván. Képesek voltak megtenni egy terjedelmes útat, azért, hogy ellenvetésüket és kifogásaikat érzékeltessék a mesterrel. Sokszor mi is hosszú utat teszünk meg, az odamondás, a replikázás, a vitatkozás kedvéért. Nem is gondoljuk, hogy milyen nagy távolság van köztünk, és azok között, akiket bírálunk. És mi ezt a távolságot le akarjuk dolgozni. Hát így tettek az egykori templomnagyok, írástudók és farizeusok. Mit kérdeztek az Úr Jézustól, amire az Úr Jézus azt a rövid választ adta? Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Micsoda rettenetes bűn volt. A vének rendeléseinek eme áthágása. Az Úr Jézus azonnal kész a válasszal, és én elképzelem szeretetteljes hangon, de határozottan kérdezi őket. Ő pedig felelvén mondta: ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját, a ti rendeléseitek által. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját, a ti rendeléseitek által. Képmutatók. Igazán profétált felőletek Ésaiás, mondván, ez a nép szájával közeledik hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberi rendeléseknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot, most már legyen tanú is, a párbeszéd alkalmával. Mondanékik, halljátok és értsétek meg. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem az, ami a szájon kijön, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki: tudod-e, hogy a farizeusok ezt beszédet hallván megbotránkoztak? Na és itt van a mai tanulmányunknak a vezérgondolata. Ő pedig felelvén mondta: minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépedik. Látjuk tehát, hogy milyen fontos ügyködésben voltak a templom nagyjai. az írástudók és a farizeusok. Akik a következő panasszal jöttek Jézushoz. Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Milyen csodálatos tanítási módszer, Jézus módszere, aki kérdésre kérdéssel válaszolt. Ti pedig miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Igen, mert a farizeusok, írástudók, papok, a templom nagyok azt gondolták, hogy Jézus az isteni rendeléseket új intézményekkel akarja helyettesíteni. Jézus azonban kijelentette, hogy ő Isten örökérvényű ígéjét és rendeléseit képviseli, és azokat védelmezi. Ezen isteni ígével, ezzel a tanítással szemben, épp az ő régi keletű hagyományaik és rendeléseik képezték az újításokat. Nem Jézus akart újítani, hanem ők újítattak az örökkévaló parancsolatokon a vének tanításaival, újításaival, melyek nélkülözték a bibliai alapot. És az Úr Jézus elmondja a következtetést is. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És ehhez még hozzáfűzte. Minden plánta, melyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépedik. Ez a gerince a mai tanulmányunknak, kedves hallgatói. Gyertek, alkalmazzuk ezt a krisztusi kijelentést a szombat megünneplésére. Mert tanulmányunkban a Krisztus ajkáról elhangzott proféciák, jövendőlések,

0: jegyezzük jól meg, s azokat vádolják tévtanok hirdetésével, akik a hetedik nap a szombat örökké való érvényességét hirdetik. Igen, mert a formai kereszténységnek a hagyomány még mindig több, s az egyház atyák által kimondott helyes vagy téves tantétel még mindig több, mint a Biblia Isten ígéjének örök érvényű eligazítása. Ezeket az úgynevezett újításokat és újítókat beszéljek most az új protestantizmus keretében a hetedik napot megünneplő és tisztelő keresztényekről, akiket azzal vádolnak, hogy elvetik az egyház régi hagyományait és szokásait. Kedveseim, a valóság viszont más mutat. A vasárnap ünneplése a hét első napját hetedik nappá emelve, a valóságban ez a bibliai alapot nélkülöző emberi hagyomány, de a szombat parancsolata a régi, az eredeti, az isteni rendelés. Akárhogy forgatjuk, akármennyit filozofálunk felette, akármennyire hivatkozunk az egyház tekintélyére, a tény, az igazság egy. A heti nyugalomnap megváltoztatásával merényletet követett el a kereszténység a hét hetedik napja parancsolata ellen. Most itt áll két emlékünnep, két intézmény. Kérdezem, a két intézmény közül melyiket plántálta mennyei atyánk, hogy Jézus szavaival éljek? Erről nagyon könnyen meggyőződhetünk, mert ültetvényének minden egyes növénye a Szentírásba gyökerezik. Jegyezzék le, 2 Timóteus 3:16. 17. A teljes írás Istentől ihletett. És innen indulunk ki, hogy most jelen előadásunkban történelmileg is felvázoljuk az igazságot, a Biblia tanításának igazságait, és a változtatási valóságos merényletet.
1: Mielőtt ezt a kérdést körbejárnánk és mélyebben megvizsgálnánk, hallgassunk meg egy énekszámot, közben megkérjük kedves hallgatóinkat, szíveskedjenek továbbra is a készülékek mellett maradni.

0: Az Igazság útján című adásunkban Krisztusi jövendőlések fényözőnében címmel beszélgetés sorozatot hallgatnak, a beszélgetés 5. állomásához érkeztünk. Mielőtt következő kérdésünk elhangzana, és természetesen a válasz is, emlékeztetem kedves hallgatóinkat, hogy egy kis bibliai pályázatunk is van érvényben, amennyiben 3 rádióadást figyelemmel követnek, a bennük megemlített igeverseknek a helyét lejegyzik, és azokat egy papírra kimásolva beküldik a stúdió címére, egy hasznos és tanulságos könyv ajándékban részesülnek. Stúdiónk címe: Reménység hangja rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Várjuk szeretettel kedves leveleiket. Most pedig folytassuk beszélgetésünket annak következő kérdésével. Az elkövetkezőndőkben betekinthetnénk-e a Szombat intézményének bibliai történetébe, mind az Ó, mind az Új Szövetség tanítása szerint?
1: Megpróbáljuk, és kérjük kitartóan kedves hallgatóinkat a jegyzetelésre, hogy álljanak össze azok a bibliai lókusok, amelyek jelen tanulmányainknak alapját képezik. Nézzük először a 7. napját az ószövetségi iratokban. Itt pedig a következő alfejezetekben. Szombat, kezdettől fogva. Szombat, az egyiptomi rabság való szabadulás után. Szombat a Sínai hegyen. És szombat Izrael népének teljes ószövetségi történetében. Nyugalomnap kezdettől fogva. Midőn a Teremtő a földet és az embert alkotá, a 7. napját, amelyen megszűnt minden munkájától, amelyet teremtett vala, a 7. napját szent szombatjává avatta. És elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. És megáldá Isten a 7. napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten. 1 Mózes 2:1-3. 1 Mózes 2:1-3. A megszentelés elkülönítést jelent, nyelvünkre lefordítva. Így Isten a szombatot már a teremtés alkalmával elkülönítette a 7 többi napjától. Mint Jézus is mondja, a szombat lőn az emberért, a teremtés koronájáért. Nem az ember lőn a szombatért. Ez külön ajándéka volt a teremtőnek, a teremtett világ és a teremtett világ ura számára, az ember számára. Isten a szombat intézményét tehát már a világ alapjainak letétele előtt megalapozta. Az isteni tervben már örök időktől megvolt. Mint ahogy majd látjuk, hogy amikor megígért örökkévaló hazánkba eljutunk, ott is örök érvényű lesz a szombat ünneplésének törvénye. De Isten felújította a több mint 400 éves egyiptomi rabságban szenvedő népe előtt akik felől nem is csodálkozunk, hogy nagy része már elfelejtette. Ott, az egyiptomi környezetben, a pogány világ közepette. De Izrael népe Egyiptomban eltávolodott tehát Isten parancsolatától, és az egyiptomiak bálvány imádásába süllyedt. De midőn Isten kiszabadította népét a rabszolgaságból, a szombat parancsolata által tette próbára, akarata és szeretete iránti engedelmességüket és hűségüket. És mondá az Úr Mózesnek, ímé én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből. Menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra napra valót, hogy megkísértsem. Akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem? 2 Mózes 16.4. Tehát Isten a 40 éves pusztai vándorlás ideje alatt mannát hullatott a nép számára. 6 munkanapon keresztül hullott a manna, az égi kenyér, de a 7. nem. Ebből láthatjuk, hogy a szombat már akkor is része volt az isteni parancsolatoknak, mikor még a Sínai hegyen ki sem nyilatkoztatta azt Isten tételesen. Na és a 3. kép, a szombat a Sínai hegyen. Midőn elérkezett annak ideje, hogy az Úr szent törvényét a Sínai hegyről kihirdesse. Erkölcsi kormányzásának alapját képező törvény szívébe a szombat parancsolatát helyezte. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgál leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. 2 Mózes 20, 8-11. 2 Mózes 20, 8-11. De felismerjük a szombatot? Izraelnek, mint Isten népének, Izraelnek, mint nemzetnek a történetében. A szombat megtartása volt mindenkor az Isten iránti hűség legfőbb próbaköve. Midőn Izrael bálványimádásba esett, lásd 2 Krónika 33.6, olyan pogány ünnepeket választott magának, melyek a napistennek, vagy más pogány bálvány isteneknek tiszteletére voltak számba. De Isten az ő ígéjében ezt szombatrontásnak nevezi. Lásd, 3 Mózes 19, 26-30-ig. 3 Mózes 19, 26-30-ig. Jeruzsálem felől így jövendőlt az Úr. Pedig, ha szívesen hallgattok rejá, ezt mondja az Úr, és nem visztek be terhet e város kapuin szombatnapon,

Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangerrádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések

0: Bizonyosak lehetünk felőle, hogy ez a nap volt az első keresztény hívők szent és áldott nyugalomnapja. Midőn az Úr elrendelte Izrael népe számára a különböző ünnepnapokat. Határozott különbséget tett az öröktől fogva fennálló szent szombat javára. Mikor azt mondta, ezek az Úrnak ünnepei. Így szól az írás. Az Úr szombatain kívül 3 Mózes 23, 37-38. A lévitai szolgálatban előfordultak ünnepek, és úgymond pihenőnapok, szombatok. Általában az egész lévitai szolgálat oly szimbólum volt, amely később eljövendő javakra mutatott, s a golgotai nagy áldozatban teljesedett. Lásd, Kolossé 2, 16, 17. Az Úr szent szombatja nem tartozik ezen szombatok közé, ezen ünnepek közé, mert ez az Úrnak szent szombatja, a teremtés emlékünnepe, már a teremtés alkalmával elrendeltetett. Mielőtt a bűn a földre jött, s mielőtt a Krisztus áldozatára mutatható árnyszolgálatokat, ünnepeket, áldozatokat elrendelte volna Isten, már a szombat ünnepe létezett. Ez az Úrnak egyik alapvető intézménye, az embernek adott erkölcsi törvények része, amely épp oly szent és kötelező, mint a többi isteni parancs. A Szentírás kijelenti, hogy a megváltottak eljövendő dicső honában mindörökké érvényben lesz a szombat szent parancsolata. A proféta leírja a megváltottak dicsőségét, és mondja, szombatról szombatra eljön minden test, hogy imádjon engem, így szól az Úr. Ésaiás 66:23. Kedveseim, világos tehát, hogy a hetednap szombat Isten által ültetett palánta, amely mélyen gyökerezik az egész Szentírás talajába, s fennmarad mindörökké az eljövendő örök világban is.
1: Kedves hallgatóink, egy pillanatra álljunk meg, elmélkedjünk, hallgassunk meg közben egy énekszámot is, majd utána folytatjuk beszélgetésünket. Maradjanak a készülékek mellett.

Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Krisztusi jövendőlések fényözönében sorozatunk 5. beszélgetését hallgatják. Mielőtt tovább folytatnánk beszélgetésünket és tulajdonképpen befordulnánk a célegyenesbe, hadd emlékeztessem kedves hallgatóinkat arra, hogy egy kis bibliai pályázat is érvényben van, amennyiben 3 adáshoz tartozó igeverset lejegyeznek és papírra kimásolva az igevers szövegét,

0: levélben beküldik stúdiónk címére, értékes és hasznos könyvajándékban részesülnek. Stúdiónk címe: Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Szeretettel várjuk kedves leveleiket. Sokat vitáztak már a teológusok, de egyszerű egyháztagok is a szombat, vasárnap nyugalomnapjának hitelessége felett. Hogyan engesztelhető ki ez az alapvető eltérés a két irányzat között? Tanít valahol a Szentírás, az Ó vagy az Új Testamentumban, a vasárnap megszentelése felől? Hogyan történt a változtatás ebben az alapvető kérdésben?
1: Hát mindenek előtt röviden így válaszolnám meg a kérdést. Az Új Testamentum nem tanítja a vasárnap megszentelését. Isten a hét első napját, a vasárnapot, a teremtésre használta fel, tehát munkálkodott, nem ünnepelt. Mózes első könyve 1-1-5. Az ótestamentumi szent iratokban mindenütt egyike volt a munka hat napjának. Ezékiel 46:1. Krisztus feltámadásának volt a napja. A feltámadásról szóló isteni tudósítás hangsúlyozza, hogy a szombat elmúlt, mikor a hét első napja hajnalodott. Márk 16:1-2. Az Istentől ihletett hét első napja hajnalodott. Az Istentől ihletett szent iratok e napot közönséges nevén nevezik, és nem tulajdonítanak neki semmiféle szentséget. Egyes tanítványok utazásra használták fel, midőn a feltámadt Jézus is csatlakozott hozzájuk. Lásd az Emmausi utazás. Lukács 24:13-29. Később, ugyanezen a napon jelent meg tanítványainak Jeruzsálemben, akik étkezésre, nem pedig Isten tiszteletre gyűltek egybe egyikük házában. Márk 16:14. Az egyetlen vasárnap tartott vallásos gyülekezés Troásban történt. Lásd Cselekedetek 20:6-13. Ez az esti gyülekezés a hét első napjának éjszakája, szombat estétől vasárnap reggelig tartott. Pál szombaton át Troásban volt, s vasárnap szándékozott útját Aszoszba folytatni. A gyülekezet szombat elmúltával is együtt maradt, hogy Páltól búcsút vegyen. Pál megtörte velük a kenyeret, és egész éjszaka együtt maradt velük, hogy másnap, azaz vasárnap reggel induljon el gyalog Aszoszba, amely körülbelül 18-20 mérföldnyire volt oda. Mi alatt ő vasárnap ekkora útat gyalogolt, utitársai hajón utaztak utána, és a korabeli egyik történész ezt jegyzi fel. Este volt, amely a zsidók szombatjára következett. Vasárnap reggel útra készen állott a hajó. Az apostol vasárnap délután tavaszi időben ment át az Ida folyó parti tölgyeseken. Pál apostol 1 Korintus 16:2-ben újra megemlíti a vasárnapot, mint a hét első napját. Itt azonban szintén semmiféle vallásos összejövetelről nincs szó. csupán azzal kapcsolatban beszél a vasárnapról, hogy már a hét első napján lehetőleg mindenki tegyen félre valamit magánál, tehát odahaza, a jeruzsálemi szegények megsegítésének számára. Hogy amennyiben az apostol náluk megjelenne, mindenkinél készen legyen a felajánlott ajándék. Egy angol egyházi vezető erről így ír. Bármi áhítattal és odaadással tartjuk is a vasárnapot, annyi bizonyos, hogy mégsem tartjuk meg a szent szombatot. A szombatot külön parancs, isteni parancs rendelte el. De ilyen isteni parancsolatra nem hivatkozhatunk a vasárnap elrendelésének tekintetében. Az Új Testamentumban egyetlen olyan hely sincs, amelyből arra következtethetnénk, hogy Isten haragját hívjuk magunk ellen, ha a szentnek vélt vasárnapi napot munka által megszegjük. Íme a korabeli iratokból. Vagy pedig egy baptista hitelvi könyvből idézünk. Van egy bibliai parancsolat, amely a szombat megszentelését rendeli. Csak hogy a vasárnap nem a szombat. Erre azonnal azt fogják felelni, és pedig a jogosság látszatával, hogy a szombatot áthelyezték vasárnapra. De hol találjuk az áthelyezésről szóló rendelkezést? Az Új Testamentumban sehol. Az ismert tudósok számtalan kijelentéseit idézhetnénk, még amelyek igazolják, hogy az írás világosan tanítja, a vasárnap megszentelése nem olyan plánta, amelyet mennyei atyánk ültetett. De azt is kérdezted, hogyan történt a változás? Hát, kedveseim, a szombatot nem isteni parancsra változtatták meg. Emberek azt meg sem változtathatják. Amiképpen valaki a születésnapját sem változtathatja meg, illetve nem helyezheti más napra. Tény az, hogy ha valaki egy bizonyos napon a világra született, még akkor is ez marad születésnapja, ha születését tetszés szerinti másik napon akarná megünnepelni. De tény az is, hogy a nagy alkotó a hét hetedik napján, azaz a szombat napon pihent meg, szűnt meg a teremtés munkájától. És ezt a napot megszentelte és megáldotta. Ezt a napot megkülönböztette a hét többi napjától. E napon áldás és szentség nyugszik. Ezt mindenki tapasztalhatja, aki hittel ünnepeli Istennek áldott szent nyugalomnapját, a szombatot. Ha az emberek önmaguk kiválasztanak egy tetszés szerinti napot, nem törődve azzal, hogy mely napot szentelte és áldotta meg Isten, és ezt a természet szerinti vagy tetszés szerinti kiválasztott napot ünneplik meg, akkor ezzel az emberi akaratot fölibe emelik az Isten akaratának. 2 Tesszalonika 2:4. már Pál apostol panaszkodott, hogy jelentkezik a törvényszegés lelkülete. Abban az időszakban, amely az apostolok kora és Nagy Konstantin császár megtérése között, idézőjelbe teszem a megtérés szót, eltelt, a kereszténység nagy változáson ment át. Olyan szokások és hitelnek honosodtak meg az egyházban, melyekről Pál vagy Péter apostol még mit sem tudtak. A tömeg azt vallotta, hogy ezen pogány eredetű szokások isteni eredetűek. Newman, római katolikus kardinális, a következőket mondja. Az egyház vezetői, midőn látták, hogy egy-egy pogány tan vagy szokás annyira gyökeret vert az egyház tagjai között, hogy lehetetlen azt kiirtani, készek voltak vele megalkudni. És a keresztény egyház kebelében is helyet adni ezeknek a tanításoknak. Így tettek a pogány bölcseleti tételekkel is. Hát, kedveseim, ilyen eredetre tekint vissza a hét első napja ünnepének, a vasárnap intézményének napja, amely fokozatosan egyre jobban háttérbe szorította a szombatot. Évszázadok alatt egészen Krisztus után 321-ig, Konstantin császár rendeletének megjelenéséig úgy szólván, semmi nyomát sem találjuk annak, hogy a keresztény hívők vasárnapot ünnepeltek volna. Tehát az Úr Jézus mennybe menetele után több mint 3 évszázadon át. Hogy hangzott Konstantin rendelete? Elrendeltetik, hogy a városok összes hivatalnokai és lakósai és az összes ipari munkások pihenjenek a nap tiszteletre méltó napján. A földművesek ellenben szabadon művelhetik földjüket, mert gyakran előfordul, hogy a szántóföldet és a szőlőket másnapot nem lehet oly eredményesen művelni, mint épp ezen a napon. Ezért az isteni gondviselés által nyújtott, így kedvező alkalmat nem kell ezen rövid idő kedvéért elszalasztani. Kiadatott március hónap 7. napján Nagy Konstantin császár által. Ezen rendeletből egyáltalán nem világlik még ki, hogy a vasárnapot keresztény ünnepnek szánták, vagy hogy Konstantin, mint keresztény hívő, rendelte el a vasárnap megünneplését. Sokkal valószínűbb, hogy a császár Pontifex Maximus minőségében egyszerűen beiktatta a kalendáriumba a többi ünnepek sorába a nap napjának megünneplését is, amely immár úgyis el volt terjedve a római birodalom lakossága között. Tény azonban, hogy a mi pogány intézmény gyanánt vette kezdetét, később, mint keresztény ünnep folytatta pályafutását. A 4., 5. és 6. századbeli császári rendeleteknek már volt rá gondjuk, hogy a polgárokat lehetőleg teljesen visszatartsák a vasárnapi munkától. Íme, hogy ír erről a baptista Hiscox? Természetesen tudomásom van róla, hogy a vasárnap az első évszázadokban nem volt elterjedve, mint vallási szokás. Ezt látjuk az egyházatyáknál, és egyéb források is bizonyítják ezt. Mi kár, hogy végül is, midőn megjelenik, a napisten nevével megbélyegezetten jelenik meg, például Dies Solis, Sunday, Zontag, Zonnertag, a napnak a napja, ilyen néven fogadja el a római pápaság, s teszi a kereszténység szent napjává. Testálja azt szent örökség gyanánt a protestantizmusra is. Hát akkor nem csoda, ha az utolsó üzenet, amely figyelmeztet Krisztus fogadására, arra is felszólítja az emberiséget, hogy a szent szombatnap megtartása által igyekezzék Jézus nyomdokain haladni, és Istennek a Szentírásban kifejezett akaratát megtartani. Hallgassuk és szívleljük meg Krisztus intelmét, kedveseim. Olyan emberi rendeletekkel szemben, amelyek Isten akaratát kívánják háttérbe szorítani. Mert így összegzett Krisztus. Minden plánta, melyet nem az én atyám plántált, így a hét első napjának ünnepe is kitépedik. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon velünk mindörökké. Amen.
0: Köszönjük az értékes gondolatokat, reméljük, hogy kedves hallgatóink szívében nyitott ajtóra találnak, és a kedves hallgatóink nem fogják sajnálni az időt és a fáradtságot, hogy ezeken a tényeken elgondolkozzanak, elmélkedjenek, és tovább tanulmányozzák. Beszélgetés sorozatunk 5. részét hallották. Mielőtt elbúcsúznak, megkérdezném kedves állandó stúdió vendégünket, hogy miről szól a 6. rész, hogy ezzel is az érdeklődést tápláljuk.
1: Köszönöm a kérdést. Tervünk szerint, tekintettel, hogy az 5. tanulmányunk olyan hord erejű, és annyira minden időkben, az Új Testamentum időszakokban, annyira időszerű Isten rendelése és az emberi változtatások gondolata, amellyel foglalkoztunk. Ezért megpróbáljuk a következő előadásban, ez alatt a cím alatt, hogy teremtés emlékünnepe a gömb alakú földön. Megpróbáljuk felvázolni, ha csak ilyen slágvoltokban, szemelvényekben, hogy hogyan érvényesült Isten hűséges tanítványainak élettapasztalatában és gyakorlatában a teremtés emlékünnepének megünneplése. Ezért fogalmaztuk meg ezt a címet, teremtés emlékünnepe a gömb alakú földön.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Családi kör. Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magos Zsolt és Csergezán Bernád. A Családi kör műsorában szeretnénk beszélni azokról a tényezőkről, amelyek hozzájárulnak, hogy boldogan, meghittségben és békességben élhessünk együtt, mint egy család, úgy, ahogy azt Isten eltervezte, úgy, ahogy szeretne megajándékozni bennünket. De nagyon sokan rádöbbenünk arra, hogy különböző akadályokkal kell szembenéznünk, akár nap mint nap is. Az egyik ilyen akadály, ami előbb vagy utóbb felüti a fejét, az a mi múltunk. A mi régi szokásaink, régi cselekedeteink, kapcsolataink, barátságaink. És bár úgy érezzük a házasságkötés pillanatokor, hogy csak a jövendőbelünk a legfontosabb, és a jövőt csak vele tudjuk elképzelni, hamarosan rájövünk, hogy a múltból emlékek újból és újból előtörnek. Ezek lehetnek a rossz szokások, vagy pedig a régi kapcsolatok, amelyek lehet, hogy a legváratlanabb pillanatban különböző gondolatok, vagy akár cselekedetek formájában is megjelennek. Sokan úgy gondolják, hogy megszabadultak ezektől az emlékektől. De a kérdés az, amiről szeretnénk mai műsorunkban beszélni, hogyha tényleg valóban, valóságosan is sikerült megszabadulni ezektől. Hogyan tudjuk ezt megvizsgálni, hogyan tudjuk ezt meglátni, hogy hogyan is állunk, és milyen szerepet töltenek be a múltban történtek jelenlegi életünkben.
1: Amikor a múltról beszélünk, akkor eléggé fontos felmérni azt, hogy mennyi a múltból még létezik a mi életünkben. Sőt, azt is el kell mondjuk, hogy a múltat teljesen nem lehet kitörölni a mi jelen életünkből. Tény az, hogy fel kell tegyük a kérdést, mennyire vagyok én, és mennyire befolyásol engem az én múltam. Legtöbbször nem tudunk megszabadulni a múlttól, és akkor, amikor olyan helyzetekről van szó, ahol sérülések, sebeket ejtett az esemény életünkben, szívünkben, és ha ezek nem voltak megoldva, akkor nem csak az akkori kapcsolatokat érinti ez, hanem a jelenben is kifejlesztett kapcsolatokat érinti ez a meg nem oldott helyzet. Egyesek azért szenvednek, mert csak valahogy félmennyire oldották meg a múltnak problémáit, vagy nem ásták, nem temették el teljesen ezeket a problémákat. Vagy léteznek más helyzetek is, amikor eltemettük a problémákat, de tudjátok, élő problémákat temettünk el. Ezek pedig adott helyzetekben újra feltámadnak, és keserűvé teszik a mi életünket. Amikor az élet reakcióiról van szó, nem szabad elfeledjük sohase, hogy mi alapozunk arra, ami történt a múltban. Nagyon sokan azért szenvednek, mert a régi sebek nem gyógyultak be, és ezek a kapcsolatok, amik elég fájdalmas kapcsolatok voltak, ezek még mindig erős befolyással bírnak a mi életünkben. Egyesek megpróbálták eltemetni ezeket a fájdalmas emlékeket, abban reménykedve, hogy többet soha nem fognak találkozni velük. Hiszen van egy gond. Abban a mértékben, ahogy az idő telik, ahogy öregszünk, a mi emléktárunk mind jobban és jobban megtelik eseményeknek emlékeivel. Aztán ezek az emlékek, ezek befolyásolják a mi személyiségünket, És nagyon sok ezek közül, az események közül, legyenek azok örömek, vagy fájdalmak, ezek vezetik a mi életünket, a mi kapcsolatainkat, akkor, amikor különösen szó van a mi élettársunkról. Van még egy másik oldala is a helyzetnek. Nem egyformán emlékszünk egy ugyanazon eseményről. Például egy kirándulásról van szó. Az egyik arra emlékszik, hogy milyen szép volt, amikor felértünk a hegyi tóhoz. Hát elképzelhetetlen szépséget láttunk, és milyen jól éreztük magunkat. A másik csak arra gondol, hogy milyen nehéz volt a hegy megmászása. Mennyire fárasztó volt, és amikor felérkeztél oda, arra kellett gondolni, hogy vissza is kell jönni, és hogy egy egész héten keresztül érezted ezt a fáradtságot a hegy megmászása miatt. Mennyire különbözünk egymástól, ahogy hozzáállunk és emlékszünk egy eseményről.
0: Felmerül mindannyiunkban a kérdés, ki is emlékszik szívesen a régi kellemetlen eseményekre. Azonban a szakemberek szerint a családi szóváltásoknak második okaként a stressz után ezek a régi emlékek, régi nem jól elrendezett gondok a kiváltó okai. Hiszen a legtöbb családban különböző emlékekkel érkezünk, különböző szokásokkal. Hogyan tudnánk úgy élni a jelenben? Hogyan készülhetnénk úgy a jövőre, hogy ezek ne lebegjenek a mi fejünk felett, mint Damoklés kardja? Mit eredményez akkor, amikor megtagadjuk, vagy próbáljuk eltakarni ezeket a régi emlékeket?
1: Hát az eredmény nem más, mint az, hogy megakadályozza a lelki sebeknek gyógyulását. Akkor, amikor ezeket próbáljuk elrejteni az életünkben, tesszük magunkat, hogy nem is történtek, mintha nem is tudunk róluk, ezek az előttünk álló úton, ezek meg fognak jelenni, befolyásolni fogják életünket, és végképp hatásától nem fogunk megszabadulni. Ezek akkor fognak megjelenni, amikor a házasságunkban gondokkal találkozunk, és akkor úgy fogunk tenni, mint ahogy az előző esetekben oldottuk meg a nehézségeket. Nagyon sokszor, akkor, amikor a családban hűtlenségről van szó, ez az emlék, hogyha nincs letisztázva, a megbocsátás nem történt meg, akkor az élet folyamán állandóan fel fogja ütni fejét, és akármilyen helyzetben ugyanaz lesz a megoldás, amelyik volt akkor, amikor a hűtlenségről volt szó. Nagyon jó, hogyha megbocsátunk, és tovább megyünk. Ez az isteni megoldás akármilyen helyzetre, a megbocsátás. Hiszen Isten is megbocsátott nekünk, bűnös embereknek. De Isten eltemeti, és eltemeti egyszer s mindenkorra a mi bűneinket, a mi tévedéseinket. Valahogy így kellene megoldjuk mi is mindazt, ami a múlthoz tartozik, különösen azokat az eseményeket, amelyek negatív események.
0: Azért, hogy jobban megértsük, mi is történik a mi családi életünkben, hogyan ütik fel a fejüket az emlékeink, mindenek előtt próbáljuk megérteni, hogy hogyan is alakulnak ki ezek az emlékek a mi értelmünkben, a mi agyunkban.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha azt mondanám, gondolkozzatok most, melyik a legrégebbi emléketek? Feltettem egy közösségben a kérdést, melyik a legrégebbi emlék Jézus Krisztusról? És egy értelmes hölgy jelentkezett azonnal, és azt mondta, 12 éves koromban emlékszem, hogy először egyik szomszéd barát családnál tartózkodtam, és a az édesanyja ebből a családból beszélt a gyermekeknek, és így nekem is az Úr Jézus Krisztus áldozatáról, szenvedéseiről. És én akkor felfogtam, hogy mennyire borzalmas az, hogy Krisztus szenvedett. És azt mondtam neki, tudod, értem, nem kellett szenvednie Krisztusnak. Én nem lopok, nem hazudok, csak érted szenvedett, és sírtam keservesen. Az emlék megmaradott, és ez éveken keresztül befolyásolta az ő életét. Majd később megértette, hogy Krisztus érte is szenvedett, hiszen az ő bűneiért is meghalt a kereszten. Na most, ha a családi életre gondolunk, akkor, amikor gyermekek voltunk, szülők, testvérek kapcsolata, gondolkozz el, és jusson eszedbe, melyik a legrégebbi emléket. Amikor kellemes emlékek, ezeknek van egy befolyásuk az életben. De amikor pedig negatív emlékekről van szó, ezeknek is megvan a befolyásuk, a hatásuk az életben. Azért oly fontos megoldani, megszabadulni a múlttól, különböző olyan esetektől, amelyek szenvedést okoztak, és amelyek nehézséget hoztak az életben.
0: Van egy olyan szakkifejezés, hogy mindannyiunkban el van rejtőzve egy gyermek. A régi gyermek, gyermekkorunknak tapasztalatai, szülőkkel, barátainkkal. Hogyan befolyásolja felnőtt életünket ez a bennünk lévő gyermek?
1: Azok az érzések, az a magatartás, amelyet kialakítottunk az életünk első éveiben, ez máskülönben befolyásolhatja egész életünket. Ugyanakkor ez lehet egy pozitív befolyás, de ugyanakkor lehet egy negatív, ami megakadályozza állandóan a mi életünket. Akkor, amikor az elrejtett emlékekről van szó, ezek mindig konfliktusban jönnek a felnőtt kori életünkkel. Hugh Musseldine doktor, amikor a gyermeki emlékekről beszél, használja ezt a kifejezést, a múltbeli gyermek, amely létezik az életben. És ez a gyermek megpróbálja ellenőrizni a mi jelenlegi életünket. Egy része a gondoknak, a problémáknak az életben pontosan ennek köszönhető, hogy ez a gyermeki érzés már felnőtt korban is ellenőrzi a mi életünket. Némelyikor feltesszük a kérdést, és azt mondjuk, hát miért is mondtam ezt, és így formában? Miért viselkedek így? Miért nem viselkedek másképp? Miért érzem ezeket az érzéseket? És a válasz ezekre a kérdésekre nem más, mint az, hogy ezek a múltbeli érzések, a múltbeli gyermeknek befolyása a mi életünkben. Amikor a nehézségek tornyosulnak a mi életünkben, akkor érezzük, hogy már nem bírjuk, azért, mert állandóan visszatérünk ezekhez az emlékekhez. Nagyon sok emlék hozzátartozik azokhoz a konfliktusokhoz, amelyek nem voltak megoldva a gyermekkorban. Ez képezi azt a belső gyermeket, amely próbálja vezetni, irányítani az életet. Ki az, aki úgy viselkedik veled, mint egy gyermek? Ezek a szülők. De mit teszel akkor, amikor már nem laksz együtt a te szüleiddel? Vagy akkor, amikor ők már megpihentek, meghaltak? Ki fog úgy viselkedni ezzel a gyermekkel, mint a szülők? Hát nem más, mint te, mint személy, úgy fogsz viselkedni azért, hogy tovább folytasd ezeket az érzéseket. Ezért a közlésed, amikor kommunikálsz a te jegyeseddel, máskülönben nem a te személyes közlésed, kommunikáló módszered, hanem ezek mind a múlthoz tartoznak. Ezért jó megszabadulni és megoldani azokat a régi helyzeteket az életben.
0: Egy másik nagyon érdekes gondolat az emlékekkel kapcsolatban. Gyermekekként, ahogy igyekszünk felnőni. Tudjuk azt, hogy melyek azok a rossz szokások, amelyek a mi családunkban jelen vannak, és úgy eltervezzük, hogy ezektől mentes lesz majd a mi életünk. És mégis, amikor mi magunk leszünk felnőttek, ugyanazokat a hibákat követjük el, mert úgy érezzük, hogy ez hozzátartozik a családi élethez. Hogyan lehet az ehhez hasonló helyzeteket kikerülni?
1: Ugyancsak az említett doktor azt mondja, hogy amikor a múltról van szó, akkor azt kell mondjuk, hogy nem ketten házasodnak meg, hanem, érdekes, négyen házasodnak. Két ifjú és a két gyermek, a múltbeli gyermek. Elgondolkoztam ezen a dolgon. Amikor mind a kettő úgy viselkedik, hogy eleget tegyen, kielégítse azt a belső gyermeket, képzeljétek el, hogy mi lesz az eredménye a családban. Habár a Szentírásban azt olvassuk a korintusi levélben, az első levélben, a 13. fejezetben, a 11. versben, mikor gyermekvalék úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. De úgy tűnik, hogy nagyon sok személy életében ez nem valósul meg. Elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. Amikor az udvarlás idejéről van szó, akkor persze próbáljuk jó benyomást kelteni a mi társunk életében, és persze, amiután megházasodtunk, erről lemondunk. Megszokjuk az életet, a házassági életet, és próbáljuk kialakítani ugyanazt a légkört, amit a gyermekkorban éltünk. A jegyes oktatási felkészítő ideje alatt felteszünk olyan kérdéseket, mint például, mit szeretnél megtartani a családodból, és szeretnéd áthozni a ti családotokban. És ez a kérdés szól mind a két félnek, úgy a fiúnak, mind a lánynak. Érdekesen megfigyeltem, hogy nagyon sokan azt mondják, ezt nem szeretném sohase, hogy az én családomban létezzen. De ennek ellenére mégis a családban előfordul. Persze, amiután telik az idő, azt mondja a fiatal feleség, hát ezt sohase láttam az ő életében, addig, amíg barátkoztunk. Most, mintha teljesen megváltozott. Miért? Azért, mert ő valahogy visszaköltözik a gyermeki életében. Lehet a feleség észben tartja azt, ahogy az édesanyja nagyon értékelte a tisztaságot. Nagyon rendezett volt a ház, és szeretné, hogy ő is a házát, most az új családját, ugyancsak így tisztán tartsa. Szeretné, hogy egy jó feleség legyen. De amikor a férről van szó, neki a családban pontosan az ellenkezőt kellett megtapasztalnia. Az volt a hely, amikor visszahúzódhatott a csendben, habár minden szanaszét volt a házban, ez volt a legkellemesebb alkalom, amikor ő megnyugodhatott. Elképzelitek, hogy a két személynek emlékei, az a két múltbeli gyermek mit eredményezhet az életben. A bennünk lévő gyermeknek megvannak a vágyai. Akkor, amikor kommunikálásról van szó, akkor, amikor az új család kialakít egy kommunikációs rendszert, nagyon figyelmes kell legyen, hogy ne hozza be az új családban a régi szokásokat, amelyek nehézségeket okoznának. Ugyanezt történik például a férfiúval is. Akkor, amikor arra gondol, hogy milyen volt az ő édesapja vagy édesanyja, nagyon figyelmes kell legyen, hogy a múlt emlékei által benehozzon olyan dolgokat a családban, amik nehézséget okoznának. Nagyon sokszor előfordul ugyanaz is, hogy mi kezdeményezzük azt, hogy ami házastársunk úgy viselkedjen velünk, amint a szülők viselkedtek velünk. És persze ezt öntudatlanul tesszük, mert mi arra gondolunk, hogy így értékelni fog minket a mi élettársunk, mert így voltunk értékelve otthon a mi szüleinktől. Ezért fontos ezeket a dolgokat megbeszélni. Fontos beszélni a múlt emlékeiről, és időben megbeszélve, megoldva ezek a helyzetek, legtöbbször boldogságot eredményeznek a mi családi életünkben.
0: Olyan jó volna tényleg felfedezni ezt az igazságot mindannyian a mi családunkban, és megérteni akkor, amikor a másik egy kicsit furcsának tűnik, hogy a benne levő gyermek még fejlődik, és nekem lehetőségem van segíteni, hogy kifejlődjön a férjemben vagy a feleségemben levő gyermek.
1: Az életünk első pillanataiból érezzük azt, hogy közel vagyunk a mi szüleinkhez. És természetes, hogy ez így történjen. Ők azok, akik a biztonsági érzetet kialakítják a mi életünkben. Akkor, amikor túlságosan függünk a mi szüleinktől, ez nehézségeket hozhat a mi életünkben. Amikor a gyermeki szokásokra gondolunk, ezek lehetnek egészséges szokások, vagy lehetnek kevésbé egészséges szokások. Csak egy dolog megjegyezendő. Ezek családiasak, és megmaradnak a mi életünkben, életünk lehet utolsó pillanatáig. Legtöbbször itt érezzük legjobban magunkat. Ez ugyan befolyásolja életünket, és vonz bennünket olyan személyek iránt, akik hasonlítnak azokkal a képekkel, azokkal az érzésekkel, jelenetekkel, amiket megtapasztaltunk gyermeki korunkban. Ha a mi szüleink szeretőszülők voltak, rányomták bélyegüket a mi életünkre. És amikor felnőttekké válunk, minket vonzanak azok a személyek, akik szerető személyek, akik megértő személyek, mert ilyenek voltak a mi szüleink. Érdekes, másokat ellenkező személyek vonzanak. Például egy hölgyről van szó, Máriáról, aki amikor kezdett találkozni fiúkkal, érdekes módon mindig olyan fiúk vonzották, akikkel nem kellett volna soha se szóba álljon. Ő ráébredt erre, és kezdte felfogni, hogy ezeknek a fiúknak komoly hiányosságaik vannak, és az életbe nagyon nehéz lenne élni egy ilyen személlyel. De mi volt a gond? Az ő édesapja egy jóképű férfiú volt, de ugyanakkor megvoltak az ő hiányosságai. Mindig csodálta az ő édesapját, és szerette volna, hogy ne vegye észre, és ne vegye számba az ő hiányosságait, de évek után az édesapa nagyon kiábrándította őt. Ennek ellenére, akkor, amikor most eljött a találkozásnak ideje, mégis mindig azok a fiúk, azok a férfiak vonzották, akik hasonlítottak az ő apjával. Janinak története. Az ő édesanyja egy nagyon hideg személy volt, aki megtartotta a távolságot, nagyon tartotta tisztasághoz, de emellett nagyon szerette, hogy jól nézen ki, szépen öltözött. Ezért nem engedte meg, hogy fia hozzá közeledjen, nehogy elrücskölje az ő ruháit, nehogy a haját összeborzolja, és emiatt, tudjátok mi a befolyása az ő életében? Amikor a lányokkal találkozik, mindig olyan lányok vonzák őt, akik hidegek, és az az érzése, hogy ő meg fogja változtatni őket, és hogy milyen szép lesz, amikor együtt fogják élni az életüket. Ezért nagyon fontos megszabadulnunk az életben a múlttól, és különösen az a gyermek, az idézőjelben, az a gyermek, amely létezik bennünk, tőle, amilyen mértékben csak lehetséges, szabaduljunk meg. Hiszen mindnyájan szeretnünk boldogak lenni, mindnyájan szeretnünk békességben és megértésben élni életünket.
0: Ha gondjaink vannak az emlékeinkkel, rossz szokásainkkal, rossz kapcsolatainkkal, ne felejtsük el, hogy időben ezeken lassan, de változtatni tudunk. Egy kis türelemmel segíteni tudunk a mi házastársunknak, hogy megszokja az új családot, és ő önmagát tudja nyújtani. Kívánjuk ezt minden kedves hallgatónknak, hogy egy boldog, békés családban tudjunk élni. Köszönjük figyelmüket, és kívánunk egy kellemes délutánt. Viszont hallásra!

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

Zsoltárok könyve 67. fejezet 8. vers. Megáld minket Isten, és féli őt a föld minden határa.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat ma az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából hallgathatjuk meg a 9. fejezetet. Az igerészlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Szent Jóbi Szabó László írta a Reménységhez című vers, amelyet Erős Patrik fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszám fog elhangzani. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 9. fejezet. És hajóra szállva átkelt és ment a maga városába, és hoznak hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert, és látva Jézus azoknak hitét, mondta a gutaütöttnek: Bízzál, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. És némelyek az írástudók közül mondának magukban: ez káromlást szól. És Jézus, látva az ő gondolataikat, mondá: miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb, ezt mondanié, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor mondta a gutaütöttnek: kelj föl, vedd a te ágyadat és eredj haza. És az fölkelvén hazament. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodik és dicsőíti az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. És mikor Jézus onnét továbbment, látta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondané ki: kövess engem! És az felkelvén követi őt. És lőn, amikor ő letelepedik a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt, a farizeusok mondának az ő tanítványainak: miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván mondanéki: nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Akkor a János tanítványai jövének hozzá mondván: miért, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? És mondanékik Jézus: vajon szomorkodhatik-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ótömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl. A tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy főember eljövén leborult előtte, mondván: az én leányom éppen most halt meg, de jer, vesd rá kezedet, és megelevenedik. És felkelvén Jézus követi őt tanítványaival együtt. És ímé egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenved, hozzájárulván hátulról illeté az ő ruhájának szegélyét, mert ezt mondja magában: ha csak a ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és reátekintvén mondta: bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, mondanékik: menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt. Mikor pedig a sokaság eltávolítaték, bemenvén megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt. És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban. És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követi őt kiáltva, és ezt mondván: könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Mikor pedig bement a házba, oda menének hozzá a vakok, és mondanékik Jézus: hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: igen, Uram. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei, és rájuk parancsol a Jézus, mondván: meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimenvén elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban. Mikor pedig azok elmentek, ímé egy ördöngős, néma embert hozának néki.
és az ördögöt kiűzvén megszólalt a néma, és a sokaság csodálkozik, mondván, soha nem láttak ilyet Izraelben. A farizeusok pedig ezt mondják, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. És körüljárja Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indul a rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Szent Jóbi Szabó László, a reménységhez. Ha a reménység nem lenne, éltét ki kívánhatná? A szerelem mire menne, ha magát nem bíztatná? A raboknak mi lágyítja keserves vaslámzait? A hajósnak mi indítja útra tört csónakjait? A mély tömlött sötét alját e teszi világosnak, a beteg vasderék alját lágynak s nyugodalmosnak. A keservet, a bánatot ez lassan eloszlatja, ez a könyves ábrázatot csendesen szárítgatja. Hány nyomorult, hány szegénynek folyna naponként vére, ha fénye egy jobb reménynek nem sütne bús lelkére. Hány szerelmes unalmába választott volna halált, midőn végső órájába még reménységet talált. Jó reménység, életembe már reál hányszor szedtél? Rózsa helyett kis kertembe mennyi tövist ültettél? Mégis, ah, mert csak szeretném elérni feltételem, felőled fel nem tehetném, hogy még jól ne tégy velem.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót, sok áldást kívánok. A viszont hallásra!

A 44. Zsoltárból olvassuk a 22. verset, amiben egy nagyon rövid mondatban annyit olvashatunk, hogy mert ő jól ismeri a szívnek titkait. Ez az ő természetesen a Jóisten, aki a kapcsolódásnak a mestere az életben, hiszen a Biblia feljegyzése szerint pillanatról pillanatra sok milliárd teremtményéért fáradozik, és próbál az emberi lélekben valahogyan kapcsolatot teremteni és kötődést kialakítani. A 139. Zsoltárból már idéztük azt a verset, amikor a Zsoltáros azon gondolkodik, hogy ez elől a kapcsolódni akaró Isten elől nem is lehet elbújni. Hová menjek a te lelked elől, mondja ott a Zsoltár író, az orcád elől, hova fussak, ha magasságban,

vagyok, ott is jelen vagy, ha a mélységbe ott is, ha a tenger túlsó szélére szállnék, ott is jelen lennél, nem rejtőzhetek el előled. És az a szép ebben a kapcsolódásban, és erre tanít bennünket is, hogy úgy fogad bennünket, ahogy vagyunk, ez a Bibliának a bűnbánatról és az elfogadásról szóló tanítása, de mégis azt látja bennünk, amivé válhatunk. Amikor mi a kapcsolódásról gondolkodunk, az emberi kapcsolatainkban azon töprengünk, hogy vajon van a másikban is valami jó, vajon az én fáradozásom nem teljesen haszontalan vagy hiába való, akkor tulajdonképpen az Istennek ez a magatartása, vagy ez a hozzáállása, ami a Biblia első lapjától az utolsóig lekövethető, és erről szól a Szentírás. Arról szól, hogy azt fejezi ki, hogy az Isten folyamatosan győztesként lát bennünket. Tehát valakiért úgy tudsz fáradozni, úgy lehetséges egy másik emberért igazán jó lelkülettel, fáradhatatlanul és kreatívan fáradozni, hogy győztesként látod őt. Van egy elképzelésed arról, hogy milyen lehet ő, amikor megszépül, amikor a jellemében azok a foltok, vagy a magatartásában azok a kiáltó gyengeségek, amik most téged is esetleg zavarnak, rosszabb pillanataidban idegesítenek, és kemény indulatokat váltanak ki belőled. Látod őt győztesként, és tulajdonképpen amiről ma gondolkodunk, az elfogadáson túl, az gyere, ahogy vagy, vagy amivé válhatsz, azt látom, ezen a ponton túlvezető gondolat ebből indul ki, látni a másikat győztesként. Mi kell ahhoz, hogy a másikat tudjuk győztesként látni? Feltétlen két dolgot érdemes észrevennünk azon túl, hogy a Biblia szerint mindenkiben nyoma van az Isten munkálkodásának. Tehát amikor valakihez kapcsolódni akarunk, és valakinek valamilyen formában, most ilyen túlzó kifejezéseket mondok, hogy segíteni akarunk. Ugye az egyik rászoruló segít a másik rászorulónak, valahogy ezt inkább így lehetne mondani, vagy ahogy a keresztény missziónak egy találó megfogalmazását egy könyvben olvastam, hogy tulajdonképpen az evangélium hirdetése azt jelenti, amikor az egyik koldus oda megy a másikhoz, és elmondja neki, hogy ő hol kapott kenyeret tegnap. Tehát az, hogy én segíteni akarok, ez nem valami olyasmiről szól, hogy én vagyok a jó, én vagyok a fölötte álló, én vagyok a szakember, és ott van ő szegény, hát... Tehát ez nem ez a habitus, tehát ez nem ez a lelkület, amivel az ember egyáltalán induljon el, hanem amikor egy szinten látom, amikor feltételezem azt, hogy ő benne is ott van, ahogy bennem is ott van az Isten fáradozó munkája, a másikban is ott van, és tulajdonképpen én ezt szeretném kinyomozni, ezt szeretném felismerni, hogy az Isten másikban végzett munkájára én hogyan tudok rákapcsolódni, hogyan tudom azt erősítőleg, támogatólag tovább vinni, vagy tovább erősíteni a másik lelkében. Meglátni azt a másik emberben, azt a jóra való vágyat, amit minden emberben egyébként meg lehet látni. Hát hajlamosak vagyunk, amikor egy rossz magatartással, vagy ijesztő viselkedéssel, vagy sorozatosan önző döntésekkel találkozunk, leírni ezt a másik embert, tulajdonképpen el is megy a kedvünk attól, lehet, hogy ezek a döntések még minket is negatívan érintenek, ha a közvetlen környezetünkben él az az ember. Tehát egy családtaghoz való kapcsolódás, aki más értékrend szerint éli az életét, az egy nagyon komoly feladat és kihívás az ember számára. Most itt kimondanám a szükséges őszinte szót, lehetetlen kihívás egyébként. Tehát a Bibliával a kézben a kapcsolódásról valóban csak, mint az Isten érte való munkálkodásába való bekapcsolódásról beszélhetünk, ugyanis észrevenni a másikban a jóra való vágyat, arra, hogy tulajdonképpen mi az a hiány, amit ő is keres jó-rosszul, iszonyatos pótcselekvésekkel, káros romboló szokásokkal próbál egy jó vágyat elérni az életében, de én meg akarom látni, fel akarom fedezni azt a jóra való vágyakozást, amire ő rossz orvosságot szed, de ott van benne a jóra való vágyakozás legbelül. Egyébként egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az a két dolog, amire kivétel nélkül minden ember vágyik. Mert ha ezt nem fedezzük fel, és ennek a nyomait nem látjuk meg, akkor nem fogjuk tudni őt győztesként látni, amit az előbb magunk elé tűztünk a kapcsolódás feladatában. Tehát azt látni, hogy minden ember elfogadásra vágyik, ez az egyik. A másik pedig, hogy minden ember megbecsülésre vágyik. Tehát az elfogadás,
az elfogadás az állapotában, a pillanatnyiságában, a törékenységében, a sebeiben, a kiszolgáltatottságában. Az elfogadás, ugye, amiről tegnap is szó volt, de a másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy a megbecsülés. Tehát, hogy amikor felfedezem benne az értéket, amikor meglátom benne nem csak az ijesztő külsőt, vagy magatartást, viselkedést. Nekem a hajléktalanokért, szenvedélybetegekért való munkámban elemi szükségletem volt, hogy talpon maradjak, hogy holnap is legyen kedvem kimenni az utcára, lemenni az aluljáróba, a híd alá, bemenni a munkahelyre, a nappali melegedőbe. Szóval ezt nem lehet úgy végezni, persze lehet rutinból, szakmailag, stb., de nem lehet úgy végezni, hogy az ember ne próbálna meg, ne akarná győztesként látni a másikat, és ehhez ne venni a fáradtságot, hogy igenis a jóra való vágyat, azt a legbelső értékkeresést és szomjúságot ne fedezzen fel a másik emberbe, és ez bizony alap esetben mindig az elfogadásra és a megbecsülésre való vágyat jelenti a másik emberben. Amit még az Isten szívben végzett munkájának a lenyomataként felfedezhetünk, és érdemes felfedezni, de tudjátok, ez mindig olyan nagy-nagy kupac alapján az igaz gyöngy keresése, az Isten is ezt teszi velünk. Képzeljünk el egy embert, aki velünk rossz pillanatunkban találkozik az életben, és az első benyomása negatív. Aztán elválik, de viszi tovább ezt az emléket, és amikor hallja a nevet, éppen egy mondjuk így ilyen kicsit önigazolólag, hogy egy fáradt pillanatunkban találkozott velünk. Viszont viszi tovább az emléket, és ahhoz a névhez, hogy Cserbik János, egy rettenetesen kellemetlen emlék. Egy összeférhetetlen, egy mogorva, egy stb. Ilyen emlék, mert abban az állapotomban az is én vagyok egyébként bizonyos szintig. És aztán, amikor veszi a fáradtságot ez a másik, hogy felfedezze bennem a vívódást, felfedezze bennem azt a másik munkáját az Istennek, hogy a Szentlélek minden embert szembesít, minden embert próbál valahogyan a jóra vezetni, és tulajdonképpen erkölcsi ítéletet létrehozni az én lelkemben, meglátni a másik emberben azt, hogy neki is van erkölcsi ítélete, ő is tudja, mi a jó és a rossz között a különbség. Én azt mondom, hogy ez az ember semmire nem jó, ez az ember csak a rossz után megy, fejetlenül, eszetlenül. Nem, fedezzen fel benne, találjon meg, mert megvan benne egy ellenségeskedés a rosszal szemben a szívében. És amikor látom őt az ő vívódásában, az ő harcában, illetve látom őt az ő jóra való vágyakozásában, hogy legbelül ő is értékekre vágyik, alapvetően elfogadásra és megbecsülésre, akkor lesz esélyem arra, hogy olyan módon jelenjek meg az életében, és holnap ezzel folytatjuk holnap reggel, ahogyan láthatjuk, hogy az Isten folyamatosan megjelent a bibliai személyek életében. Gondoltuk volna azt, hogy Saulusról, a későbbi Pál apostolról, gondoltuk volna, hogy miközben ő így jegyzi fel az apostolok cselekedete könyve, hogy öldökléstől lihegve ment, hogy összegyűjtse a keresztényeket, mint az ő hitével ellentétes meggyőződésű, hitű, erkölcsű embereket, és halálra adja. Gondoltuk volna, hogy eközben az Isten dolgozik az ő szívében, és nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, mondja a mennyei hangban Jézus Krisztus. Tehát én azt gondolom, hogy ez a gyönyörű ebben a történetben, és mivel nincs más esélyünk, mint hogy keressük a jót a másikban, mert más esetben a másik frusztráltsága bennünket fog frusztrálni. A másik sikertelensége, a másik hibái kicsinálnak bennünket, és elveszik a kedvünket a szeretettől egyáltalán. Legyen a célunk ma is a jó, kitartó keresése a másikban. Az Isten munkájára való rákapcsolódás, ha valóban egy másik emberhez akarok kapcsolódni. Keressük a jót kitartóan, és ahogy Lawrence Krebb a Kapcsolódás című könyvében mondja, nagy erő, hatalmas erő rejlik abban, amikor ilyen kereséssel viszonyulunk a másik emberhez. Kérjük ehhez az ő segítségét. Édesatyánk, te vagy ennek a mestere, te fáradozol értünk emberekért, te fáradozol a saulusokért, akik nagy sebességgel mennek rossz irányba, és erkölcsileg is megítélhető gyűlölködéssel, életellenességgel, eltapodással élik az ő életüket. Mások, akik kompromisszumokkal, akik megalkuvással, szóval csupa olyan dologgal, amire olyan könnyen mondjuk azt, hogy ez meg micsoda ember, de jó, Atyánk, segíts, hogy várjunk, lépjünk hátrébb pár lépést, és vegyük észre azt, hogy ők a te teremtményeid, és te fáradozol értük, és folyamatosan kapcsolódsz hozzájuk, és törekszel erre. Segíts, hogy megértsük azt, hogy mit jelent az emberekhez való kapcsolódás az életben.
Segíts ebben a mai napban is, hiszen mi is, mint ahogy ők is, elfogadásra és megbecsülésre vágyunk a szívünk mélyén. Jézus nevében kérjük, taníts minket erre. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység televízió Keresztút adását követik. Ebben a negyedévben az új tanulmánysorozatnak második alkalmához érkeztünk, amikor Pál két levelét tanulmányozzuk, a Korintusbeliekhez írott első levél és második levélről van szó. Ezzel az alkalommal a témánk a keresztről szól, a kereszt üzenetéről. Az alapigét olvasom a korintusi első levél első fejezet 18. verséből. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Isten ereje. Köszöntöm a stúdióban meghívott vendégeimet, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a keresztút adásába.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Jankó Kristóf lelkipásztort, Isten hozott a keresztút adásába.
3: Köszönöm a meghívást, és öröm számomra is, hogy itt lehetek. Üdvözlöm én is a kedves tévénézőket.
1: A keresztről beszélgetünk, a kereszt üzenetéről, annak fizikai, történelmi, lelki jelentőségéről. Mit jelent a kereszt? Mit jelentett valamikor a Római Birodalomban, az Úr Jézus Krisztus számára, az akkori emberek számára? És talán a legfontosabb kérdés az, hogy mit jelent ma számunkra a kereszt?
3: Egy érdekes gondolat, ha ma tekintjük a keresztet, csak úgy megemlíteném, olyan sok ember nyakán ott látható lánc formájában a kereszt, és mondhatnánk azt, mint akasztófát, vagy egy kivégző eszközt viselnének a nyakukon, mert a Római Birodalomban az a kereszt, az a kivégzést, a kivégzés eszközét szimbolizált, és maga az volt, és azt üzent, aki szembeszáll a Római Birodalommal, annak ez lesz a sorsa, hogy két darab fán fog kifeszülni. Azonban Jézus Krisztus teljesen átformált, és a mai jelentése a keresztényeknek teljesen ellentétes, mint amit a Római Birodalom hirdetett.
2: Sajnos a mai keresztény ember sokszor tényleg magát a keresztet nagyobb becsben, vagy nagyobb dicsőséget tulajdonít neki, mint annak, aki a kereszten szenvedett. Ha nézzük a történelmi jellegét, és elvonatkoztatjuk a Bibliától, az egész keresztény szemlélettől, ugye visszavezethető már a római idők előtti időszakra is a keresztre feszítésnek a gyakorlata, viszont a rómaiak vitték a teljességre ezt a kivégzési formát, és az egyik legkegyetlenebb büntetési módszer volt, és nagyon ritka volt az, hogy valaki túlélje a keresztre feszítést. A cél a keresztre feszítéssel az elrettentés volt, a bűnözőknek a visszatartása a bűnözéstől, és sokszor a hatalmi jelképe is volt a Római Birodalomnak, hogy ott, ahol nem alázzák meg, nem vetik alá magukat a Római Birodalom elvárásainak, ott ez a sors jár a lázadóknak, az ellenszegülőknek. Ugye Jézus mellett a két lator, akit keresztre feszítettek, ők méltán voltak a kereszten, ki is jelenti ugye a megtérő lator ezt önmagáról és társáról, viszont látjuk, hogy tényleg az két igazi bűnözőt és elrettentés céljából, hogy a zsidók ne lázadjanak a római rendszer ellen. Viszont az, amit nekünk kell jelentsen ma a kereszt, az, hogy Jézus a kereszt által mutatja be a megbékéltetésnek a szolgálatát. A kereszt, ahogy mondja a Filippi levélben a Pál apostol, Jézus Krisztus megalázkodásának az egyik legtekintélyesebb formája. És ezt kellene lássuk, hogy ki az, aki szenvedett a kereszten, és miért.
3: Igen. Jézus számára úgy tűnhetett, hogy a vereség helye volt a kereszt. Visszatérve a kérdésedre, azonban ő a küldetés a célpontjához érkezett, és megmutatta azt, hogy nem legyőzetet, hanem saját magát ott érettünk, és ez a megváltás kapuja számunkra, ez a Jézus Krisztus szeretetének a kinyilatkoztatás, az a valóság, hogy Isten azért jött, hogy meghaljon az emberiségért, és annyira súlyos a bűn, hogy valaki meg kellett halljon érte.
1: A kereszt igaz terhet is jelent, Isten a bűnünk terhét magára vállalta az ő fiában. És igazából, amikor a keresztre gondolunk néha a hétköznapokban, az is eszünkbe jut, hogy mondják, hogy nagy a keresztem, kereszt az élet. Egy terhet is jelent, nem lelki értelemben, hanem az élet mindennapi dolgaiban. És az emberek úgy gondolják, hogy ettől a tehertől, ettől a kereszttől jó lenne mentesülni. Valójában a kereszt az felszabadítást is hozott lelki értelemben, és ha lelki értelemben az embernek felszabadítási élménye van, akkor fizikailag is a mindennapokban ez egy felszabadulást jelent. Szeretném, hogyha megvizsgálnánk a korintusi közösségben, hogy mit jelentett a Jézus Krisztus, a kereszt, és egy néhány mondatban, ha beletekinthetnénk újból abba, hogy milyen közösségbe ismerhette meg, milyen közösség ismerhette meg Istent, a keresztet, mit jelentett a korintusi gyülekezet? Hát gyülekezet, közösség, hamarabb a gyülekezet előtt, mint város, mint társadalmi csoport.
2: Hihetetlenül vallásos városról beszélünk, fejlett városról. A rómaiak újraépítették Korintoszt, és azt látjuk, hogy az emberek, akik ott éltek, amit el tudunk csak képzelni a valláshoz, ceremóniákkal kapcsolatban, bálványimádás tekintetében, az ott minden jelen volt náluk. Nem térnék ki különösebb részletekre, de a bélyegét ez a lelkület, ez a kultúra, ez a gondolkodásmód rányomta arra a kis gyülekezetre, amelyet ugye Pál apostol is meglátogatott, és ott maradt náluk elég hosszú ideig, és azt látjuk, hogy a legfőbb problémáik, kihívásaik az a verseny szellem volt, amit visszavezethetünk már a tanítványokig, ugye, és talán ma is a kereszténységben ez egyik legnagyobb probléma, a versenyszellem. Ki a nagyobb? Ki tud többet? Ki gazdagabb? Ugye a gazdagságnak is a probléma, egy nagyon gazdag kikötővárosról beszélünk. Ugyanakkor látjuk azt, hogy maga az életmód, tehát ez a szabad elvű életmód, elkezdve a paráznaságtól, a prostitúciótól, egészen a dobzódásig és az evés-iváson keresztül. Tehát Pál gyakorlatilag a levelében aztán részletesen minden területre ad egy-egy tanácsot az ott élő gyülekezetnek, és ezzel gyakorlatilag számunkra is ad olyan irányelveket, amelyek ma is megállják a helyüket.
3: Az akkori gyülekezetnél szembe kellett nézni a városnak a mentalitásával. Egy tudományban fejlett városról beszélünk, hogy említetted kikötőváros, tehát Pál stratégikusan megválasztott azt, hogy ha hirdeti az evangéliumot, hogyan tud elterjedni ugye a hajók által, és egy nagy város, rengeteg ember fordul meg benned, azonban a hátrány az volt, hogy a szabad elviség. A Korintus, vagy a görög Korintos szó, hegycsúcs, magaslat szóból ered azt jelenti, és ezt látjuk, hogy földrajzilag is úgy volt, de csúcsán volt a tudománynak és mindennek, ezért később rátérünk, hogy nekük emberileg tudatlanul, vagy tekintve Jézus életét, bolondságnak tűnt a kereszt üzenete. Mert ők ezt tudományosan, meg mindenben fejlettek voltak, hallottak Jézusról, egy galilei zsidó, egy názareti Jézus, egy zsidó ember, egy ács fia, aki hirdeti azt, hogy megmenti a világot, és elveszi az emberi bűneit, azt mondták, hát ennél nagyobb hülyeséget nem is hallhattak, emberileg tekintve.
1: Közösség azt tapasztalta, hogy Pál apostol nem igazán keresztelni ment, hanem a kereszt üzenetét akarta átadni. És erről így olvasunk a Korintusi első levél első fejezet 17. versében. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem szólásban vagy bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Pál apostol elválasztja a keresztelés szolgálatát a kereszt üzenetének hirdetésétől. Mit jelentett a kettő, és miért választja el, miért dönt inkább az üzenet hirdetés mellett, mint a keresztelés mellett?
2: Hát ameddig nincsenek meg a helyes elvek, ugye maga a tanítás, maga Pál apostol ugye nagyobb hangsúlyt tesz arra az apostoli küldetésére, ugye maga a szó az apostol, az apostello, az küldöttet jelent, aki Istentől üzenetet hoz. Pál átadja az üzenetet, viszont a döntést azt rábízza személyesen az ott élő emberekre, és a szabad döntésnek a lehetőségét ezzel biztosítja. A másik fontos ok, amiért nem a keresztség vagy a keresztelés volt az elsődleges szempont, mert az említett verseny szellem miatt bennük volt az, hogy majd dicsekedhetnek azzal, hogy engem Pál keresztelt, engem Apollós, engem Barnabás. Tehát ezzel is Pál megpróbálta megelőzni azt a gondolkodásmódot, ami ott volt bennük. És tudjuk, mert felismerül később a korintusi levélben ez a probléma, ez a kérdés. Tehát fontos a keresztelés is, de mielőtt valaki megkeresztelkedik, értse meg az elveket, és szabja ahhoz az életét, és utána önként szabad döntéséből megkeresztelkedjen, attól függetlenül, hogy ki az, aki kereszteli, vagy ki által keresztelkedik meg. Pál nem akarta, hogy rá az ő személyére tegyen valamilyen plusz hangsúlyt, vagy hogy az emberek személyesen hozzá kötődjenek, hanem azt szerette volna, hogy a Krisztushoz kötődjenek. Ezért ugye, hogy az alapigében is hangsúlyozva lett, ő a Krisztust prédikálja, az Úr Jézus Krisztusnak a kereszt halálát. Tehát erre teszi a hangsúlyt, hogy az embereknek a gondolkodásában ez foglalja el az első helyet, és az ő szolgálata az már csak egy másodlagos helyet foglaljon el az emberek gondolatában.
3: Hasonló Pál gondolkodása is a keresztelő Jánoséhoz, amikor azt mondja, hogy neki fel kell emelkednie, nekem meg alá kell szállnom. Pál azt akart megértetni, hogy nagyon szépen Győző is elmondta, hogy a keresztség az egy következmény, és nem az eredeti ok. Tehát az ok az meg is olyan a jó hírt, hogy a kereszt hirdetett nekem jó hírt, és átadom az életem Istennek, aki a kereszten meghalt érettem. És ugyanúgy nem számít, hogy ezt kitette, nem a cselekmény maga, a kerességet kell felmagasztani, hanem az, aki hirdeti a kerességet, aki által megkeresztelkedhetünk ugye az Atya, Fia, Szentlélek nevében.
1: Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hallgatva benneteket, hogy igazából nagyon fontos a keresztség momentuma, de még fontosabb a keresztség előtti időszak az életünkből, amikor a bibliai igazságokat, elveket magunkba szívjuk, megértjük, és azok által egy döntést hozunk az életünkbe. Tehát mind a kettőnek megvan a fontossága, a jelentősége egy ember életében, de mégis az a fontosabb, ami a változást kiváltja az életünkbe. És Pál apostol igazából nem arra akar vállalkozni, hogy arasson, hanem arra, hogy vessen. Veti Istennek igéjét, ebben érzett ő elhívást, szolgálatot. Talán, hogy miért inkább, hát ez az, ami neki jutott, ez az, amiben megtalálta magát, ez az, amiben kivette az ő részét a szolgálatban. A Pál élete nem volt egy egyszerű élet, és a kérdés az, hogy mit jelentett számára a kereszt. Gondolok itt a személyes életére, gondolok itt a lelki életére, gondolok itt a szolgálatára, a küldetésére, és ugye beszéltünk a keresztről, mint olyanról, ami egy olyan felvállalt lelki öröm az ember életébe, ami a mindennapokban jelenthet egy fizikai terhet is. Mit jelentett Pál számára a kereszt véleményetek szerint?
3: A Galatabeliekhez írott levélben azt írja, 6. fejezet 14. versében, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. A Pálnak egy öröm is volt, de egy teher is, sokszor ugye megverték, hajótörés szenvedett, kiközösítették, csúfolták, és sorolhatnánk, le is írja egy bizonyos helyen, hogy mi mindent végig szenvedett. A kereszt az egy teher is, hogy mondtad, és az onnan jön, hogy a sokszor keresztre feszített, a saját keresztjét kellett a kivégzés helyére cipelje, és nekünk is az van, hogy hordoz nehézséget. Az Isten azt mondja, hogy ezen a világon nyomorúságotok, ez János 16:33, de bízzatok, én legyőztem ezt a világot. De sokszor mi így eltekintenénk ettől, hogy bíznánk, hogy Uram, ne legyen nyomorúságom, vagy ha van, akkor megkérdőjeleznénk, de Pál mégis Jézus Krisztussal dicsekedett, és őt emelte fel minden egyéb emberi dicsőség, minden egyes fájdalom ellenére. Ő azt tartotta, hogy Jézus a központ, és minden üzenetnek a fő mondani való az, hogy Krisztus meghalt értünk.
2: Valóban, hogyha a pára úgy tekintünk, hogy mi az ő terhe, az ő keresztje, amit ő is kellett hordozom, mint minden más ember. És tudjuk azt, hogy voltak egészségi problémái is, amiért imádkozott, és ugye mondta az Úr neki, hogy elégséges néked az én kegyelmed, és az ő erőtlensége által lesz igazán erős. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a Korintusban való szolgálat egy kicsit jobb megélhetőségi lehetőség volt számára. Mire egy nagyvárosról beszélünk, egy gazdaságilag fejlett városról beszélünk, ezért, mint sátorkészítő, sokkal inkább jobban tudott érvényesülni ebben. Viszont látjuk azt, hogy Pál tanul, és növekszik, és fejlődik az ő missziós tevékenységében, módszereiben, mert Ellen White leírja azt, hogy teljesen más módszert követett a missziós módszereiből, mint amit addig gyakorolt. Tehát ha előzőleg nézzük, hogy Athénban hogyan érvelt, és milyen tudományos gondolatokkal fűzte össze az Isten igét, és az ottani gondolkodás és a kultúra szerepét is bevonta a misszióba. Ugyanakkor próbálta megszólítani a bölcseket, azokat az embereket, akik képzettek, tanultak. Itt pedig, ugye, ha idézhetem is Ellen White-ot az Apostolok története című könyvből, Pál egy picit másképp áll hozzá, más módszert követ, és talán túlságosan nagy volt az a teher, az a kereszt, hogy állandóan vitatkozzon, szembeszálljon a görög kultúrának a filozófusáival és vallásos tanítóival. Ezért azt mondja Ellen White, hogy Pál elhatározta, hogy Korintusban más módszert követ, amelyel a felületesek és a közömbösök figyelmét igyekszik felkelteni. Azt mondja, hogy gondosan kerülte a bonyolult érvelést és vitákat, a korintusok között nem akart másról beszélni, mint az Úr Jézus Krisztusról. Olyan szép ez a gondolat, hogy nem akart vitatkozni, nem akart belemenni a filozófusok és a tudomány embereinek az érveléseivel szembeszállni, hanem egyszerűen az legegyszerűbb közömbös embereknek a figyelmét felkelteni. Mert a legnagyobb veszélyben a nagyvárosban élő emberek vannak ma is, akár vallásos szemszögből tekintjük, akik el vannak laposodva, el vannak közömbösödve, el vannak a maguk kis egyszerű életükkel, és akiket már semmi nem kötött le, semmit nem érdekelt, és Pál őket tudja megszólítani, és tudjuk, hogy lett is egy komolyabb ébredés ott a városban. Nem volt eredménytelen ez az erőfeszítés.
1: Ebben a kontextusban Pál apostol a következőt fogalmazza meg, Korintusi első levél első fejezet 21, 22, 23. verseiben, mert minek után az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Hát magyarázatot igényel ez a néhány igevers, hogy mit is jelent ez a bölcsesség, amiben a világ nem ismerte meg az Istent, és aztán a többi gondolatokat is kifejtjük, hogy mit jelent az igehirdetés bolondsága.
3: Hogy mondtuk, a korintusi város egy nagyon bölcs és tudományban fejlett város volt, és emberi bölcsességről van szó, és nem írja alá, nem lebecsüli azt a bölcsességet, ami van az embereknek, vagy amit adhat Isten, de azt mondja, hogy emberi bölcsesség által ez nem érthető meg, az a megmentett világ üzenete. A filozófia, tudománya, vallás vagy erkölcsi rendszerekkel nem jutunk el oda. Itt kell a hit, egy más látószög, egy más megközelítés, ami talán ellentmond a logikának, a következtetéseknek. És ezt mondja Pál, hogy az embereknek már bolondságnak, emberi bölcsességnek, de mégis ebben van egy nagy üzenet.
2: Valóban ez nagyon elgondolkoztató, hogy mondtad, ugye a hit. hozzátehetjük, ugye itt a bölcsességről kapcsolatban, de a bölcsesség, a hit, a szeretet, hát nagyon érdekes, hogy általában, tehát még napjainkban is, ezek a fogalmak sokszor ilyen elméleti síkon mozognak. Tehát mintha valamilyen teóriák lennének. Érdekes maga a görög Szofia szónak is a jelentése, inkább jelentett egyfajta bölcselkedést, vagy olyan fajta bölcseletet, ami elkezdve tudománytól bármilyen területen, vallási, erkölcsi, akár orvosi, bármilyen földrajzi, történelmi, bármilyen tudományról, filozófiai, mindegyiknek az elméleti szintje, a teóriája volt túlhangsúlyozva, és sok időt, energiát fektettek a görögök ebbe. Hogy ki mit tud mondani arról, hogy mi a helyzet a csillagokkal, a nappal, a földnek a mozgásával, bármi. Viszont az, amire Pál teszi hangsúlyt, az a Bibliában megjelenő bölcsesség, vagy hit, vagy szeretet. És ha visszamegyünk egész az Ószövetségig, ott, ahol Isten arról beszél, hogy ő ad bölcsességet az embernek, akkor a héber nyelven maga a hakma kifejezés nem csupán valamilyen elméleti, teóriai dologra helyezkedik, hanem kimondottan, amikor Istent jön a bölcsesség, az meglátszik az embernek a mindennapi életében, tehát a gyakorlati bölcsességre tevődik így a hangsúly. És ez igaz a hitre, és ez igaz a szeretetre, ezekre a bibliai fogalmakra, mert az elmélet az egy dolog, de amit gyakorlatba ültetünk, az működik.
1: Igaz az, ahogy Pál apostol megfogalmazta azt a gondolatot, hogy az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent. Tehát a tudomány, a tudás, ami oly magas volt már az özönvíz előtt is. Aztán persze Jézus idejében és Jézus ideje után a csillagászat, a matematika és ezek a tudományok, amelyekből érthető és látható volt az Istennek hatalmassága, nagysága. És azt mondja Pál apostol, hogy az Isten bölcsességében, tehát a tudomány szépségében, logikájában a világ az Isten bölcsessége által, tehát a szép, logikus, egymás után következtethető gondolatokban nem ismerték meg az Istent. És akkor azt mondja, hogy éppen ezért tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mit értünk az ige hirdetés bolondsága alatt, véleményetek szerint?
3: Hogy mondtam, nem az ige hirdetés maga a bolondság, vagy az, amit Pál mondott, csak az embereknek tűnt úgy. Hasonlóan képen gondolom, amikor Mózes a fáraó elé állt, és azt mondta, Isten azt üzen, hogy engedd el ezt a népet. Hát a fáraó is azt gondolta, hogy te neked elment az eszed. Tehát ez nem logikus, amit kérsz. Te egy egyedüli ember, de jöttél a testvéreddel, a húgoddal, itt vagytok, és akkor most ilyent kértek. Tehát ez így tűnt az akkori népnek, és akkori nép szemében, és ez nem ás alá annak az üzenetnek a fontosságát. Hogy mondtam, názáreti zsidó Jézus, Ács fia, megváltja a világot, meghal, feltámad, csak hízben örök életet kap. És emberileg ez bolondságnak tűnt.
1: Igen, talán ez a legszebb gondolat, hogy ez nem logikus, hogy valaki meghaljon valakiért. Igen. És hogy mi ebben higgyünk, hogy ez erőt és életet ad. Azt mondja az ige, hogy egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Miért kívántak jelet a zsidók? Mire utal ez? Milyen jelről lehet itt szó?
2: Az a helyzet, hogy a zsidó nép állandóan erre volt berendezkedve, hogy vizsgálja a jeleket a napba, a holdba. Jézus beszél ezekről, hogy később lesznek ilyen jelek, viszont ők akkor is ott akarták. Jézus azt is elmondja nekik, hogy nem adatik jel ennek a nemzetségnek. Sőt, hogyha János evangéliumának a végére gondolunk, ott János apostol ugye már a második generációnak szánja inkább az üzenetét, azt mondja, hogy nagyobb hangsúly van azon, aki nem lát és hisz, mint azon, aki látja jeleket, csodákat, és akkor mégse elég neki. Minden esetre az érdekesség az, hogy a zsidók teljesen ellentétesnek látták az Úr Jézus Krisztus szolgálatát, vagy azt, hogy meghalt a kereszten, azzal, amit ők szerettek volna, hogy történjen az ő messiásuk által. És emiatt Jézusra állandóan jelt követeltek, mert bennük volt az a hit, az a készség, hogy ezt nem teheti akárki, csak ha Istentől jött. Viszont mégsem tudták elfogadni azt, hogy az ő messiásuk az a rómaiak által meghajjon a kereszten. Mert ők pont az ellenkezőre számítottak, hogy az e-fajta kivégzésektől szabadulhatnak meg, meg teljesen a római igát lerázzák magukat.
1: Ezért volt botránkozás Jézus keresztje a zsidók számára.
3: Igen, ők szószoros értelmében várták a messiást, a szabadítót, hogy ő bejön nagy hatalommal, bár hatalma volt, de inkább gyógyított, felemelt, látást adott vissza az embereknek, és gyöngéden közelített a bűnöshöz.
2: És a görög kultúrában pedig az ő vallásos gondolkozásukban az ő isteneik pedig ilyen szeszélyes istenek voltak, akik mindig az embertől várták az áldozatot, várták az emberektől, hogy az isteneiknek a kedvükbe járjanak. Nem, hogy ők hozzanak áldozatot, mármint a görög kultúrában és vallásos gondolkodásban a különböző általuk elképzelt istenek ért, az emberért hozzanak áldozatot, pont fordítva. Itt pedig ezért bolondság nekik, mert felfogadottam, hogy milyen Isten az, aki feláldozza magát az emberét. Tehát fantasztikus, hogy mennyire világos, amiről Pál beszél, hogy botránkozás és bolondság két különböző nemzetnek.
1: Pál úgy fogalmaz a továbbiakban, hogy Isten ezeket, akik megértették most idézőjelbe a bolondságnak ezt az üzenetét, tehát az evangéliumot, amely a hitetlen ember számára egy bolond gondolat, hogyan lehet megalázkodni, életet adni életért. Azt mondja az íge, hogy hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten. Tehát itt mi azért tudjuk ezt a munkát végezni, mert maga az Isten választott ki bennünket. Az Isten vezetése és ereje nyugszik ezen a munkán, hogy megszégyenítse a bölcseket, kik, akik a logikában, a tudományban azt látták, hogy Isten nincs ott, hanem van egy természetes folyás következetesség Isten nélkül. Nem tulajdonították Istennek ezt a hatalmat. És a világ erőtelenjeit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erősöket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Miért fontos számunkra ez a gondolat, amit itt Pál apostol kiélez?
3: Mikor Isten elhívott embereket, akár csak Mózes dadogott, Gedeon félt, Dávid csak egy pásztorfiú volt, Péter egyszerű halász és a tanítványok többsége, vámszedő és egyszerű emberek sokasága volt. Nem képesség szerint választ ki Isten, hanem képessé tesz a munkára. Ez olyan, mint egy jó hegedűművész, aki legyen Isten, egy olcsó hegedűvel is tud szép zenét lejátszani. És csak úgy Isten is kiválasztott, idézi a világ bolondjait, akik úgy tűnnek, hogy nem olyan tehetséges, nem valami talpra esett, de mégis Isten akkora dolgokat visz véghez, akár csak Pál, akár csak Mózes, akár csak olvasnak a Bibliában rengeteg emberről, és ezt mutatta meg, hogy Isten képessé tesz.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Isten nem az alapján választja ki az embert, amit az ember akkor és abban a pillanatban teljesít, vagy nyújtani tud, hanem Isten az alapján választja ki az övéit, úgy, ahogy mondta Kristóf is, hogy mivé lehet az ember. Tehát Isten látja, hogy mivé válhat az ember. Ugye Pál apostol is, vagy akiket említettünk. A másik érdekesség az, hogy Isten az alapján is választja ki az embert, hogy abból az üzenetből, amit Istentől kap az ember, abból mennyit hajlandó továbbadni. Tehát hiába választ ki akármilyen jó képességű embert, hogyha az nem akar Isten bölcsességében növekedni, fejlődni, és hogyha az az ember nem ülteti gyakorlatba, és nem adja tovább azt az üzenetet. Hát ezért Pál maga is egy farizeusból, akit kitagadtak és kivetettek maguk közül a zsidók, ugye, mert ugye Pál is lehetett volna valaki. De ő inkább erről lemondott, és mint Mózes is választotta inkább az Isten népével való együttnyomorgást, és így megnyerte azt a bölcsességet, ami Istentől jön, és ami igazi érték, és Pál hajlandó volt megélni, amiről beszélt, és átadni az embereknek azt az üzenetet, amit Istentől kapott.
1: Az alapigében igaz, azt olvastuk, hogy ez az üzenet, a kereszt üzenete az erő azoknak, akik megtartatunk. Mit jelent az életünkbe a kereszt üzenetének ereje? Misztikus dologról van itt szó, a lelki erőről, hogyan juthat hozzá az ember?
3: Igazából nem mágikus erő, nem egy tárgyban lévő erő, hanem a kereszt igazából eseménye és üzenete, ugye. Ez olyan, mint hogy azt mondanánk, hogy egy hosszabbító vezeték az maga az erő. Pedig az igazából egy műanyag darab, összeállított darab az elektromos áram nélkül, és amikor belehatol az elektromos áram, akkor válik csatornává. A kereszt egy kinyilatkoztatás. Maga a kereszt nem jelent semmit, hanem az, amit üzent Jézus általa. Úgy kap élet, és úgy van ereje. Mert Isten ugye a mindenható, és nála van minden erő.
2: Hát valóban maga a kereszt az a megváltásnak a szimbóluma. Nem a kereszt váltott meg bennünket, vagy nem a kereszt üdvözít bennünket. Csupán a megváltásnak a szimbóluma. Viszont a kereszt mindig Krisztusra irányítja a figyelmünket. Úgy, ahogy nem a hit üdvözít, hanem hit által üdvözülünk, ugye? Vagy bármilyen eszközt veszünk, ami szükséges az üdvösséghez, de nem az üdvözít, akár a törvény is, ugye? Nem a törvény üdvözít, hanem Krisztus üdvözít. Viszont ugyanilyen szolgálata és szerepe van, szimbolikus szerepe van, illetve látjuk azt, hogy az egész ószövetségi rendszerben ugye a szentély tanának a témája magába foglalja ezt a szimbólumot, magát az oltárt, vagy Mózes, amikor a nép a kigyomarásoktól szenvedett, ugye egy póznára egy érckígyót tett fel. Nem az az érckígyó, amit fel lett oda tűzve, az gyógyította meg az embereket, hanem hit által, aki elfogadta, hogy lehetséges a gyógyulás, Isten meggyógyította. Tehát nem tekinthetünk másképp magára a keresztre, magára a kereszt szimbólumára, mert akkor elvész a lényeg, hogyha valamit Krisztus helyre helyezünk, vagy Krisztus elé helyezünk, akkor az már bálvánnyá válik, ami helyettesítheti Krisztust, elveszíti az értelmét, és akkor nem Krisztust imádjuk, hanem imádja valaki magát a keresztet. Tehát nagyon-nagyon oda kell ezekre a részletekre figyelni egy hívő, egy keresztény embernek.
1: A tanítványok hogyan tudták feldolgozni Jézusnak kereszt halálát? Mennyiben volt számukra ez erő? Tudjuk jól, és elmondtátok, hogy a zsidó nemzet, a zsidóság ellenkezőleg gondolkozott Jézus szolgálatával. Tehát ők egy földi fizikai királyt, egy szabadítót vártak. Jézusról így olvassuk Márk 8.31-ben, és kezdi őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni és megbetetni a bénektől és a főpapoktól, az írástudoktól, megöletni és harmadnapra feltámadni. Tanítványok valamit ebből felfogtak?
3: Nem, ugye Péter meg is fedi Jézust ez miatt, mert ők is akár a többi zsidó királyt vártak, uralkodót, azt hitték, hogy ők is ott lesznek a jobbján, tehát ők is magas pozícióban lesznek, a bőségnek a részesei lesznek, tehát ők a földi lehetőségeket látták inkább Jézusban, és nem tudtak ránézni a lelki lehetőségekre. És rátérve a magunk életére, sokszor mi is azt látjuk, hogy mit látunk Istenben, hogy azt mondjuk, hogy baj van, Uram, akkor most gyere segíts, légy a te megmentőm, mikor anyagilag szükségem van, légy a bankautomatám, és légy ez nekem, légy az. Nem ismerik fel, hogy igazából mi számunkra Jézus. Az mellett persze, hogy ő szeretné, megadja mindennapi kenyeret, vizet, és jelen van a nehéz, feszült helyzetekben is. De Isten sokkal nagyobb ajándékkal készül, sokkal nagyobb terve van lelki értelemben, amit ugye a hit látja láthatatlant, és a tanítványok is, akár mi is a mai napokban a láthatóra néznénk, mint sem a láthatatlanra.
2: Nagyon elgondolkodott az, hogy Jézus jelenti a szenvedését a tanítványoknak. Ők nem értik, hogy miről beszél Jézus, mert ők teljesen, ahogy elhangzott, ugye, hogy ők másra koncentráltak. Viszont ami meglep engem ott, hogy ott van, hogy féltek őt megkérdezni. Uh-huh. Hát mind akik voltunk diákok, tanultunk, iskolába jártunk, mindig az van, hogy a tanár valamit elmond, akkor hozzáteszi a legtöbbször azt is, hogy aki nem ért valamit, az kérdezzen bátran. Ők pedig féltek megkérdezni Jézustól ezt a dolgot. Mert lehet, hogyha megkérdezték volna, akkor Jézus még részletesebben elmondta, és milyen örömöt okozhatott volna az Jézusnak, hogy gyakorlatilag érdeklés, vágynak többet tudni meg erről az egészről. Viszont sajnos épp ellenkezőleg történt, mert Ellen White-nak is van egy szép idézet a Jézus életében, azt mondja, hogy a tanítványok hányszor okoztak fájdalmat, szomorúságot az Úr Jézus Krisztusnak az ő lassú felfogásukkal, azzal, hogy inkább az elsőbség utáni vágyra koncentráltak, mint hogy megértsék az igazi üzenetét Krisztusnak. És talán ma is itt a probléma a keresztény közösségben az egész hívő élettel, amikor nem látjuk a lényeget, hanem csak a saját érdekeinket szeretnénk megvalósítani, és elvész a lényeg, és nem értjük, hogy mi miért történik, kinek mi a feladat, mit kellene végezzen.
1: Végszóként mit tudunk elmondani a kereszt üzenetéről ma, a mi életünkben, a mi korunkban, társadalmunkban, keresztény közösségben is nem csak. Mit jelent a kereszt üzenete? Hogyan lehet arra az erőre szert tenni, ami ebben az üzenetben rejlik?
3: Hogyan tehetünk szert? Ige tanulmányozását, imádságáltal is. Jakab apostol első level 5. vers azt mondja, hogy nincsen bölcsessége, kérje azt, és Isten megadja. Ez amikor a könyv szerzőjét megkérdezni, a Biblia szerzője, a Szentlélek kérd az ő ihletését, az, hogy elmagyarázza neked, és megértesse az, ami benne van, és túllássunk a mindennapin. Hogy mit mond a kereszt számunkra? Többet lehetne mondani, az, hogy ez egy valóságos, a bűn valóságos következménye, és Isten valóságos szeretete és közeledése, valamint vezetése az örök élet fele, az eredeti terv fele. Ezt mondja el számomra.
2: Először a negatív megközelítésből hadd mondjak valamit, mert sajnos ma is ugyanez fennáll a Pál apostol szavain keresztül, hogy bolondnak vagy hülyének nézik azt, aki még mindig ragaszkodik a Biblia elveihez. Tehát a társadalomban, sőt már ugye keresztény közösségekről beszélünk, nem Románia nem egy olyan közösség vagy olyan ország, ahol nem keresztények lennénk. Mégis ebben a környezetben is, ha te ragaszkodsz a bibliai elvekhez szükségesen, akkor bolondnak néznek. De ha levonjuk magunknak a következtetést, inkább nézenek bolondnak az emberek, mint hogy feladjam azokat az elveket, amelyekért az Úr Jézus Krisztus meghalt. Mert azt mondja János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot. És ez a szeretet kellene bennünket ösztönözzön, vezéreljen, és a kereszten történt eseményekhez hozzáfűzön. Ellen White azt mondja, hogy naponta töltsünk időt a kereszt lábánál. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az, ami a Krisztussal való kapcsolatunkat erősíti, bátorít bennünket arra, hogy szeressük Istent, és szeressük a mi felebarátainkat.
3: Egy befejező gondolat részemről az, hogy az embernek nem csak a feladata beszélni a keresztül, hanem azt átadja ugye a kereszt üzenet, a szeretet, a kegyelem, a felemelés üzenetét. Egyszer valaki így fogalmazott, a kereszt két fából áll, egy vízszintes és egy függőleges fa. A függőleges Istenre mutat,

0: ki valóságban vele lehetünk. Amen.
1: Amen.
0: Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak. A kereszt üzenetéről beszélgettünk meghívott vendégeimmel, de kérem maradjanak a továbbiakban is velünk, hiszen a következő zeneszolgálat után Jankó Kristóf lelkipásztor gondolatait hallgathatják meg a rendszeres bibliaolvasásból származó kérdések megválaszolásában. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Újból a naponkénti tanulmányozás résznél tartunk. Jóisten kegyelmében most is átvesszük a megadott kérdésekre szóló válaszokat. Ezeket a válaszokat a Jobb könyvében a második fejezettől egész a 8. fejezetig terjedő versekben, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című könyv 22. fejezetéből adjuk meg. Kezdem is, az első kérdésünk így hangzik: mit mondott Jobb, amikor megnyitotta a száját? Jobb könyve 3. fejezet első versében a következőket olvassuk. Ezután megnyitá Jobb az ő száját, és megátkozá az ő napját. Jobb itt a saját születése napját átkozta meg az ő fájdalmában, annyira szenvedett Jobb, hogy már az életét is tehernek érezte. Bemutatja a Biblia azt a különösen őszinte helyzetet, amikor az ember nem ért Istent, fájdalmat él át, és kérdései vannak, de Jobb nem átkozza meg Istent, nem fordul el Istentől, a szenvedésben is Istenhez beszél. És Isten meghallja minden megtört szívű ember hangját. Második kérdésünk: hány bajodból szabadít meg Isten, és hányadszorra sem illett téged a veszedelem? Jobb könyvének az 5. fejezetéből válaszolunk erre, a 19. versből. Azt mondja, 6 bajodból megszabadít, és a 7. sem illett a veszedelem téged. Habár költői, egy kicsit ez a kijelentés, mégis erőteljes ígéret, hogy az Isten újra és újra megszabadítja a hozzá fohászkodó embert. Nem mondja azt, hogy nem lesznek próbák, nem lesznek kihívások, de azt elmondja, hogy Isten nem hagy magunkra ezekben.

A hit azt jelenti, hogy nem csak bízom Istenben, hanem minden egyes helyzetben újra hozzá fohászkodom, és tőle várok szabadítást. A harmadik kérdés, ki az, aki nem tér vissza többi az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé? Itt a Jobb könyve 7. fejezet 10. versében találtam meg a választ, ami azt írja le számunkra, nem tér vissza többi az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé. Itt jóban meghalt emberről mondja ezt, nem tér többé vissza földi otthonába. Itt jobb emlékeztet belünket a mullandóságra, az, hogy egy bizonyos ideig vagyunk ezen a földön, és rávilágít arra, hogy jobb nem a földi dolgoknak élni, hanem azoknak a dolgoknak, amelyeket nem látunk, amelyek lelkiek, amelyek örökkévalóak, amelyre több helyen utalást tesz az Isten igéje. Ez a földi élet ideiglenés, az Isten örök életet készít az őt szeretőknek. Negyedik kérdésünk, kit nem vett meg az Isten? A 8. fejezet 20. verse így szól. Íme az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ad előmenetelt. Egy más fordításban úgy olvasjuk, íme az Isten nem veti meg a tökéletes embert. Az ártatlan, vagy tökéletes ember egyik sem jelenti azt, hogy büntelen ember lenne, hanem olyan, aki őszinte szívből akar Istennel járni. Nem a külsőt nézi, hanem a szívnek az irányát, a szívnek a vonzódását Isten fele. A tökéletes ember a Bibliában így láttam a hűséges ember, aki a becsületességre törekszik, és aki legfőképpen Istenre támaszkodik. Ezt tette Jobb is, a nehéz helyzetekben is hűséges maradt, becsületes és támaszkodott Istenre. 5. egyben utolsó kérdés, miért nem szabad túlzásba esnünk, hogy példát mutassunk másoknak? Az Étrend és táplálkozás című könyv 22. fejezetéből ezt a választ találtam. Ellen White többek között figyelmeztet arra, hogy az egészségügyi reformot nem szabad szélsőségesen vagy erőltetetten képviselni. Ha valaki túlzásba esik, akkor elbátortalanít másokat, rossz benyomást kelhet, vagy terhet rakhat emberekre. És fontos az, hogy lássuk, hogy az egészségügyi reform nagyon fontos, de nem üdvösség kérdése, és Isten azt kéri, hogy nem a szív keménységéből fakadjon a példamutatás, hanem a bölcs egyensúlyból. Tehát ezt megélve, megértve csináljuk, és ne azért, hogy a keménységből példát mutassunk, és talán hurcoljunk másokat is követni a saját példánkat. Ezek lettek volna a válaszok a megadott kérdésekre. A következő héten is találkozunk, ahol a 9. fejezettől folytatjuk egész a 15. fejezetig a Jobb könyvéből, valamint az Ellen White Étrend és táplálkozás című könyv 23. fejezetétől egészen az előkészület az eltávolásra alcímig fogjuk átvenni. Addig is a legjobbakat kívánom, az Isten áldását, a viszontlátásra.

Köszönöm, hogy velünk tartottak a mai alkalommal, amikor a kereszt üzenetéről elmélkedtünk. Tovább folytatjuk beszélgetésünket egy hét múlva egy újabb témakörben, amikor az egység üzenetét próbáljuk majd megérteni. Szeretettel várom Önöket arra az alkalomra is. A viszontlátás!

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, amint azt beharangoztuk a bevezetőben is, itt ül a stúdióban kedves állandó vendégünk, Timis Balázsi Sándor lelkész. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr.
2: Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntelek ebből az alkalomból is, és hasonló nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatót.
1: Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Krisztusi jövendőlések fényözönében című beszélgetés sorozatunk keretén belül. Ennek az egész beszélgetés sorozatnak, amelynek ma elérkeztünk immár az 5. részéhez, az alapígéje írva található a zsidókhoz írott levél 1. fejezet 2. versében. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Emlékeztetni szeretném kedves hallgatóinkat, hogy egy kis pályázatot is indítottunk hallgatóink részére. Mindazok, akik 3 egymást követő beszélgetésnek az ige verseit lejegyzik, és egy papírlapra kimásolva elküldik címünkre, értékes és tanulságos könyv ajándékban részesülnek. Stúdiónk címe Reménység hangja rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. A címet egyébként adásunk során még elismételjük. Beszélgetés sorozatunk 5. állomásához érkeztünk, ennek címe Sokat támadott, ám mozdíthatatlan emlékoszlop, mint a nagy orvos által felajánlott stresszoldó. Mai beszélgetésünknek pedig az igei kiinduló pontja írva található a Máté Evangélium a 15. fejezetében, a 13. versben. Ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Általában ismertek és kedveltek Jézus példabeszédei. Valóban a példázatok mind megannyi ablak a krisztusi tanítások épületén, hogy azokon át az örökkévaló igazságok ragyogják be az épületet, az emberek lelkét, szívét és elméjét. Vannak azonban magyarázatra szoruló példázatok is, úgy vélem, hogy ezek közé sorolható az is, amit az imént felolvastunk. Elismételem, Máté 15.13, ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Milyen körülmények között és milyen céllal fogalmazott így a mester?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, minden alkalommal szeretettel és melegen ajánljuk részvételüket a pályázat keretében, hogy kijegyezzék, kiírják, kimásolják a felolvasott igehelyeket. De ez alkalommal nagy hasznát fogják venni a jegyzetelésnek, mert alapvető tantéterről, doktrinális igazságról lesz szó a mai előadásban. Sokat támadott, ám mozdíthatatlan emlékoszlop. Mint a nagy orvos által felajánlott stresszoldó, emlékoszlop és gyógyszer. Na most, hogy a rövid mondatba préselt krisztusi választ megértsük, mint alapgondolatot, szükségesnek látjuk, hogy egy történelmi képet is felrajzoljunk ez alkalommal. A felolvasott alaptextus íráshelyének, a Máté Evangélium a 15. fejezetének a címe így hangzik. Emberi rendelések elvetése. Mi történt ott? Akkor az írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből mondván. Képesek voltak megtenni egy terjedelmes útat, azért, hogy ellenvetésüket és kifogásaikat érzékeltessék a mesterrel. Sokszor mi is hosszú utat teszünk meg az odamondás, a replikázás, a vitatkozás kedvéért. Nem is gondoljuk, hogy milyen nagy távolság van köztünk, és azok között, akiket bírálunk. És mi ezt a távolságot le akarjuk dolgozni. Hát így tettek az egykori templomnagyok, írástudók és farizeusok. Mit kérdeztek az Úr Jézustól, amire az Úr Jézus azt a rövid választ adta? Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Micsoda rettenetes bűn volt. A vének rendeléseinek eme áthágása. Az Úr Jézus azonnal kész a válasszal, és én elképzelem szeretetteljes hangon, de határozottan kérdezi őket. Ő pedig felelvén mondta: ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatók. Igazán profétált felőletek Ésaiás, mondván: ez a nép szájával közeledik hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberi rendeléseknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot, most már legyen tanú is a párbeszéd alkalmával, mondanékik: halljátok és értsétek meg! Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem az, ami a szájon kijön, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki: tudod-e, hogy a farizeusok egy beszédet hallván megbotránkoztak? Na és itt van a mai tanulmányunknak a vezérgondolata. Ő pedig felelvén mondta: minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépedik. Látjuk tehát, hogy milyen fontos ügyködésben voltak a templom nagyjai. az írástudók és a farizeusok. Akik a következő panasszal jöttek Jézushoz. Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Milyen csodálatos tanítási módszer, Jézus módszere, aki kérdésre kérdéssel válaszolt. Ti pedig miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Igen, mert a farizeusok, írástudók, papok, templom nagyok azt gondolták, hogy Jézus az isteni rendeléseket új intézményekkel akarja helyettesíteni. Jézus azonban kijelentette, hogy ő Isten örökérvényű ígéjét és rendeléseit képviseli, és azokat védelmezi. Ezen isteni ígével, ezzel a tanítással szemben, épp az ő régi keletű hagyományaik és rendeléseik képezték az újításokat. Nem Jézus akart újítani, hanem ők újítattak az örökkévaló parancsolatokon a vének tanításaival, újításaival, melyek nélkülözték a bibliai alapot. És az Úr Jézus elmondja a következtetést is. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És ehhez még hozzáfűzte. Minden plánta, melyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépedik. Ez a gerince a mai tanulmányunknak, kedves hallgatói. Gyertek, alkalmazzuk ezt a krisztusi kijelentést a szombat megünneplésére. Mert tanulmányunkban a Krisztus ajkáról elhangzott proféciák, jövendőlések fény özönében ide is elérkeztünk. És kikerülhetetlenül benne foglaltatik Krisztus küldetésében, tanításaiban, példájában a hét hetedik napjának, a szombatnak megünneplése. Ma is nem sokat mentünk előre, mert napjainkban is azokat vádolják újítással, jegyezzük jól meg, és azokat vádolják tévtanok hirdetésével, akik a hetedik nap a szombat örökké való érvényességét hirdetik. Igen, mert a formai kereszténységnek a hagyomány még mindig több, és az egyház atyák által kimondott helyes vagy téves tantétel még mindig több, mint a Biblia Isten ígéjének örökérvényű eligazítása. Ezeket az úgynevezett újításokat és újítókat beszéljek most az új protestantizmus keretében a hetedik napot megünneplő és tisztelő keresztényekről, akiket azzal vádolnak, hogy elvetik az egyház régi hagyományait és szokásait. Kedveseim, a valóság viszont más mutat. A vasárnap ünneplése a hét első napját hetedik nappá emelve, a valóságban ez a bibliai alapot nélkülöző emberi hagyomány. De a szombat parancsolata a régi, az eredeti, az isteni rendelés. Akárhogy forgatjuk, akár mennyit filozofálunk felette, akár mennyire hivatkozunk az egyház tekintélyére. A tény, az igazság egy. A heti nyugalomnap megváltoztatásával merényletet követett el a kereszténység, a hét hetedik napja parancsolata ellen. Most itt áll két emlékünnep, két intézmény. Kérdezem, a két intézmény közül melyiket plántálta mennyei atyánk, hogy Jézus szavaival éljek? Erről nagyon könnyen meggyőződhetünk, mert ültetvényének minden egyes növénye a Szentírásba gyökerezik. Jegyezzék le, 2 Timóteus 3, 16-17. A teljes írás Istentől ihletett. És innen indulunk ki, hogy most jelen előadásunkban történelmileg is felvázoljuk az igazságot, a Biblia tanításának igazságait és a változtatási valóságos merényletet.
1: Mielőtt ezt a kérdést körbejárnánk és mélyebben megvizsgálnánk, hallgassunk meg egy énekszámot, közben megkérjük kedves hallgatóinkat, szíveskedjenek továbbra is a készülékek mellett maradni.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangerrádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Krisztusi jövendőlések fényözőnében címmel beszélgetés sorozatot hallgatnak, a beszélgetés 5. állomásához érkeztünk. Mielőtt következő kérdésünk elhangzana, és természetesen a válasz is, emlékeztettem kedves hallgatóinkat, hogy egy kis bibliai pályázatunk is van érvényben. Amennyiben 3 rádióadást figyelemmel követnek, a bennük megemlített igeverseknek a helyét lejegyzik, és azokat egy papírra kimásolva beküldik a stúdió címére, egy hasznos és tanulságos könyv ajándékban részesülnek. Stúdiónk címe Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Várjuk szeretettel kedves leveleiket. Most pedig folytassuk beszélgetésünket annak következő kérdésével. Az elkövetkezőndőkben betekinthetnénk-e a szombat intézményének bibliai történetébe, mind az Ó, mind az Új Szövetség tanítása szerint?
1: Megpróbáljuk. És kérjük kitartóan, kedves hallgatóinkat, a jegyzetelésre, hogy álljanak össze azok a bibliai lókusok, amelyek jelen tanulmányainknak alapját képezik. Nézzük először a 7. napját az ószövetségi iratokban. Itt pedig a következő alfejezetekben. Szombat, kezdettől fogva. Szombat, az egyiptomi rabságból való szabadulás után. Szombat, a Sínai hegyen. És szombat, Izrael népének teljes ószövetségi történetében. Nyugalomnap kezdettől fogva. Midőn a Teremtő a földet és az embert alkotá, a 7. napját, amelyen megszűnt minden munkájától, amelyet teremtett vala, a 7. napját szent szombatjává avat. És elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. És megáldá Isten a 7. napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten. 1 Mózes 2, 1-től 3-ig. 1 Mózes 2, 1-től 3. A megszentelés elkülönítést jelent, nyelvünkre lefordítva. Így Isten a szombatot már a teremtés alkalmával elkülönítette a 7 többi napjától. Mint Jézus is mondja, a szombat lőn az emberért, a teremtés koronájáért. Nem az ember lőn a szombatért. Ez külön ajándéka volt a teremtőnek, a teremtett világ és a teremtett világ ura számára, az ember számára. Isten a szombat intézményét tehát már a világ alapjainak letétele előtt megalapozta. Az isteni tervben már örök időktől megvolt, mint ahogy majd látjuk, hogy amikor megígért örökkévaló hazánkba eljutunk, ott is örök érvényű lesz a szombat ünneplésének törvény. De Isten felújította a több mint 400 éves egyiptomi rabságban szenvedő népe előtt, akik felől nem is csodálkozunk, hogy nagy része már elfelejtette. Ott, az egyiptomi környezetben, a pogány világ közepette. De Izrael népe Egyiptomban eltávolodott tehát Isten parancsolatától, és az egyiptomiak bálvány imádásába süllyedt. De midőn Isten kiszabadította népét a rabszolgaságból, a szombat parancsolata által tette próbára, akarata és szeretete iránti engedelmességüket és hűségüket. És mondta az Úr Mózesnek, ímé én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből. Menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra napra valót, hogy megkísértsem. Akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem? 2 Mózes 16:4. Tehát Isten a 40 éves pusztai vándorlás ideje alatt mannát hullatott a nép számára. 6 munkanapon keresztül hullott a manna, az égi kenyér, de a 7. nem. Ebből láthatjuk, hogy a szombat már akkor is része volt az isteni parancsolatoknak, mikor még a Sínai hegyen ki sem nyilatkoztatta azt Isten tételesen. Na és a 3. kép, a szombat a Sínai hegyen. Midőn elérkezett annak ideje, hogy az Úr szent törvényét a Sínai hegyről kihirdesse, erkölcsi kormányzásának alapját képező törvény szívébe a szombat parancsolatát helyezte. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgál leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. 2 Mózes 20:8-11. 2 Mózes 20:8-11. De felismerjük a szombatot? Izraelnek, mint Isten népének, Izraelnek, mint nemzetnek a történetében. A szombat megtartása volt mindenkor az Isten iránti hűség legfőbb próbaköve. Midőn Izrael bálványimádásba esett, lásd 2 Krónika 33:6, olyan pogány ünnepeket választott magának, melyek a napistennek, vagy más pogány bálványisteneknek tiszteletére voltak számba. De Isten az ő ígéjében ezt szombatrontásnak nevezi. Lásd, 3 Mózes 19:26-30. 3 Mózes 19:26-30. Jeruzsálem felől így jövendőlt az Úr. Pedig ha szívesen hallgattok rejá. Ezt mondja az Úr. És nem visztek be terhet e város kapuin szombatnapon, és megszentelitek a szombatnapot, úgy, hogy semmi dolgot nem végeztek azon, akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, akik a Dávid székén ülnek, és e városban fognak lakni mindörökké. Lásd, Jeremiás 17:24-25. Isten intelmét sajnos a nép nem szívlelte meg. És ennek szomorú következménye Jeruzsálem pusztulása és a babiloniai számüzetés lett. Mindebből kitűnik, hogy a hetedik nap szombatja olyan plánta gyanánt mutatkozik az Istentől ihletett ószövetségi szentírásokban, melyet mennyei atyánk ültetett. És a szombat története az ószövetségi időkben rövid áttekintés után nézzük meg ugyanezt a történetet az új szövetségben. Például Jézus példája és tanításaiban. Az új szövetségi tanítványok között. Nézzük meg, hogyan valósult meg, vagy hogyan módosult egyes keresztények szerint a szombat parancsolata. Jézus példája és tanítása. Krisztus szokása szerint szombatnapon látogatta az Isten tiszteletet. Lukács 4:16. Krisztus teremtette a szombatot, mint emlékünnepet. János evangéliuma 1:3. Kijelentette, hogy ő az embernek fia, a szombatnak is ura. Tehát a szombat az, amelyet ma is és mindörökké az Úr napjaként tisztelünk. Lásd, Márk 2:27-28, Jelenések 1:10. Jézus Krisztus szombatnapon csak olyasmit cselekedett, aminek elvégzését Isten szent törvénye megengedte. Lásd Máté 12:12. Földi élete alatt mindvégig megtartotta mennyei atyának parancsolatát. János 15:10. Midőn oly eseményekre nézve adott utasítást és oktatást tanítványainak, melyeknek számos évvel mennybe menetele után kellett bekövetkeznie, akkor a következő imádságot adta tanítványainak ajkára. Könyörögjetek pedig, hogy a ti futástok ne legyen télen vagy szombatnapon. Máté 24:20. Ez mutatja, kedveseim, hogy Jézus távolról sem gondolt a szombat parancsolat megváltoztatására. De nézzük, nem történt valami hasonló törés az Úr Jézus mennybe menetele után, az új szövetségi tanítványok között? Hát mindjárt azt olvassuk a hívő asszonyokról, azonnal Krisztus halála, kereszt halála után, ez van feljegyezve felőlük a szentíratokban. Szombaton pedig nyugovának a parancsolat szerint. Lukács 23:56. vagy pedig Pál apostol szokása szerint szombatonként hirdette nyilvánosan az evangéliumot. Lásd, Cselekedetek 13-14, 16-13, 17-1 és 2, 18-4. Midőn a pogányok Antiókiában egyik szombaton hallották az apostol íge hirdetését, felkérték, hogy a következő szombaton, nem másnap, a következő szombaton újra tanítsa őket ezen igazságokra. Cselekedetek 13.42. Az új szövetségi szentírások, melyeket számos érvel Krisztus mennybe menetele után írtak, vagy 50 ízben említik a szombatot, és mindig szabadnak nevezvén ezt. A szabad szó, kedves hallgatóink, ennek a szónak jelentése pihenő nap. Ha az Istentől ihletett szentírás a hét hetedik napját pihenő napnak nevezi, akkor bizonyosak lehetünk felőle, hogy ez a nap volt az első keresztény hívők szent és áldott nyugalom napja. Midőn az Úr elrendelte Izrael népe számára a különböző ünnepnapokat, határozott különbséget tett az öröktől fogva fennálló szent szombat javára. Mikor azt mondta, ezek az Úrnak ünnepei. Így szól az írás. Az Úr szombatain kívül, 3 Mózes 23, 37, 38, a lévitai szolgálatban előfordultak ünnepek, és úgymond pihenőnapok, szombatok. Általában az egész lévitai szolgálat oly szimbólum volt, amely később eljövendő javakra mutatott, s a golgotai nagy áldozatban teljesedett. Lásd, Kolossé 2, 16, 17. Az Úr szent szombatja nem tartozik ezen szombatok közé, ezen ünnepek közé. Mert ez az Úrnak szent szombatja, a teremtés emlékünnepe, már a teremtés alkalmával elrendeltetett. Mielőtt a bűn a földre jött, s mielőtt a Krisztus áldozatára mutatható árnyszolgálatokat, ünnepeket, áldozatokat elrendelte volna Isten, már a szombat ünnepe létezett. Ez az Úrnak egyik alapvető intézménye, az embernek adott erkölcsi törvények része, amely épp oly szent és kötelező, mint a többi isteni parancs. A Szentírás kijelenti, hogy a megváltottak eljövendő dicső honában mindörökké érvényben lesz a szombat szent parancsolata. A proféta leírja a megváltottak dicsőségét, és mondja, szombatról szombatra eljön minden test, hogy imádjon engem, így szól az Úr. Ésaiás

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangjarádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Krisztusi jövendőlések fényözönében sorozatunk 5. beszélgetését hallgatják. Mielőtt tovább folytatnánk beszélgetésünket és tulajdonképpen befordulnánk a célegyenesbe, hadd emlékeztessem kedves hallgatóinkat arra, hogy egy kis bibliai pályázat is érvényben van, amennyiben 3 adáshoz tartozó igeverset lejegyeznek és papírra kimásolva az igevers szövegét levélben beküldik stúdiónk címére, értékes és hasznos könyvajándékban részesülnek. Stúdiónk címe Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Szeretettel várjuk kedves leveleiket. Sokat vitáztak már a teológusok, de egyszerű egyháztagok is a szombat, vasárnap nyugalomnapjának hitelessége felett. Hogyan engesztelhető ki ez az alapvető eltérés a két irányzat között? Tanít valahol a Szentírás, az Ó vagy az Új Testamentumban, a vasárnap megszentelése felől? Hogyan történt a változtatás ebben az alapvető kérdésben?
1: Hát mindenek előtt röviden így válaszolnám meg a kérdést. Az Új Testamentum nem tanítja a vasárnap megszentelését. Isten a hét első napját, a vasárnapot, a teremtésre használta fel, tehát munkálkodott, nem ünnepelt. Mózes első könyve 1-1-5. Az ótestamentumi szent iratokban mindenütt egyike volt a munka 6 napjának. Ezékiel 46:1. Krisztus feltámadásának volt a napja. A feltámadásról szóló isteni tudósítás hangsúlyozza, hogy a szombat elmúlt, mikor a hét első napja hajnalodott. Márk 16:1-2. Az Istentől ihletett hét első napja hajnalodott. Az Istentől ihletett szent iratok e napot közönséges nevén nevezik, és nem tulajdonítanak neki semmiféle szentséget. Egyes tanítványok utazásra használták fel, midőn a feltámadt Jézus is csatlakozott hozzájuk. Lásd az Emmausi utazás. Lukács 24:13-29. Később, ugyanezen a napon jelent meg tanítványainak Jeruzsálemben, akik étkezésre, nem pedig Isten tiszteletre gyűltek egybe egyikük házában. Márk 16:14. Az egyetlen vasárnap tartott vallásos gyülekezés Troásban történt. Lásd Cselekedetek 20:6-13. Ez az esti gyülekezés a hét első napjának éjszakája, szombat estétől vasárnap reggelig tartott. Pál szombaton át Troásban volt, s vasárnap szándék

0: fokozott útját Assoszba folytatni. A gyülekezet szombat elmúltával is együtt maradt, hogy Páltól búcsút vegyen. Pál megtörte velük a kenyeret, és egész éjszaka együtt maradt velük, hogy másnap, azaz vasárnap reggel induljon el gyalog Assoszba, amely körülbelül 18-20 mérföldnyire volt oda. Mialatt ő vasárnap ekkora útat gyalogolt, utitársai hajón utaztak utána, és a korabeli egyik történész ezt jegyzi fel. Este volt, amely a zsidók szombatjára következett. Vasárnap reggel útra készen állott a hajó. Az apostol vasárnap délután tavaszi időben ment át az Ida folyó parti tölgyeseken. Pál apostol 1 Korintus 16.2-ben újra megemlíti a vasárnapot, mint a hét első napját. Itt azonban szintén semmiféle vallásos összejövetelről nincs szó. Csupán azzal kapcsolatban beszél a vasárnapról, hogy már a hét első napján lehetőleg mindenki tegyen félre valamit magánál, tehát odahaza, a jeruzsálemi szegények megsegítésének számára. Hogy amennyiben az apostol náluk megjelenne, mindenkinél készen legyen a felajánlott ajándék. Egy angol egyházi vezető erről így ír. Bármi áhítattal és odaadással tartjuk is a vasárnapot, annyi bizonyos, hogy mégsem tartjuk meg a szent szombatot. A szombatot külön parancs, isteni parancs rendelte el. De ilyen isteni parancsolatra nem hivatkozhatunk a vasárnap elrendelésének tekintetében. Az Új Testamentumban egyetlen olyan hely sincs, amelyből arra következtethetnénk, hogy Isten haragját hívjuk magunk ellen, ha a szentnek vélt vasárnapi napot munka által megszegjük. Íme a korabeli iratokból. Vagy pedig egy baptista hitelvi könyvből idézünk. Van egy bibliai parancsolat, amely a szombat megszentelését rendeli. Csak hogy a vasárnap nem a szombat. Erre azonnal azt fogják felelni, és pedig a jogosság látszatával, hogy a szombatot áthelyezték vasárnapra. De hol találjuk az áthelyezésről szóló rendelkezést? Az Új Testamentumban sehol. Az ismert tudósok számtalan kijelentéseit idézhetnénk, még amelyek igazolják, hogy az írás világosan tanítja, a vasárnap megszentelése nem olyan plánta, amelyet mennyei atyánk ültetett. De azt is kérdezted, hogyan történt a változás? Hát, kedveseim, a szombatot nem isteni parancsra változtatták meg. Emberek azt meg sem változtathatják. Amiképpen valaki a születésnapját sem változtathatja meg, illetve nem helyezheti másnapra. Tény az, hogyha valaki egy bizonyos napon a világra született, még akkor is ez maradt születésnapja, ha születését tetszés szerinti másik napon akarná megünnepelni. De tény az is, hogy a nagy alkotó a hét hetedik napján, azaz a szombat napon pihent meg, szűnt meg a teremtés munkájától. És ezt a napot megszentelte és megáldotta. Ezt a napot megkülönböztette a hét többi napjától. E napon áldás és szentség nyugszik. Ezt mindenki tapasztalhatja, aki hittel ünnepeli Istennek áldott szent nyugalomnapját, a szombatot. Ha az emberek önmaguk kiválasztanak egy tetszés szerinti napot, nem törődve azzal, hogy mely napot szentelte és áldotta meg Isten, és ezt a természet szerinti vagy tetszés szerinti kiválasztott napot ünneplik meg, akkor ezzel az emberi akaratot fölibe emelik az Isten akaratának. 2 Tesszalonika 2.4. Már Pál apostol panaszkodott, hogy jelentkezik a törvényszegés lelkülete. Abban az időszakban, amely az apostolok kora és Nagy Konstantin császár megtérése között, idézőjelbe teszem a megtérés szót, eltelt, a kereszténység nagy változáson ment át. Olyan szokások és hitelvek honosodtak meg az egyházban, melyekről Pál vagy Péter apostol még mit sem tudtak. A tömeg azt vallotta, hogy ezen pogány eredetű szokások isteni eredetűek. Newman, római katolikus kardinális, a következőket mondja. Az egyház vezetői, midőn látták, hogy egy-egy pogány tan vagy szokás annyira gyökeret vert az egyház tagjai között, hogy lehetetlen azt kiirtani, készek voltak vele megalkudni. És a keresztény egyház kebelében is helyet adni ezeknek a tanításoknak. Így tettek a pogány bölcseleti tételekkel is. Hát, kedveseim, ilyen eredetre tekint vissza a hét első napja ünnepének, a vasárnap intézményének napja, amely fokozatosan egyre jobban háttérbe szorította a szombatot. Évszázadok alatt egészen Krisztus után 321-ig, Konstantin császár rendeletének megjelenéséig úgy szólván, semmi nyomát sem találjuk annak, hogy a keresztény hívők vasárnapot ünnepeltek volna. Tehát az Úr Jézus mennybe menetele után több mint 300 át. Hogy hangzott Konstantin rendelete? Elrendeltetik, hogy a városok összes hivatalnokai és lakósai és az összes ipari munkások pihenjenek a nap tiszteletre méltó napján. A földművesek ellenben szabadon művelhetik földjüket, mert gyakran előfordul, hogy a szántóföldet és a szőlőket másnapot nem lehet oly eredményesen művelni, mint épp ezen a napon. Ezért az isteni gondviselés által nyújtott, így kedvező alkalmat nem kell ezen rövid idő kedvéért elszalasztani. Kiadatott március hónap 7. napján Nagy Konstantin császár által. Ezen rendeletből egyáltalán nem világít még ki, hogy a vasárnapot keresztény ünnepnek szánták, vagy hogy Konstantin, mint keresztény hívő, rendelte el a vasárnap megünneplését. sokkal valószínűbb, hogy a császár Pontifex Maximus minőségében egyszerűen beiktatta a kalendáriumba a többi ünnepek sorába a nap napjának megünneplését is, amely immár úgyis el volt terjedve a római birodalom lakossága között. Tény azonban, hogy ami pogány intézmény gyanánt vette kezdetét, később, mint keresztény ünnep folytatta pályafutását. A 4., 5. és 6. századbeli császári rendeleteknek már volt rá gondjuk, hogy a polgárokat lehetőleg teljesen visszatartsák a vasárnapi munkától. Íme, hogy ír erről a baptista Hiscox? Természetesen tudomásom van róla, hogy a vasárnap az első évszázadokban nem volt elterjedve, mint vallási szokás. Ezt látjuk az egyházatyáknál, és egyéb források is bizonyítják ezt. Mi kár, hogy végül is, midőn megjelenik, a napisten nevével megbélyegezetten jelenik meg, például Dies Solis, Sunday, Zontag, Zonnertag, a napnak a napja, ilyen néven fogadja el a római pápaság, s teszi a kereszténység szent napjává. Testálja azt szent örökség gyanánt a protestantizmusra is. Hát akkor nem csoda, ha az utolsó üzenet, amely figyelmeztet Krisztus fogadására, arra is felszólítja az emberiséget, hogy a szent szombatnap megtartása által igyekezzék Jézus nyomdokain haladni, és Istennek a Szentírásban kifejezett akaratát megtartani. Hallgassuk és szívleljük meg Krisztus intelmét, kedveseim. Olyan emberi rendeletekkel szemben, amelyek Isten akaratát kívánják háttérbe szorítani. Mert így összegzett Krisztus: minden plánta, melyet nem az én atyám plántált, így a hét első napjának ünnepe is kitépedik. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon velünk mindörökké. Amen.
1: Köszönjük az értékes gondolatokat, reméljük, hogy kedves hallgatóink szívében nyitott ajtóra találnak, és a kedves hallgatóink nem fogják sajnálni az időt és a fáradtságot, hogy ezeken a tényeken elgondolkozzanak, elmélkedjenek, és tovább tanulmányozzák. Beszélgetés sorozatunk 5. részét hallották. Mielőtt elbúcsúznak, megkérdezném kedves állandó stúdió vendégünket, hogy miről szól a 6. rész, hogy ezzel is az érdeklődést tápláljuk.
0: Köszönöm a kérdést. Tervünk szerint, tekintettel, hogy az 5. tanulmányunk olyan hord erejű, és annyira minden időkben, az Új Testamentum időszakokban annyira időszerű Isten rendelése és az emberi változtatások gondolata, amellyel foglalkoztunk. Ezért megpróbáljuk a következő előadásban, ez alatt a cím alatt, hogy teremtés emlékünnepe a gömb alakú földön. Megpróbáljuk felvázolni, ha csak ilyen slágvoltokban, szemelvényekben, hogy hogyan érvényesült Isten hűséges tanítványainak élettapasztalatában és gyakorlatában a teremtés emlékünnepének megünneplése. Ezért fogalmaztuk meg ezt a címet, Teremtés emlékünnepe a gömb alakú földön.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Családi kör. Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magós Zsolt és Csergezán Bernád. A Családi kör műsorában szeretnénk beszélni azokról a tényezőkről, amelyek hozzájárulnak, hogy boldogan, meghittségben és békességben élhessünk együtt, mint egy család, úgy, ahogy azt Isten eltervezte, úgy, ahogy szeretne megajándékozni bennünket. De nagyon sokan rádöbbenünk arra, hogy különböző akadályokkal kell szembenéznünk, akár nap mint nap is. Az egyik ilyen akadály, ami előbb vagy utóbb felüti a fejét, az a mi múltunk. A mi régi szokásaink, régi cselekedeteink, kapcsolataink, barátságaink. És bár úgy érezzük a házasságkötés pillanatokor, hogy csak a jövendőbelink a legfontosabb, és a jövőt csak vele tudjuk elképzelni, hamarosan rájövünk, hogy a múltból emlékek újból és újból előtörnek. Ezek lehetnek a rossz szokások, vagy pedig a régi kapcsolatok, amelyek lehet, hogy a legváratlanabb pillanatban különböző gondolatok, vagy akár cselekedetek formájában is megjelennek. Sokan úgy gondolják, hogy megszabadultak ezektől az emlékektől. De a kérdés az, amiről szeretnénk mai műsorunkban beszélni, hogyha tényleg valóban, valóságosan is sikerült megszabadulni ezektől. Hogyan tudjuk ezt megvizsgálni, hogyan tudjuk ezt meglátni, hogy hogyan is állunk, és milyen szerepet töltenek be a múltban történtek jelenlegi életünkben.
1: Amikor a múltról beszélünk, akkor eléggé fontos felmérni azt, hogy mennyi a múltból még létezik a mi életünkben. Sőt, azt is el kell mondjuk, hogy a múltat teljesen nem lehet kitörölni a mi jelen életünkből. Tény az, hogy fel kell tegyük a kérdést, mennyire vagyok én, és mennyire befolyásol engem az én múltam. Legtöbbször nem tudunk megszabadulni a múlttól, és akkor, amikor olyan helyzetekről van szó, ahol sérülések, sebeket ejtett az esemény életünkben, szívünkben, és ha ezek nem voltak megoldva, akkor nem csak az akkori kapcsolatokat érinti ez, hanem a jelenben is kifejlesztett kapcsolatokat érinti ez a meg nem oldott helyzet. Egyesek azért szenvednek, mert csak valahogy félmennyire oldották meg a múltnak problémáit, vagy nem ásták, nem temették el teljesen ezeket a problémákat. Vagy léteznek más helyzetek is, amikor eltemettük a problémákat, de tudjátok, élő problémákat temettünk el. Ezek pedig adott helyzetekben újra feltámadnak, és keserűvé teszik a mi életünket. Amikor az élet reakcióiról van szó, nem szabad elfeledjük sohasem, hogy mi alapozunk arra, ami történt a múltban. Nagyon sokan azért szenvednek, mert a régi sebek nem gyógyultak be, és ezek a kapcsolatok, amik elég fájdalmas kapcsolatok voltak, ezek még mindig erős befolyással bírnak a mi életünkben. Egyesek megpróbálták eltemetni ezeket a fájdalmas emlékeket, abban reménykedve, hogy többet soha nem fognak találkozni velük. Hiszen van egy gond. Abban a mértékben, ahogy az idő telik, ahogy öregszünk, a mi emléktárunk mind jobban és jobban megtelik eseményeknek emlékeivel. Aztán ezek az emlékek, ezek befolyásolják a mi személyiségünket, És nagyon sok ezek közül, az események közül, legyenek azok örömek, vagy fájdalmak, ezek vezetik a mi életünket, a mi kapcsolatainkat, akkor, amikor különösen szó van a mi élettársunkról. Van még egy másik oldala is a helyzetnek. Nem egyformán emlékszünk egy ugyanazon eseményről. Például egy kirándulásról van szó. Az egyik arra emlékszik, hogy milyen szép volt, amikor felértünk a hegyi tóhoz. Hát elképzelhetetlen szépséget láttunk, és milyen jól éreztük magunkat. A másik csak arra gondol, hogy milyen nehéz volt a hegy megmászása. Mennyire fárasztó volt, és amikor felérkeztél oda, arra kellett gondolni, hogy vissza is kell jönni, és hogy egy egész héten keresztül érezted ezt a fáradtságot a hegy megmászása miatt. Mennyire különbözünk egymástól, ahogy hozzáállunk és emlékszünk egy eseményről.
0: Felmerül mindannyiunkban a kérdés, ki is emlékszik szívesen a régi kellemetlen eseményekre. Azonban a szakemberek szerint a családi szóváltásoknak második okaként a stressz után ezek a régi emlékek, régi nem jól elrendezett gondok a kiváltó okai. Hiszen a legtöbb családban különböző emlékekkel érkezünk, különböző szokásokkal. Hogyan tudnánk úgy élni a jelenben, hogyan készülhetnénk úgy a jövőre, hogy ezek ne lebegjenek a mi fejünk felett, mint Damoklész kardja. Mit eredményez akkor, amikor megtagadjuk, vagy próbáljuk eltakarni ezeket a régi emlékeket?
1: Hát az eredmény nem más, mint az, hogy megakadályozza a lelki sebeknek gyógyulását. Akkor, amikor ezeket próbáljuk elrejteni az életünkben, tesszük magunkat, hogy nem is történtek, mintha nem is tudunk róluk, ezek az előttünk álló úton, ezek meg fognak jelenni, befolyásolni fogják életünket, és végképp hatásától nem fogunk megszabadulni. Ezek akkor fognak megjelenni, amikor a házasságunkban gondokkal találkozunk, és akkor úgy fogunk tenni, mint ahogy az előző esetekben oldottuk meg a nehézségeket. Nagyon sokszor, akkor, amikor a családban hűtlenségről van szó, ez az emlék, hogyha nincs letisztázva, a megbocsátás nem történt meg, akkor az élet folyamán állandóan fel fogja ütni fejét, és akármilyen helyzetben ugyanaz lesz a megoldás, amelyik volt akkor, amikor a hűtlenségről volt szó. Nagyon jó, hogyha megbocsátunk, és tovább megyünk. Ez az isteni megoldás akármilyen helyzetre, a megbocsátás. Hiszen Isten is megbocsátott nekünk, bűnös embereknek. De Isten eltemeti, és eltemeti egyszer s mindenkor a mi bűneinket, a mi tévedéseinket. Valahogy így kellene megoldjuk mi is mindazt, ami a múlthoz tartozik, különösen azokat az eseményeket, amelyek negatív események.
0: Azért, hogy jobban megértsük, mi is történik a mi családi életünkben, hogyan ütik fel a fejüket az emlékeink, mindenekelőtt próbáljuk megérteni, hogy hogyan is alakulnak ki ezek az emlékek a mi értelmünkben, a mi agyunkban.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha azt mondanám, gondolkozzatok most, melyik a legrégebbi emléketek? Feltettem egy közösségben a kérdést, melyik a legrégebbi emlék Jézus Krisztusról? És egy értelmes hölgy jelentkezett azonnal, és azt mondta, 12 éves koromban emlékszem, hogy először egyik szomszéd barát családnál tartózkodtam, és Az édesanyja ebből a családból beszélt a gyermekeknek, és így nekem is az Úr Jézus Krisztus áldozatáról, szenvedéseiről. És én akkor felfogtam, hogy mennyire borzalmas az, hogy Krisztus szenvedett. És azt mondtam neki, tudod, értem, nem kellett szenvednie Krisztusnak. Én nem lopok, nem hazudok, csak érted szenvedett, és sírtam keservesen. Az emlék megmaradott. És ez éveken keresztül befolyásolta az ő életét. Majd később megértette, hogy Krisztus érte is szenvedett, hiszen az ő bűneiért is meghalt a kereszten. Na most, ha a családi életre gondolunk, akkor, amikor gyermekek voltunk, szülők, testvérek kapcsolata, gondolkozz el, és jusson eszedbe, melyik a legrégebbi emléket. Amikor kellemes emlékek, ezeknek van egy befolyásuk az életben. De amikor pedig negatív emlékekről van szó, ezeknek is megvan a befolyásuk, a hatásuk az életben. Azért oly fontos megoldani, megszabadulni a múlttól, különböző olyan esetektől, amelyek szenvedést okoztak, és amelyek nehézséget hoztak az életben.
0: Van egy olyan szakkifejezés, hogy mindannyiunkban el van rejtőzve egy gyermek. A régi gyermek, gyermekkorunknak tapasztalatai, szülőkkel, barátainkkal. Hogyan befolyásolja felnőtt életünket ez a bennünk lévő gyermek?
1: Azok az érzések, az a magatartás, amelyet kialakítottunk az életünk első éveiben, ez máskülönben befolyásolhatja egész életünket. Ugyanakkor ez lehet egy pozitív befolyás, de ugyanakkor lehet egy negatív, ami megakadályozza állandóan a mi életünket. Akkor, amikor az elrejtett emlékekről van szó, ezek mindig konfliktusban jönnek a felnőttkori életünkkel. Hugh Musseldine doktor, amikor a gyermeki emlékekről beszél, használja ezt a kifejezést, a múltbeli gyermek, amely létezik az életben. És ez a gyermek megpróbálja ellenőrizni a mi jelenlegi életünket. Egy része a gondoknak, a problémáknak az életben pontosan ennek köszönhető, hogy ez a gyermeki érzés már felnőtt korban is ellenőrzi a mi életünket. Némelyikor feltesszük a kérdést, és azt mondjuk, hát miért is mondtam ezt, és így formában? Miért viselkedek így? Miért nem viselkedek másképp? Miért érzem ezeket az érzéseket? És a válasz ezekre a kérdésekre nem más, mint az, hogy ezek a múltbeli érzések, a múltbeli gyermeknek befolyása a mi életünkben. Amikor a nehézségek tornyosulnak a mi életünkben, akkor érezzük, hogy már nem bírjuk, azért, mert állandóan visszatérünk ezekhez az emlékekhez. Nagyon sok emlék hozzátartozik azokhoz a konfliktusokhoz, amelyek nem voltak megoldva a gyermekkorban. Ez képezi azt a belső gyermeket, amely próbálja vezetni, irányítani az életet. Ki az, aki úgy viselkedik veled, mint egy gyermek? Ezek a szülők. De mit teszel akkor, amikor már nem laksz együtt a te szüleiddel? Vagy akkor, amikor ők már megpihentek, meghaltak? Ki fog úgy viselkedni ezzel a gyermekkel, mint a szülők? Hát te nem más, mint te, mint személy, úgy fogsz viselkedni azért, hogy tovább folytasd ezeket az érzéseket. Ezért a közlésed, amikor kommunikálsz a te jegyeseddel, máskülönben nem a te személyes közlésed, kommunikáló módszered, hanem ezek mind a múlthoz tartoznak. Ezért jó megszabadulni és megoldani azokat a régi helyzeteket az életben.
0: Egy másik nagyon érdekes gondolat az emlékekkel kapcsolatban. Gyermekekként, ahogy igyekszünk felnőni. Tudjuk azt, hogy melyek azok a rossz szokások, amelyek a mi családunkban jelen vannak, és úgy eltervezzük, hogy ezektől mentes lesz majd a mi életünk. És mégis, amikor mi magunk leszünk felnőttek, ugyanazokat a hibákat követjük el, mert úgy érezzük, hogy ez hozzátartozik a családi élethez. Hogyan lehet az ehhez hasonló helyzeteket kikerülni?
1: Ugyancsak az említett doktor azt mondja, hogy amikor a múltról van szó, akkor azt kell mondjuk, hogy nem ketten házasodnak meg, hanem, érdekes, négyen házasodnak. Két ifjú és a két gyermek, a múltbeli gyermek. Elgondolkoztam ezen a dolgon. Amikor mind a kettő úgy viselkedik, hogy eleget tegyen, kielégítse azt a belső gyermeket, képzeljétek el, hogy mi lesz az eredménye a családban. Habár a Szentírásban azt olvassuk a korintusi levélben, az első levélben, a 13. fejezetben, a 11. versben, mikor gyermekvalék úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. De úgy tűnik, hogy nagyon sok személy életében ez nem valósul meg. Elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. Amikor az udvarlás idejéről van szó, akkor persze próbáljuk jó benyomást kelteni a mi társunk életében, és persze, amiután megházasodtunk, erről lemondunk. Megszokjuk az életet, a házassági életet, és próbáljuk kialakítani ugyanazt a légkört, amit a gyermekkorban éltünk. A jegyes oktatási felkészítő ideje alatt felteszünk olyan kérdéseket, mint például, mit szeretnél megtartani a családodból, és szeretnéd áthozni a ti családotokban. És ez a kérdés szól mind a két félnek, úgy a fiúnak, mind a lánynak. Érdekesen megfigyeltem, hogy nagyon sokan azt mondják, ezt nem szeretném sohase, hogy az én családomban létezzen. De ennek ellenére mégis a családban előfordul. Persze, amitán telik az idő, azt mondja a fiatal feleség, hát ezt sohasem láttam az ő életében addig, amíg barátkoztunk. Most, mintha teljesen megváltozott. Miért? Azért, mert ő valahogy visszaköltözik a gyermeki életében. Lehet a feleség észben tartja azt, ahogy az édesanya nagyon értékelte a tisztaságot. Nagyon rendezett volt a ház, és szeretné, hogy ő is a házát, most az új családját, ugyancsak így tisztán tartsa. Szeretné, hogy egy jó feleség legyen. De amikor a férről van szó, neki a családban pontosan az ellenkezőt kellett megtapasztalnia. Az volt a hely, amikor visszahúzódhatott a csendben, habár minden szana szét volt a házban, ez volt a legkellemesebb alkalom, amikor ő megnyugodhatott. Elképzelitek, hogy a két személynek emlékei, az a két múltbeli gyermek mit eredményezhet az életben. A bennünk lévő gyermeknek megvannak a vágyai. Akkor, amikor kommunikálásról van szó, akkor, amikor az új család kialakít egy kommunikációs rendszert, nagyon figyelmes kell legyen, hogy ne hozza be az új családban a régi szokásokat, amelyek nehézségeket okoznának. Ugyanezt történik például a férfiúval is. Akkor, amikor arra gondol, hogy milyen volt az ő édesapja vagy édesanyja, nagyon figyelmes kell legyen, hogy a múlt emlékei által benehozzon olyan dolgokat a családban, amik nehézséget okoznának. Nagyon sokszor előfordul ugyanaz is, hogy mi kezdeményezzük azt, hogy a mi házastársunk úgy viselkedjen velünk, amint a szülők viselkedtek velünk. És persze ezt öntudatlanul tesszük, mert mi arra gondolunk, hogy így értékelni fog minket a mi élettársunk, mert így voltunk értékelve otthon a mi szüleinktől. Ezért fontos ezeket a dolgokat megbeszélni. Fontos beszélni a múlt emlékeiről, és időben megbeszélve, megoldva ezek a helyzetek, legtöbbször boldogságot eredményeznek a mi családi életünkben.
0: Olyan jó volna tényleg felfedezni ezt az igazságot mindannyian a mi családunkban, és megérteni akkor, amikor a másik egy kicsit furcsának tűnik, hogy a benne levő gyermek még fejlődik, és nekem lehetőségem van segíteni, hogy kifejlődjön a férjemben vagy a feleségemben levő gyermek.
1: Az életünk első pillanataiból érezzük azt, hogy közel vagyunk a mi szüleinkhez. És természetes, hogy ez így történjen. Ők azok, akik a biztonsági érzetet kialakítják a mi életünkben. Akkor, amikor túlságosan függünk a mi szüleinktől, ez nehézségeket hozhat a mi életünkben. Amikor a gyermeki szokásokra gondolunk, ezek lehetnek egészséges szokások, vagy lehetnek kevésbé egészséges szokások. Csak egy dolog megjegyezendő. Ezek családiasak, és megmaradnak a mi életünkben, életünk lehet utolsó pillanatáig. Legtöbbször itt érezzük legjobban magunkat. Ez ugyan befolyásolja életünket, és vonz bennünket olyan személyek iránt, akik hasonlítnak azokkal a képekkel, azokkal az érzésekkel, jelenetekkel, amiket megtapasztaltunk gyermeki korunkban. Ha a mi szüleink szeretőszülők voltak, rányomták bélyegüket a mi életünkre. És amikor felnőttekké válunk, minket vonzanak azok a személyek, akik szerető személyek, akik megértő személyek, mert ilyenek voltak a mi szüleink. Érdekes, másokat ellenkező személyek vonzanak. Például egy hölgyről van szó, Máriáról, aki amikor kezdett találkozni fiúkkal, érdekes módon mindig olyan fiúk vonzották, akikkel nem kellett volna sohasem szóba álljon. Ő ráébredt erre, és kezdte felfogni, hogy ezeknek a fiúknak komoly hiányosságaik vannak, és az életben nagyon nehéz lenne élni egy ilyen személlyel. De mi volt a gond? Az ő édesapja egy jóképű férfiú volt, de ugyanakkor megvoltak az ő hiányosságai. Mindig csodálta az ő édesapját, és szerette volna, hogy ne vegye észre, és ne vegye számba az ő hiányosságait, de évek után az édesapa nagyon kiábrándította őt. Ennek ellenére, akkor, amikor most eljött a találkozásnak ideje, mégis mindig azok a fiúk, azok a férfiak vonzották, akik hasonlítottak az ő apjával. Janinak története. Az ő édesanyja egy nagyon hideg személy volt, aki megtartotta a távolságot, nagyon tartotta tisztasághoz, de emellett nagyon szerette, hogy jól nézzen ki, szépen öltözött. Ezért nem engedte meg, hogy fia hozzá közeledjen, nehogy elrücskölje az ő ruháit, nehogy a haját összeborzolja, és emiatt, tudjátok mi a befolyása az ő életében? Amikor a lányokkal találkozik, mindig olyan lányok vonzák őt, akik hidegek, és az az érzése, hogy ő meg fogja változtatni őket, és hogy milyen szép lesz, amikor együtt fogják élni az életüket. Ezért nagyon fontos megszabadulnunk az életben a múlttól, és különösen az a gyermek, az idézőjelben, az a gyermek, amely létezik bennünk, tőle, amilyen mértékben csak lehetséges, szabaduljunk meg. Hiszen minnyájan szeretnünk boldogak lenni, minnyájan szeretnünk békességben és megértésben élni életünket.
0: Ha gondjaink vannak az emlékeinkkel, rossz szokásainkkal, rossz kapcsolatainkkal, ne felejtsük el, hogy időben ezeken lassan, de változtatni tudunk. Egy kis türelemmel segíteni tudunk a mi házastársunknak, hogy megszokja az új családot, és ő önmagát tudja nyújtani. Kívánjuk ezt minden kedves hallgatónknak, hogy egy boldog, békés családban tudjunk élni. Köszönjük figyelmüket, és kívánunk egy kellemes délutánt. Viszont hallásra!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

Zsoltárok könyve 67. fejezet 8. vers. Megáld minket Isten, és féli őt a föld minden határa.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat ma az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából hallgathatjuk meg a 9. fejezetet. Az igerészlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Szent Jóbi Szabó László írta a Reménységhez című vers, amelyet Erős Patrik fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszám fog elhangzani. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 9. fejezet. És hajóra szállva átkelt és ment a maga városába, és hoznak hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert, és látva Jézus azoknak hitét, mondta a gutaütöttnek: bízzál, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. És némelyek az írástudók közül mondának magukban: ez káromlást szól. És Jézus, látva az ő gondolataikat, mondá: miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb? Ezt mondanié, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani: kelj föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor mondta a gutaütöttnek: kelj föl, vedd a te ágyadat és eredj haza. És az fölkelvén hazament. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodik és dicsőíti az Isten, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. És mikor Jézus onnét továbbment, látta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondani ki: kövess engem! És az felkelvén követi őt. És lőn, amikor ő letelepedik a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt, a farizeusok mondának az ő tanítványainak: miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván mondanéki: nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: miért, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? És mondanékik Jézus: vajon szomorkodhatik-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ótömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl. A tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy főember eljövén leborult előtte, mondván: az én leányom éppen most halt meg, de jer, vesd rá kezedet, és megelevenedik. És felkelvén Jézus követi őt tanítványaival együtt. És ímé egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenved, hozzájárulván hátulról illeté az ő ruhájának szegélyét, mert ezt mondja magában: ha csak a ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén mondta: bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, mondanékik: menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt. Mikor pedig a sokaság eltávolítaték, bemenvén megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt. És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban. És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követi őt kiáltva, és ezt mondván: könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Mikor pedig bement a házba, oda menének hozzá a vakok, és mondanékik Jézus: hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: igen, Uram. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei, és rájuk parancsol a Jézus, mondván: meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimenvén elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban. Mikor pedig azok elmentek, ímé egy ördöngős, néma embert hozának néki.
és az ördögöt kiűzvén megszólalt a néma, és a sokaság csodálkozik, mondván, soha nem láttak ilyet Izraelben. A farizeusok pedig ezt mondják, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. És körüljárja Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indul a rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Szent Jóbi Szabó László, a reménységhez. Ha a reménység nem lenne, éltét ki kívánhatná? A szerelem mire menne, ha magát nem bíztatná? A raboknak mi lágyítja keserves vaslámzait? A hajósnak mi indítja útra tört csónakjait? A mély tömlött sötét alját e teszi világosnak, a beteg vasderék alját lágynak s nyugodalmosnak. A keservet, a bánatot ez lassan eloszlatja, ez a könyves ábrázatot csendesen szárítgatja. Hány nyomorult, hány szegénynek folyna naponként vére, ha fénye egy jobb reménynek nem sütne bús lelkére? Hány szerelmes unalmába választott volna halált, midőn végső órájába még reménységet talált? Jó reménység, életembe már reál hányszor szedtél? Rózsa helyett kis kertembe mennyi tövist ültettél? Mégis, mert csak szeretném elérni feltételem, felőled fel nem tehetném, hogy még jól ne tégy velem.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót, sok áldást kívánok. A viszont hallásra!

A 44. Zsoltárból olvassuk a 22. verset, amiben egy nagyon rövid mondatban annyit olvashatunk, hogy mert ő jól ismeri a szívnek titkait. Ez az ő természetesen a Jóisten, aki a kapcsolódásnak a mestere az életben, hiszen a Biblia feljegyzése szerint pillanatról pillanatra sok milliárd teremtményéért fáradozik, és próbál az emberi lélekben valahogyan kapcsolatot teremteni és kötődést kialakítani. A 139. Zsoltárból már idéztük azt a verset, amikor a zsoltáros azon gondolkodik, hogy ez elől a kapcsolódni akaró Isten elől nem is lehet elbújni. Hová menjek a te lelked elől, mondja ott a zsoltáríró, az orcád elől, hova fussak, ha magasságba megyek, ott is jelen vagy, ha a mélységbe, ott is, ha a tenger túlsó szélére szállnék, ott is jelen lennél, nem rejtőzhetek el előled. És az a szép ebben a kapcsolódásban, és erre tanít bennünket is, hogy úgy fogad bennünket, ahogy vagyunk, ez a Bibliának a bűnbánatról és az elfogadásról szóló tanítása, de mégis azt látja bennünk, amivé válhatunk. Amikor mi a kapcsolódásról gondolkodunk, az emberi kapcsolatainkban azon töprengünk, hogy vajon van a másikban is valami jó, vajon az én fáradozásom nem teljesen haszontalan, vagy hiába való, akkor tulajdonképpen az Istennek ez a magatartása, vagy ez a hozzáállása, ami a Biblia első lapjától az utolsóig lekövethető, és erről szól a Szentírás. Arról szól, hogy azt fejezi ki, hogy az Isten folyamatosan győztesként lát bennünket. Tehát valakiért úgy tudsz fáradozni, úgy lehetséges egy másik emberért igazán jó lelkülettel, fáradhatatlanul és kreatívan fáradozni, hogy győztesként látod őt. Van egy elképzelésed arról, hogy milyen lehet ő, amikor megszépül, amikor a jellemében azok a foltok, vagy a magatartásában azok a kiáltó gyengeségek, amik most téged is esetleg zavarnak, rosszabb pillanataiban idegesítenek, és kemény indulatokat váltanak ki belőled. Látod őt győztesként, és tulajdonképpen amiről ma gondolkodunk, az elfogadáson túl, az gyere, ahogy vagy, vagy amivé válhatsz, azt látom, ezen a ponton túlvezető gondolat ebből indul ki, látni a másikat győztesként. Mi kell ahhoz, hogy a másikat tudjuk győztesként látni? Feltétlen két dolgot érdemes észrevennünk, azon túl, hogy a Biblia szerint mindenkiben nyoma van az Isten munkálkodásának. Tehát amikor valakihez kapcsolódni akarunk, és valakinek valamilyen formában, most ilyen

túlzó kifejezéseket mondani, hogy mondok, hogy segíteni akarunk. Ugye az egyik rászoruló segít a másik rászorulónak, valahogy ezt inkább így lehetne mondani, vagy ahogy a keresztény missziónak egy találó megfogalmazását egy könyvben olvastam, hogy tulajdonképpen az evangélium hirdetése azt jelenti, amikor az egyik koldus oda megy a másikhoz, és elmondja neki, hogy ő hol kapott kenyeret tegnap. Tehát az, hogy én segíteni akarok, ez nem valami olyasmiről szól, hogy én vagyok a jó, én vagyok a fölötte álló, én vagyok a szakember, és ott van ő szegény, hát tehát ez nem ez a habitus, tehát ez nem ez a lelkület, amivel az ember egyáltalán induljon el, hanem amikor egy szinten látom, amikor feltételezem azt, hogy ő benne is ott van, ahogy bennem is ott van az Isten fáradozó munkája, a másikban is ott van, és tulajdonképpen én ezt szeretném kinyomozni, ezt szeretném felismerni, hogy az Isten másikban végzett munkájára én hogyan tudok rákapcsolódni, hogyan tudom azt erősítőleg, támogatólag tovább vinni, vagy tovább erősíteni a másik lelkében. Meglátni azt a másik emberben, azt a jóra való vágyat, amit minden emberben egyébként meg lehet látni. Tehát hajlamosak vagyunk, amikor egy rossz magatartással, vagy ijesztő viselkedéssel, vagy sorozatosan önző döntésekkel találkozunk, leírni ezt a másik embert, tulajdonképpen el is megy a kedvünk attól, lehet, hogy ezek a döntések még minket is negatívan érintenek, ha a közvetlen környezetünkben él az az ember. Tehát egy családtaghoz való kapcsolódás, aki más értékrend szerint éli az életét, az egy nagyon komoly feladat és kihívás az ember számára. Most itt kimondanám a szükséges őszinte szót, lehetetlen kihívás egyébként. Tehát a Bibliával a kézben a kapcsolódásról valóban csak, mint az Isten érte való munkálkodásába való bekapcsolódásról beszélhetünk, ugyanis észrevenni a másikban a jóra való vágyat, arra, hogy tulajdonképpen mi az a hiány, amit ő is keres jó-rosszul, iszonyatos pótcselekvésekkel, káros romboló szokásokkal próbál egy jó vágyat elérni az életében, de én meg akarom látni, fel akarom fedezni azt a jóra való vágyakozást, amire ő rossz orvosságot szed, de ott van benne a jóra való vágyakozás legbelül. Egyébként egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az a két dolog, amire kivétel nélkül minden ember vágyik. Mert ha ezt nem fedezzük fel, és ennek a nyomait nem látjuk meg, akkor nem fogjuk tudni őt győztesként látni, amit az előbb magunk elé tűztünk a kapcsolódás feladatában. Tehát azt látni, hogy minden ember elfogadásra vágyik, ez az egyik. A másik pedig, hogy minden ember megbecsülésre vágyik. Tehát az elfogadás az állapotában, a pillanatnyiságában, a törékenységében, a sebeiben, a kiszolgáltatottságában, az elfogadás, ugye, amiről tegnap is szó volt, de a másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy a megbecsülés. Tehát, hogy amikor felfedezem benne az értéket, amikor meglátom benne nem csak az ijesztő külsőt, vagy magatartást, viselkedést. Nekem a hajléktalanokért, szenvedélybetegekért való munkámban elemi szükségletem volt, hogy talpon maradjak, hogy holnap is legyen kedvem kimenni az utcára, lemenni az aluljáróba, a híd alá, bemenni a munkahelyre, a nappali melegedőbe. Szóval ezt nem lehet úgy végezni, persze lehet rutinból, szakmailag, stb., de nem lehet úgy végezni, hogy az ember ne próbálna meg, ne akarná győztesként látni a másikat, és ehhez ne venni a fáradtságot, hogy igenis a jóra való vágyat, azt a legbelső értékkeresést és szomjúságot ne fedezzen fel a másik emberbe, és ez bizony alapesetben mindig az elfogadásra és a megbecsülésre való vágyat jelenti a másik emberben. Amit még az Isten szívben végzett munkájának a lenyomataként felfedezhetünk, és érdemes felfedezni, de tudjátok, ez mindig olyan nagy-nagy kupac alapján az igaz gyöngy keresése, az Isten is ezt teszi velünk. Képzeljünk el egy embert, aki velünk rossz pillanatunkban találkozik az életben, és az első benyomása negatív. Aztán elválik, de viszi tovább ezt az emléket, és amikor hallja a nevet, éppen egy mondjuk így ilyen kicsit önigazolólag, hogy egy fáradt pillanatunkban találkozott velünk. Viszont viszi tovább az emléket, és ahhoz a névhez, hogy Cserbik János, egy rettenetesen kellemetlen emlék. Egy összeférhetetlen, egy mogorva, egy stb. Ilyen emlék, mert abban az állapotomban az is én vagyok egyébként bizonyos szintig. És aztán, amikor veszi a fáradtságot ez a másik, hogy felfedezze bennem a vívódást,
Felfedezze bennem azt a másik munkáját az Istennek, hogy a Szentlélek minden embert szembesít, minden embert próbál valahogyan a jóra vezetni, és tulajdonképpen erkölcsi ítéletet létrehozni az én lelkemben, meglátni a másik emberben azt, hogy neki is van erkölcsi ítélete, ő is tudja, mi a jó és a rossz között a különbség. Én azt mondom, hogy ez az ember semmire nem jó, ez az ember csak a rossz után megy, fejetlenül, eszetlenül. Nem, fedezzen fel benne, találjon meg, mert megvan benne egy ellenségeskedés a rosszal szemben a szívében. És amikor látom őt az ő vívódásában, az ő harcában, illetve látom őt az ő jóra való vágyakozásában, hogy legbelül ő is értékekre vágyik, alapvetően elfogadásra és megbecsülésre, akkor lesz esélyem arra, hogy olyan módon jelenjek meg az életében, és holnap ezzel folytatjuk holnap reggel, ahogyan láthatjuk, hogy az Isten folyamatosan megjelent a bibliai személyek életében. Gondoltuk volna azt, hogy Saulusról, a későbbi Pál apostolról, gondoltuk volna, hogy miközben ő így jegyzi fel az apostolok cselekedete könyve, hogy öldökléstől lihegve ment, hogy összegyűjtse a keresztényeket, mint az ő hitével ellentétes meggyőződésű, hitű, erkölcsű embereket, és halálra adja. Gondoltuk volna, hogy eközben az Isten dolgozik az ő szívében, és nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, mondja a mennyei hangban Jézus Krisztus. Tehát én azt gondolom, hogy ez a gyönyörű ebben a történetben, és mivel nincs más esélyünk, mint hogy keressük a jót a másikban, mert más esetben a másik frusztráltsága bennünket fog frusztrálni. Másik sikertelensége, a másik hibái kicsinálnak bennünket, és elveszik a kedvünket a szeretettől egyáltalán. Legyen a célunk ma is a jó, kitartó keresése a másikban. Az Isten munkájára való rákapcsolódás, ha valóban egy másik emberhez akarok kapcsolódni. Keressük a jót kitartóan, és ahogy Lawrence Krebb a Kapcsolódás című könyvében mondja, nagy erő, hatalmas erő rejlik abban, amikor ilyen kereséssel viszonyulunk a másik emberhez. Kérjük-e ez az ő segítségét? Édesatyánk, te vagy ennek a mestere, te fáradozol értünk emberekért, te fáradozol a saulusokért, akik nagy sebességgel mennek rossz irányba, és erkölcsileg is megítélhető gyűlölködéssel, életellenességgel, eltapodással élik az ő életüket. Mások, akik kompromisszumokkal, akik megalkuvással, szóval csupa olyan dologgal, amire olyan könnyen mondjuk azt, hogy ez meg micsoda ember, de jó atyánk segíts, hogy várjunk, lépjünk hátrébb pár lépést, és vegyük észre azt, hogy ők a te teremtményeid, és te fáradozol értük, és folyamatosan kapcsolódsz hozzájuk, és törekszel erre. Segíts, hogy megértsük azt, hogy mit jelent az emberekhez való kapcsolódás az életben. Segíts ebben a mai napban is, hiszen mi is, mint ahogy ők is, elfogadásra és megbecsülésre vágyunk a szívünk mélyén. Jézus nevében kérjük, taníts minket erre. Amen.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakot.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység televízió Keresztút adását követik. Ebben a negyedévben az új tanulmánysorozatnak második alkalmához érkeztünk, amikor Pál két levelét tanulmányozzuk, a Korintusbeliekhez írott első levél és második levélről van szó. Ezzel az alkalommal a témánk a keresztről szól, a kereszt üzenetéről. Az alapigét olvasom a korintusi első levél első fejezet 18. verséből. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Isten ereje. Köszöntöm a stúdióban meghívott vendégeimet, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a keresztút adásába.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Jankó Kristóf lelkipásztort, Isten hozott a keresztút adásába.
3: Köszönöm a meghívást, és öröm számomra is, hogy itt lehetek. Üdvözlöm én is a kedves tévénézőket.
1: A keresztről beszélgetünk, a kereszt üzenetéről, annak fizikai, történelmi, lelki jelentőségéről. Mit jelent a kereszt? Mit jelentett valamikor a Római Birodalomban, az Úr Jézus Krisztus számára, az akkori emberek számára? És talán a legfontosabb kérdés az, hogy mit jelent ma számunkra a kereszt?
3: Egy érdekes gondolat, ha ma tekintjük a keresztet, csak úgy megemlíteném, olyan sok ember nyakán ott látható lánc formájában a kereszt, és mondhatnánk azt, mint akasztófát, vagy egy kivégző eszközt viselnének a nyakukon, mert a Római Birodalomban az a kereszt, az a kivégzést, a kivégzés eszközét szimbolizált, és maga az volt, és azt üzent, aki szembeszáll a Római Birodalommal, annak ez lesz a sorsa, hogy két darab fán fog kifeszülni. Azonban Jézus Krisztus teljesen átformált, és a mai jelentése a keresztényeknek teljesen ellentétes, mint amit a Római Birodalom hirdetett.
2: Sajnos a mai keresztény ember sokszor tényleg magát a keresztet nagyobb becsben, vagy nagyobb dicsőséget tulajdonít neki, mint annak, aki a kereszten szenvedett. Ha nézzük a történelmi jellegét, és elvonatkoztatjuk a Bibliától, az egész keresztény szemlélettől, ugye visszavezethető már a római idők előtti időszakra is a keresztre feszítésnek a gyakorlata, viszont a rómaiak vitték a teljességre ezt a kivégzési formát, és az egyik legkegyetlenebb büntetési módszer volt, és nagyon ritka volt az, hogy valaki túlélje a keresztre feszítést. A cél a keresztre feszítéssel az elrettentés volt, a bűnözőknek a visszatartása a bűnözéstől, és sokszor a hatalmi jelképe is volt a Római Birodalomnak, hogy ott, ahol nem alázzák meg, nem vetik alá magukat a Római Birodalom elvárásainak, ott ez a sors jár a lázadóknak, az ellenszegülőknek. Ugye Jézus mellett a két lator, akit keresztre feszítettek, ők méltán voltak a kereszten, ki is jelenti ugye a megtérő lator ezt önmagáról és társáról, viszont látjuk, hogy tényleg az két igazi bűnözőt és elrettentés céljából, hogy a zsidók ne lázadjanak a római rendszer ellen. Viszont az, amit nekünk kell jelentsen ma a kereszt, az, hogy Jézus a kereszt által mutatja be a megbékéltetésnek a szolgálatát. A kereszt, ahogy mondja a Filippi levélben a Pál apostol, Jézus Krisztus megalázkodásának az egyik legtekintélyesebb formája. És ezt kellene lássuk, hogy ki az, aki szenvedett a kereszten, és miért.
3: Igen. Jézus számára úgy tűnhetett, hogy a vereség helye volt a kereszt. Visszatérve a kérdésedre, azonban ő a küldetés a célpontjához érkezett, és megmutatta azt, hogy nem legyőzhetett, hanem saját magát ott érettünk, és ez a megváltás kapuja számunkra, ez a Jézus Krisztus szeretetének a kinyilatkoztatás, az a valóság, hogy Isten azért jött, hogy meghalljon az emberiségért, és annyira súlyos a bűn, hogy valaki meg kellett halljon érte.
1: A kereszt igaz terhet is jelent. Isten a bűnünk terhét magára vállalta az ő fiában. És igazából, amikor a keresztre gondolunk néha a hétköznapokban, az is eszünkbe jut, hogy mondják, hogy nagy a keresztem, kereszt az élet. Egy terhet is jelent, nem lelki értelemben, hanem az élet mindennapi dolgaiban. És az emberek úgy gondolják, hogy ettől a tehertől, ettől a kereszttől jó lenne mentesülni. Valójában a kereszt az felszabadítást is hozott lelki értelemben, és hogyha lelki értelemben az embernek felszabadítási élménye van, akkor fizikailag is a mindennapokban ez egy felszabadulást jelent. Szeretném, hogyha megvizsgálnánk a korintusi közösségben, hogy mit jelentett a Jézus Krisztus, a kereszt, és egy néhány mondatban, ha beletekinthetnénk újból abba, hogy milyen közösségbe ismerhette meg, milyen közösség ismerhette meg Istent, a keresztet, mit jelentett a korintusi gyülekezet? Hát gyülekezet, közösség hamarabb a gyülekezet előtt, mint város, mint társadalmi csoport.
2: Hihetetlenül vallásos városról beszélünk, fejlett városról. A rómaiak újraépítették Korintoszt, és azt látjuk, hogy az emberek, akik ott éltek, amit el tudunk csak képzelni a valláshoz, ceremóniákkal kapcsolatban, bálványimádás tekintetében, az ott minden jelen volt náluk. Nem térnék ki különösebb részletekre, de a bélyegét ez a lelkület, ez a kultúra, ez a gondolkodásmód rányomta arra a kis gyülekezetre, amelyet ugye Pál apostol is meglátogatott, és ott maradt náluk elég hosszú ideig, és azt látjuk, hogy a legfőbb problémáik, kihívásaik az a verseny szellem volt, amit visszavezethetünk már a tanítványokig, ugye, és talán ma is a kereszténységben ez egyik legnagyobb probléma, a versenyszellem. Ki a nagyobb? Ki tud többet? Ki gazdagabb? Ugye a gazdagságnak is a problémai egy nagyon gazdag, kikötővárosról beszélünk. Ugyanakkor látjuk azt, hogy maga az életmód, tehát ez a szabad elvű életmód, elkezdve a paráznaságtól, prostitúciótól, egészen a dobzódásig és az evés-iváson keresztül. Tehát Pál gyakorlatilag a levelében aztán részletesen minden területre ad egy-egy tanácsot az ott élő gyülekezetnek, és ezzel gyakorlatilag számunkra is ad olyan irányelveket, amelyek ma is megállják a helyüket.
3: Az akkori gyülekezet, ugye szembe kellett nézni a városnak a mentalitásával, egy tudományban fejlett városról beszélünk, vagy említetted kikötőváros, tehát Pál stratégikusan megválasztott azt, hogy ha hirdeti az evangéliumot, hogyan tud elterjedni ugye a hajók által, és egy nagy város, rengeteg ember fordul meg benned, azonban a hátrány az volt, hogy a szabad elviség. A Korintus, vagy a görög Korintos szó, hegycsúcs, magaslat szóból ered azt jelenti, és ezt látjuk, hogy földrajzilag is úgy volt, de csúcsán volt a tudománynak és mindennek, ezért később látjuk, hogy nekük emberileg tudatlanul, vagy tekintve Jézus életét, bolondságnak tűnt a kereszt üzenete. Mert ők ezt tudományosan, meg mindenben fejlettek voltak, hallottak Jézusról, egy galilei zsidó, egy názareti Jézus, egy zsidó ember, egy ács fia, aki hirdeti azt, hogy megmenti a világot, és elveszi az emberi bűneit, azt mondták, hát ennél nagyobb hülyeséget nem is hallhattak, emberileg tekintve.
1: Közösség azt tapasztalta, hogy Pál apostol nem igazán keresztelni ment, hanem a kereszt üzenetét akarta átadni. És erről így olvasunk a Korintusi első levél első fejezet 17. versében. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem szólásban vagy bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Pál apostol elválasztja a keresztelés szolgálatát a kereszt üzenetének hirdetésétől. Mit jelentett a kettő, és miért választja el, miért dönt inkább az üzenet hirdetés mellett, mint a keresztelés mellett?
2: Hát ameddig nincsenek meg a helyes elvek, ugye maga a tanítás, maga Pál apostol ugye nagyobb hangsúlyt tesz arra az apostoli küldetésére, ugye maga a szó az apostol, az apostello, az küldöttet jelent, aki Istentől üzenetet hoz. Pál átadja az üzenetet, viszont a döntést azt rábízza személyesen az ott élő emberekre, és a szabad döntésnek a lehetőségét ezzel biztosítja. A másik fontos ok, amiért nem a keresztség vagy a keresztelés volt az elsődleges szempont, mert az említett verseny szellem miatt bennük volt az, hogy majd dicsekedhetnek azzal, hogy engem Pál keresztelt, engem Apollós, engem Barnabás. Tehát ezzel is Pál megpróbálta megelőzni azt a gondolkodásmódot, ami ott volt bennük. És tudjuk, mert felismerül később a korintusi levélben ez a probléma, ez a kérdés. Tehát fontos a keresztelés is, de mielőtt valaki megkeresztelkedik, értse meg az elveket, és szabja ahhoz az életét, és utána önként szabad döntéséből megkeresztelkedjen, attól függetlenül, hogy ki az, aki kereszteli, vagy ki által keresztelkedik meg. Pál nem akarta, hogy rá az ő személyére tegyen valamilyen plusz hangsúlyt, vagy hogy az emberek személyesen hozzá kötődjenek, hanem azt szerette volna, hogy a Krisztushoz kötődjenek. Ezért ugye, hogy az alapigében is hangsúlyozva lett, ő a Krisztust prédikálja, az Úr Jézus Krisztusnak a kereszt halálát. Tehát erre teszi a hangsúlyt, hogy az embereknek a gondolkodásában ez foglalja el az első helyet, és az ő szolgálata az már csak egy másodlagos helyet foglaljon el az emberek gondolatában.
3: Hasonló Pál gondolkodása is a keresztelő Jánoséhoz, amikor azt mondja, hogy neki fel kell emelkednie, nekem meg alá kell szállnom. Pál azt akart megértetni, hogy nagyon szépen Győző is elmondta, hogy a keresztség az egy következmény, és nem az eredeti ok. Tehát az ok az meg is olyan a jó hírt, hogy a kereszt hirdetett nekem jó hírt, és átadom az életem Istennek, aki a kereszten meghalt érettem. És ugyanúgy nem számít, hogy ezt kitette, nem a cselekmény maga, a kerességet kell felmagasztani, hanem az, aki hirdeti a kerességet, aki által megkeresztelkedhetünk ugye az Atya, Fia, Szentlélek nevében.
1: Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hallgatva benneteket, hogy igazából nagyon fontos a keresztség momentuma, de még fontosabb a keresztség előtti időszak az életünkből, amikor a bibliai igazságokat, elveket magunkba szívjuk, megértjük, és azok által egy döntést hozunk az életünkbe. Tehát mind a kettőnek megvan a fontossága, a jelentősége egy ember életében, de mégis az a fontosabb, ami a változást kiváltja az életünkbe. És Pál apostol igazából nem arra akar vállalkozni, hogy arasson, hanem arra, hogy vessen. Veti Istennek igéjét, ebben érzett ő elhívást, szolgálatot. Talán, hogy miért inkább, hát ez az, ami neki jutott, ez az, amiben megtalálta magát, ez az, amiben kivette az ő részét a szolgálatban. A Pál élete nem volt egy egyszerű élet, és a kérdés az, hogy mit jelentett számára a kereszt. Gondolok itt a személyes életére, gondolok itt a lelki életére, gondolok itt a szolgálatára, a küldetésére, és ugye beszéltünk a keresztről, mint olyanról, ami egy olyan felvállalt lelki öröm az ember életébe, ami a mindennapokban jelenthet egy fizikai terhet is. Mit jelentett Pál számára a kereszt véleményetek szerint?
3: A Galatabeliekhez írott levélben, azt írja 6. fejezet 14. versében, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. A Pálnak egy öröm is volt, de egy teher is, sokszor ugye megverték, hajótörés szenvedett, kiközösítették, csúfolták, és sorolhatnánk, le is írja ő egy bizonyos helyen, hogy mi mindent végig szenvedett. A kereszt az egy teher is, hogy mondtad, és az onnan jön, hogy sokszor keresztre feszített, a saját keresztjét kellett a kivégzés helyére cipelje, és nekünk is az van, hogy hordoz nehézséget. Isten azt mondja, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, János 16:33, de bízzatok, én legyőztem ezt a világot. De sokszor mi így eltekintenénk ettől, hogy bíznánk, hogy Uram, ne legyen nyomorúságom, vagy ha van, akkor megkérdőjeleznénk, de Pál mégis Jézus Krisztussal dicsekedett, és őt emelte fel minden egyéb emberi dicsőség, minden egyes fájdalom ellenére. Ő azt tartotta, hogy Jézus a központ, és minden üzenetnek a fő mondani való az, hogy Krisztus meghalt értünk.
2: Valóban, hogyha a pára úgy tekintünk, hogy mi az ő terhe, az ő keresztje, amit ő is kellett hordozom, mint minden más ember. És tudjuk azt, hogy voltak egészségi problémái is, amiért imádkozott, és ugye mondta az Úr neki, hogy elégséges néked az én kegyelmed, és az ő erőtlensége által lesz igazán erős. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a Korintusban való szolgálat egy kicsit jobb megélhetőségi lehetőség volt számára. Mivel egy nagyvárosról beszélünk, egy gazdaságilag fejlett városról beszélünk, ezért, mint sátorkészítő, sokkal inkább jobban tudott érvényesülni ebben. Viszont látjuk azt, hogy Pál tanul, és növekszik, és fejlődik az ő missziós tevékenységében, módszereiben, mert Ellen White leírja azt, hogy teljesen más módszert követett a missziós módszereiből, mint amit addig gyakorolt. Tehát ha előzőleg nézzük, hogy Athénban hogyan érvelt, és milyen tudományos gondolatokkal fűzte össze az Isten igét, és az ottani gondolkodás és a kultúra szerepét is bevonta a misszióba. Ugyanakkor próbálta megszólítani a bölcseket, azokat az embereket, akik képzettek, tanultak. Itt pedig, ugye, ha idézhetem is Ellen White-ot az Apostolok története című könyvből, Pál egy picit másképp áll hozzá, más módszert követ, és talán túlságosan nagy volt az a teher, az a kereszt, hogy állandóan vitatkozzon, szembeszálljon a görög kultúrának a filozófusáival és vallásos tanítóival. Ezért azt mondja Ellen White, hogy Pál elhatározta, hogy Korintusban más módszert követ, amelyel a felületesek és a közömbösök figyelmét igyekszik felkelteni. Azt mondja, hogy gondosan kerülte a bonyolult érvelést és vitákat, és a korintusok között nem akart másról beszélni, mint az Úr Jézus Krisztusról. Olyan szép ez a gondolat, hogy nem akart vitatkozni, nem akart belemenni a filozófusok és a tudomány embereinek az érveléseivel szembeszállni, hanem egyszerűen az legegyszerűbb közömbös embereknek a figyelmét felkelteni. Mert a legnagyobb veszélyben a nagyvárosban élő emberek vannak ma is, akár vallásos szemszögből tekintjük, akik el vannak laposodva, el vannak közömbösödve, el vannak a maguk kis egyszerű életükkel, és akiket már semmi nem kötött le, semmit nem érdekelt, és Pál őket tudja megszólítani, és tudjuk, hogy lett is egy komolyabb ébredés ott a városban. Nem volt eredménytelen ez az erőfeszítés.
1: Ebben a kontextusban Pál apostol a következőt fogalmazza meg, Korintusi első levél első fejezet 21-22-23. Verseiben, mert minek után az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Hát magyarázatot igényel ez a néhány igevers, hogy mit is jelent ez a bölcsesség, amiben a világ nem ismerte meg az Istent, és aztán a többi gondolatokat is kifejtjük, hogy mit jelent az igehirdetés bolondsága.
3: Hogy mondtuk, a korintusi város egy nagyon bölcs és tudományban fejlett város volt, és emberi bölcsességről van szó, és nem írja alá, nem lebecsüli azt a bölcsességet, ami van az embereknek, vagy amit adhat Isten, de azt mondja, hogy emberi bölcsesség által ez nem érthető meg, az a megmentett világ üzenete. A filozófia, tudománya, vallás vagy erkölcsi rendszerekkel nem jutunk el oda. Itt kell a hit, egy más látószög, egy más megközelítés, ami talán ellenmond a logikának, a következtetéseknek. És ezt mondja Pál, hogy az embereknek már bolondságnak, emberi bölcsességnek, de mégis ebben van egy nagy üzenet.
2: Valóban ez nagyon gondolkoztató, ahogy mondtad, ugye a hit. hozzátehetjük, ugye itt a bölcsességről kapcsolatban, de a bölcsesség, a hit, a szeretet, hát nagyon érdekes, hogy általában, tehát még napjainkban is, ezek a fogalmak sokszor ilyen elméleti síkon mozognak. Tehát mintha valamilyen teóriák lennének. Érdekes maga a görög Szofia szónak is jelentése, inkább jelentett egyfajta bölcselkedést, vagy olyan fajta bölcseletet, ami elkezdve tudománytól bármilyen területen, vallási, erkölcsi, akár orvosi, bármilyen földrajzi történet, bármilyen tudományról, filozófiai, mindegyiknek az elméleti szintje, a teóriája volt túlhangsúlyozva, és sok időt, energiát fektettek a görögök ebbe. Hogy ki mit tud mondani arról, hogy mi a helyzet a csillagokkal, a nappal, a földnek a mozgásával, bármi. Viszont az, amire Pál teszi hangsúlyt, az a Bibliában megjelenő bölcsesség, vagy hit, vagy szeretet. És ha visszamegyünk egész az Ószövetségig, ott, ahol Isten arról beszél, hogy ő ad bölcsességet az embernek, akkor a héber nyelven maga a hakma kifejezés nem csupán valamilyen elméleti, teóriai dologra helyezkedik, hanem kimondottan, amikor Istent jön a bölcsesség, az meglátszik az embernek a mindennapi életében, tehát a gyakorlati bölcsességre tevődik így a hangsúly. És ez igaz a hitre, és ez igaz a szeretetre, ezekre a bibliai fogalmakra, mert az elmélet az egy dolog, de amit gyakorlatba ültetünk, az működik.
1: Igaz az, ahogy Pál apostol megfogalmazta azt a gondolatot, hogy az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent. Tehát a tudomány, a tudás, ami oly magas volt már az özönvíz előtt is. Aztán persze Jézus idejében és Jézus ideje után a csillagászat, a matematika és ezek a tudományok, amelyekből érthető és látható volt az Istennek hatalmassága, nagysága. És azt mondja Pál apostol, hogy az Isten bölcsességében, tehát a tudomány szépségében, logikájában a világ az Isten bölcsessége által, tehát a szép, logikus, egymás után következtethető gondolatokban nem ismerték meg az Istent. És akkor azt mondja, hogy éppen ezért tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mit értünk az ige hirdetés bolondsága alatt, véleményetek szerint?
3: Hogy mondtam, nem az ige hirdetés maga a bolondság, vagy az, amit Pál mondott, csak az embereknek tűnt úgy. Hasonlóan képen gondolom, amikor Mózes a fáraó elé állt, és azt mondta, Isten azt üzen, hogy engedd el ezt a népet, hát a fáraó azt gondolta, hogy te neked elment az eszed. Tehát ez nem logikus, amit kérsz. Te egy egyedüli ember, de jöttél a testvéreddel, a húgoddal itt vagytok, és akkor most ilyent kértek. Tehát ez így tűnt az akkori népnek és akkori nép szemében, és ez nem ás alá annak az üzenetnek a fontosságát. Hogy mondtam, názáreti zsidó Jézus, Ács fia megváltja a világot, meghal, feltámad, csak hízben örök életet kap. És emberileg ez bolondságnak tűnt.
1: Igen, talán ez a legszebb gondolat, hogy ez nem logikus, hogy valaki meghaljon valakiért. Igen. És hogy mi ebbe higgyünk, hogy ez erőt és életet ad. Azt mondja az ige, hogy egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Miért kívántak jelet a zsidók, mire utal ez, milyen jelről lehet itt szó?
2: Az a helyzet, hogy a zsidó nép állandóan erre volt berendezkedve, hogy vizsgálja a jeleket a napba, a holdba. Jézus beszél ezekről, hogy később lesznek ilyen jelek, viszont ők akkor is ott akarták. Jézus azt is elmondja nekik, hogy nem adatik jel ennek a nemzetségnek. Sőt, hogyha János evangéliumának a végére gondolunk, ott János apostol, ugye már a második generációnak szánja inkább az üzenetét, azt mondja, hogy nagyobb hangsúly van azon, aki nem lát és hisz, mint azon, aki látja a jeleket, csodákat, és akkor mégse elég neki. Minden esetre az érdekesség az, hogy a zsidók teljesen ellentétesnek látták az Úr Jézus Krisztus szolgálatát, vagy azt, hogy meghalt a kereszten, azzal, amit ők szerettek volna, hogy történjen az ő messiásuk által. És emiatt Jézusra állandóan jelt követeltek, mert bennük volt az a hit, az a készség, hogy ezt nem teheti akárki, csak ha Istentől jött. Viszont mégsem tudták elfogadni azt, hogy az ő messiásuk az a rómaiak által meghajjon a kereszten. Mert ők pont az ellenkezőre számítottak, hogy az e-fajta kivégzésektől szabadulhatnak meg teljesen a római igát lerázzák magukat.
1: Ezért volt botránkozás Jézus keresztje a zsidók számára.
3: Igen, ők szószoros értelmében várták a messiást, a szabadítót, hogy ő bejön nagy hatalommal, bár hatalma volt, de inkább gyógyított, felemelt, látást adott vissza az embereknek, és gyöngéden közelített a bűnöshöz.
2: És a görög kultúrában pedig az ő vallásos gondolkozásukban, az ő isteneik pedig ilyen szeszélyes istenek voltak, akik mindig az embertől várták az áldozatot, várták az emberektől, hogy az isteneiknek a kedvükbe járjanak. Nem, hogy ők hozzanak áldozatot, mármint a görög kultúrában és vallásos gondolkodásban a különböző általuk elképzelt istenek az emberért hozzanak áldozatot, pont fordítva. Itt pedig ezért bolondság nekik, mert felfogadottam, hogy milyen Isten az, aki feláldozza magát az emberét. Tehát fantasztikus, hogy mennyire világos, amiről Pál beszél, hogy botránkozás és bolondság két különböző nemzetnek.
1: Pál úgy fogalmaz a továbbiakban, hogy Isten ezeket, akik megértették, most idézőjelbe a bolondságnak ezt az üzenetét, tehát az evangéliumot, amely a hitetlen ember számára egy bolond gondolat, hogyan lehet megalázkodni, életet adni életért. Azt mondja az íge, hogy hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten. Tehát itt mi azért tudjuk ezt a munkát végezni, mert maga az Isten választott ki bennünket. Az Isten vezetése és ereje nyugszik ezen a munkán, hogy megszégyenítse a bölcseket, akik a logikában, a tudományban azt látták, hogy Isten nincs ott, hanem van egy természetes folyás következetesség Isten nélkül. Nem tulajdonították Istennek ezt a hatalmat. És a világ erőtelenjeit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erősöket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy tessem. Miért fontos számunkra ez a gondolat, amit itt Pál apostol kiélez?
3: Mikor Isten elhívott embereket, akár csak Mózes dadogott, Gedeon félt, Dávid csak egy pásztorfiú volt, Péter egyszerű halász és a tanítványok többsége vámszedő és egyszerű emberek sokasága volt. Nem képesség szerint választ ki Isten, hanem képessé tesz a munkára. Ez olyan, mint egy jó hegedűművész, aki legyen Isten, egy olcsó hegedűvel is tud szép zenét lejátszani. És csak úgy Isten is kiválasztott, idézi a világ bolondjait, akik úgy tűnnek, hogy nem olyan tehetséges, nem valami talpra esett, de mégis Isten akkora dolgokat visz véghez, akár csak Pál, akár csak Mózes, akár csak olvasnak a Bibliában rengeteg emberről, és ezt mutatta meg, hogy Isten képessé tesz.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Isten nem az alapján választja ki az embert, amit az ember akkor és abban a pillanatban teljesít, vagy nyújtani tud, hanem Isten az alapján választja ki az övéit, úgy, ahogy mondta Kristóf is, hogy mivé lehet az ember. Tehát Isten látja, hogy mivé válhat az az ember. Ugye Pál apostol is, vagy akiket említettünk. A másik érdekesség az, hogy Isten az alapján is választja ki az embert, hogy abból az üzenetből, amit Istentől kap az ember, abból mennyit hajlandó továbbadni. Tehát hiába választ ki akármilyen jó képességű embert, hogyha az nem akar Isten bölcsességében növekedni, fejlődni, és hogyha az az ember nem ülteti gyakorlatba, és nem adja tovább azt az üzenetet. Hát ezért Pál maga is egy farizeusból, akit kitagadtak és kivetettek maguk közül a zsidók, ugye, mert ugye Pál is lehetett volna valaki. De ő inkább erről lemondott, és mint Mózes is választotta inkább az Isten népével való együttnyomorgást, és így megnyerte azt a bölcsességet, ami Istentől jön, és ami igazi érték, és Pál hajlandó volt megélni, amiről beszélt, és átadni az embereknek azt az üzenetet, amit Istentől kapott.
1: Az alapigében igaz, azt olvastuk, hogy ez az üzenet, a kereszt üzenete az erő azoknak, akik megtartatunk. Mit jelent az életünkbe a kereszt üzenetének ereje? Misztikus dologról van itt szó, a lelki erőről hogyan juthat hozzá az ember?
3: Igazából nem mágikus erő, nem egy tárgyban lévő erő, hanem a kereszt igazából eseménye és üzenete, ugye. Ez olyan, mint hogy azt mondanánk, hogy egy hosszabbító vezeték az maga az erő. Pedig az igazából egy műanyag darab, összeállított darab az elektromos áram nélkül, és amikor belehatol az elektromos áram, akkor válik csatornává. A kereszt egy kinyilatkoztatás, maga a kereszt nem jelent semmit, hanem az, amit üzent Jézus általa, úgy kap élet, és úgy van ereje. Hát Isten ugye a mindenható, és nála van minden erő.
2: Hát valóban maga a kereszt, az a megváltásnak a szimbóluma? Nem a kereszt váltott meg bennünket, vagy nem a kereszt üdvözít bennünket. Csupán a megváltásnak a szimbóluma. Viszont a kereszt mindig Krisztusra irányítja a figyelmünket. Úgy, ahogy nem a hit üdvözít, hanem hit által üdvözülünk, ugye? Vagy bármilyen eszközt veszünk, ami szükséges az üdvösséghez, de nem az üdvözít, akár a törvény is. Ugye nem a törvény üdvözít, hanem Krisztus üdvözít. Viszont ugyanilyen szolgálata és szerepe van, szimbolikus szerepe van, illetve látjuk azt, hogy az egész ószövetségi rendszerben ugye a szentély tanának a témája magába foglalja ezt a szimbólumot, magát az oltárt, vagy Mózes, amikor a nép a kígyomarásoktól szenvedett, ugye egy póznára egy érckígyót tett fel. Nem az az érckígyó, amit fel lett oda tűzve, az gyógyította meg az embereket, hanem hit által, aki elfogadta, hogy lehetséges a gyógyulás, Isten meggyógyította. Tehát nem tekinthetünk másképp magára a keresztre, magára a kereszt szimbólumára, mert akkor elvész a lényeg, hogyha valamit Krisztus helyre helyezünk, vagy Krisztus elé helyezünk, akkor az már bálvánnyá válik, ami helyettesítheti Krisztust, elveszíti az értelmét, és akkor nem Krisztust imádjuk, hanem imádja valaki magát a keresztet. Tehát nagyon-nagyon oda kell ezekre a részletekre figyelni egy hívő, egy keresztény embernek.
1: A tanítványok hogyan tudták feldolgozni Jézusnak kereszt halálát? Mennyiben volt számukra ez erő? Tudjuk jól, és elmondtátok, hogy a zsidó nemzet, a zsidóság ellenkezőleg gondolkozott Jézus szolgálatával. Tehát ők egy földi fizikai királyt, egy szabadítót vártak. Jézusról így olvassuk Márk 8.31-ben, és kezdi őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni és megbetetni a bénektől és a főpapoktól, az írástudoktól, megöletni és harmadnapra feltámadni. Tanítványok valamit ebből felfogtak?
3: Nem, ugye Péter meg is fedi Jézust ez miatt, mert ők is akár a többi zsidó királyt vártak, uralkodót, azt hitték, hogy ők is ott lesznek a jobbján, tehát ők is magas pozícióban lesznek, a bőségnek a részesei lesznek, tehát ők a földi lehetőségeket látták inkább Jézusban, és nem tudtak ránézni a lelki lehetőségekre. És rátérve a magunk életére, sokszor mi is azt látjuk, hogy mit látunk Istenben, hogy azt mondjuk, hogy baj van, Uram, akkor most gyere, segíts, légy a te megmentőm, amikor anyagilag szükségem van, légy a bankautomatám, és légy ez nekem, légy az. Nem ismerik fel, hogy igazából mi számunkra Jézus. Az mellett persze, hogy ő szeretné, megadja mindennapi kenyeret, vizet, és jelen van a nehéz, feszült helyzetekben is. De Isten sokkal nagyobb ajándékkal készül, sokkal nagyobb terve van, lelki értelemben, amit ugye hit látja láthatatlant, és a tanítványok is, akár mi is a mai napokban a láthatóra néznénk, mint sem a láthatatlanra.
2: Nagyon elgondolkodott az, hogy Jézus jelenti a szenvedését a tanítványoknak. Ők nem értik, hogy miről beszél Jézus, mert ők teljesen, ahogy elhangzott, ugye, hogy ők másra koncentráltak. Viszont ami meglep engem ott, hogy ott van, hogy féltek őt megkérdezni. Uh-huh. Hát mind akik voltunk diákok, tanultunk, iskolába jártunk, mindig az van, hogy a tanár valamit elmond, akkor hozzáteszi a legtöbbször azt is, hogy aki nem ért valamit, az kérdezzen bátran. Ők pedig féltek megkérdezni Jézustól ezt a dolgot. Mert lehet, hogyha megkérdezték volna, akkor Jézus még részletesebben elmondta, és milyen örömöt okozhatott volna az Jézusnak, hogy gyakorlatilag érdeklés, vágynak többet tudni meg erről az egészről. Viszont sajnos épp ellenkezőleg történt, mert Ellen White-nak is van egy szép idézet a Jézus életében, azt mondja, hogy a tanítványok hányszor okoztak fájdalmat, szomorúságot az Úr Jézus Krisztusnak az ő lassú felfogásukkal, azzal, hogy inkább az elsőbség utáni vágyra koncentráltak, mint hogy megértsék az igazi üzenetét Krisztusnak. És talán ma is itt a probléma a keresztény közösségben az egész hívő élettel, amikor nem látjuk a lényeget, hanem csak a saját érdekeinket szeretnénk megvalósítani, és elvész a lényeg, és nem értjük, hogy mi miért történik, kinek mi a feladat, mit kellene végezzen.
1: Végszóként mit tudunk elmondani a kereszt üzenetéről ma, a mi életünkben, a mi korunkban, társadalmunkban, keresztény közösségben is nem csak. Mit jelent a kereszt üzenete? Hogyan lehet arra az erőre szert tenni, ami ebben az üzenetben rejlik?
3: Hogyan tehetünk szert? Ige tanulmányozását, imádság által is. Jakab apostol első leve 5. vers azt mondja, nincsen bölcsessége, kérje azt, és Isten megadja. Ez amikor a könyv szerzőjét megkérdezni, a Biblia szerzője, a Szentlélek kérd az ő ihletését, az, hogy elmagyarázza neked, és megértesse az, ami benne van, és túllássunk a mindennapin. Hogy mit mond a kereszt számunkra? Többet lehetne mondani, az, hogy ez egy valóságos, a bűn valóságos következménye, és Isten valóságos szeretete és közeledése, valamint a vezetése az örök élet fel, az eredeti terv fele. Ezt mondja el számomra.
2: Először a negatív megközelítésből hadd mondjak valamit, mert sajnos ma is ugyanez fennáll a Pál apostol szavain keresztül, hogy bolondnak vagy hülyének nézik azt, aki még mindig ragaszkodik a Biblia elveihez. Tehát a társadalomban, sőt már ugye keresztény közösségekről beszélünk. Nem Románia nem egy olyan közösség vagy olyan ország, ahol nem keresztények lennénk. Mégis ebben a környezetben is, ha te ragaszkodsz a bibliai elvekhez szükségesen, akkor bolondnak néznek. De ha levonjuk magunknak a következtetést, inkább nézenek bolondnak az emberek, mint hogy feladjam azokat az elveket, amelyekért az Úr Jézus Krisztus meghalt. Mert azt mondja János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot. És ez a szeretet kellene bennünket ösztönözzön, vezéreljen, és a kereszten történt eseményekhez hozzáfűzön. Ellen White azt mondja, hogy naponta töltsünk időt a kereszt lábánál. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az, ami a Krisztussal való kapcsolatunkat erősíti, bátorít bennünket arra, hogy szeressük Istent, és szeressük a mi felbarátainkat.
3: Egy befejező gondolat részemről az, hogy az embernek nem csak a feladata beszélni a keresztül, hanem azt átadja, ugye a kereszt üzenet, a szeretet, a kegyelem, a felemelés üzenetét. Egyszer valaki így fogalmazott, a kereszt két fából áll, egy vízszintes és egy függőleges fa. A függőleges Istenre mutat, békülj meg Istennel, közeledjünk Isten felé. A vízszintes meg az ember-ember kapcsolatáról, légy közel embertársadhoz, szeresd azt, akár csak az Isten szeretett téged és szeret téged. Szóval nekünk ez a feladatunk, hogy Istent mutassuk be az embereknek, és ez az evangélium üzenete is. Isten is ezt mondta, szeretlek, és a kereszt által utat készítettem neked az örökké valóság fele.
1: Köszönöm nektek a válaszokat, hogy eljöttetek, és ezt a témát megbeszélhettük. Legyen a kereszt üzenete számunkra erő, lelki erő. Higgyünk Jézus Krisztus megváltó szeretetében, hogy ő életét adta érettünk, megtartotta életünket, és ezáltal egy örökké valóságban vele lehetünk. Amen.
3: Amen.
1: Kedves nézőink, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. A kereszt üzenetéről beszélgettünk meghívott vendégeimmel, de kérem maradjanak a továbbiakban is velünk, hiszen a következő zeneszolgálat után Jankó Kristóf lelkipásztor gondolatait hallgathatják meg a rendszeres bibliaolvasásból származó kérdések megválaszolásában. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Újból a naponkénti tanulmányozás résznél tartunk. Jóisten kegyelméből most is átvesszük a megadott kérdésekre szóló válaszokat. Ezeket a válaszokat a Jobb könyvében a második fejezettől egész a 8. fejezetig terjedő versekben, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című könyv 22. fejezetéből adjuk meg. Kezdem is, az első kérdésünk így hangzik: mit mondott Jobb, amikor megnyitotta a száját? Jobb könyve a 3. fejezet első versében a következőket olvassuk. Ezután megnyitá Jobb az ő száját, és megátkozá az ő napját. Jobb itt a saját születése napját átkozta meg az ő fájdalmában, annyira szenved.

Nekem illet a veszedelem téged. Habár költői egy kicsit ez a kijelentés, mégis erőteljes ígéret, hogy az Isten újra és újra megszabadítja a hozzá fohászkodó embert. Nem mondja azt, hogy nem lesznek próbák, nem lesznek kihívások, de azt elmondja, hogy Isten nem hagy magunkra ezekben. A hit azt jelenti, hogy nem csak bízom Istenben, hanem minden egyes helyzetben újra hozzá fohászkodom és tőle várok szabadítást. A harmadik kérdés, ki az, aki nem tér vissza többi az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé? Itt a Jobb könyve 7. fejezet 10. versében találtam meg a választ, ami azt írja le számunkra, nem tér vissza többi az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé. Itt Jobban meghalt emberről mondja ezt, nem tér többé vissza földi otthonába. Itt Jobb emlékeztet belünket a mullandóságra, az, hogy egy bizonyos ideig vagyunk ezen a földön, és rávilágít arra, hogy Jobb nem a földi dolgoknak élni, hanem azoknak a dolgoknak, amelyeket nem látunk, amelyek lelkiek, amelyek örökkévalóak, amelyre több helyen utalást tesz az Isten igéje. Ez a földi élet ideiglenes, az Isten örök életet készít az őt szeretőknek. Negyedik kérdésünk, kit nem vett meg az Isten? A 8. fejezet 20. verse így szól. Íme az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ad előmenetelt. Egy más fordításban úgy olvasjuk, íme az Isten nem veti meg a tökéletes embert. Az ártatlan, vagy tökéletes ember egyik sem jelenti azt, hogy büntelen ember lenne, hanem olyan, aki őszinte szívből akar Istennel járni. Nem a külsőt nézi, hanem a szívnek az irányát, a szívnek a vonzódását Isten fele. A tökéletes ember a Bibliában így láttam a hűséges ember, aki a becsületességre törekszik, és aki legfőképpen Istenre támaszkodik. Ezt tette Jobb is, a nehéz helyzetekben is hűséges maradt, becsületes és támaszkodott Istenre. 5. egyben utolsó kérdés, miért nem szabad túlzásba esnünk, hogy példát mutassunk másoknak? Az Étrend és táplálkozás című könyv 22. fejezetéből ezt a választ találtam. Ellen White többek között figyelmeztet arra, hogy az egészségügyi reformot nem szabad szélsőségesen vagy erőltetetten képviselni. Ha valaki túlzásba esik, akkor elbátortalanít másokat, rossz benyomást kelhet, vagy terhet rakhat emberekre. És fontos az, hogy lássuk, hogy az egészségügyi reform nagyon fontos, de nem üdvösség kérdése, és Isten azt kéri, hogy nem a szív keménységéből fakadjon a példamutatás, hanem a bölcs egyensúlyból. Tehát ezt megélve, megértve csináljuk, és ne azért, hogy keménységből példát mutassunk, és talán hurcoljunk másokat is követni a saját példánkat. Ezek lettek volna a válaszok a megadott kérdésekre. A következő héten is találkozunk, ahol a 9. fejezettől folytatjuk egész a 15. fejezetig a Jobb könyvéből, valamint az Ellen White Étrend és táplálkozás című könyv 23. fejezetétől egészen az előkészület az eltávolása alj címig fogjuk átvenni. Addig is a legjobbakat kívánom, az Isten áldását, a viszontlátásra.

Köszönöm, hogy velünk tartottak a mai alkalommal, amikor a kereszt üzenetéről elmélkedtünk. Tovább folytatjuk beszélgetésünket egy hét múlva egy újabb témakörben, amikor az egység üzenetét próbáljuk majd megérteni. Szeretettel várom Önöket arra az alkalomra is. A viszontlátásra!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szólnékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bír.

0: Mi az igazság?
1: Kérem, hogy ma tanulmányozzuk együtt a Bibliának ezt a részét. A Jelenések könyve 21. fejezetében találjuk az első 5 versben. A Jelenések könyve 21. fejezetében az első 5 vers, amely így hangzik: Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és tenger többé nem vala. És én, János, látom a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondja az, aki a királyi székben ül vala, ímé mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. A Jelenések könyvében János apostol gyakran hallja az Úrtól ezt a parancsot, hogy írd meg, amit láttál. Vagy írd meg, amit hallottál. Itt az utolsó vers mondja, hogy írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. János apostol azért írja meg ezt, mert azon a valóságon túl, amit a szemünkkel láthatunk, vagy a fülünkkel hallhatunk, van egy ennél maradandóbb valóság, és ez pedig az az örök világ, amit az Isten készít az őt szeretőknek. És érdekes módon János apostol ugyanazokat a szavakat használja itt, mint az evangélium elején, amikor azt mondta, hogy az ige testé lett, és lakozott, azaz sátorozott közöttünk. Itt azt mondja, hogy láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá a mennyből, és hallottam egy szózatot, és az azt mondta, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Mit jelent ez, hogy az Isten az emberekkel van? Mit jelent az, hogy az Isten örökre az emberrel van? Az ószövetségi nép, Izrael népe valamit megérzett abból, hogy mit jelent az Isten közelsége. Amikor ott volt közöttük a sátor, és a sátorban megjelent az Isten dicsősége. Megéreztek valamit az Isten dicsőségéből akkor, amikor a Sínai hegynél az Úr kinyilatkoztatta a törvényt, és mennydörgés volt, és villámlás volt, és földrengés, és a hegy közelébe sem mehetett senki, vagy ha közelébe ment, akkor meghalt. De megéreztek valamit az Isten szeretetéből akkor, amikor Jézus itt járt közöttünk, vagy közöttük, ha nem is mindenki, de néhányan azt mondták, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint ahogy János apostol is írja, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, vagy ahogyan a római százados, aki ott állt a kereszt mellett, és várta azt, hogy a halálra ítéltek meghaljanak, amikor Jézus meghalt, abban a pillanatban azt mondta, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Tehát voltak emberek, akik megéreztek valamit abból az igazságból, szeretetből, együttlakozásból, amit Isten megmutatott az Ószövetségben, illetve Jézus életében. De hadd mondjam nektek így, hogy mindez eltörpül amellett, ami itt a Jelenések könyvében van. Ugyanis János apostol azt mondja, hogy ez annyira új világ lesz, hogy ami bennünket a régire emlékeztetne, ami bennünket erre az elmúló világra emlékeztetne, már nem lesz többé. Őt is emlékeztette valami a világra, arra a világra, amelyben ő élt, amelytől ő elszakadt, hiszen Pátmos szigetén kapta ezt a látomását. És nagyon érdekes, hogy az első dolog, amiről János apostol beszél, hogy nem volt, Hiszen egy néhány dolgot felsorol, hogy nem volt ez, és nem volt az ebben az új világban. Az első, amit megemlít, a tenger. Ha figyeltetek az első vers végére, akkor azt mondta, hogy az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem vala. Hiszen őt a tenger arra emlékeztette, hogy elszakadás a szeretteitől, elszakadás a szárazföldtől, elszakadás a gyülekezettől, és azt mondta, hogy nem lesz többé tenger. De ezentúl azt is mondta, hogy nem lesz halál semmi, nem lesz gyász, és nem lesz kiáltás, és nem lesz fájdalom, és nem lesz könny, mert az Isten maga eltöröl minden könnyet a szemeikről. Azután később ebben a fejezetben, sőt a következő fejezetben is azt olvassuk, hogy nem lesz abban elátkozott többé, vagy hogy nem lesz éjszaka ott, nem van templom sem, azt mondja János apostol. Tehát egy jó néhány dolog hiányozni fog, amihez hozzá szoktunk. A kérdésem az, hogy el tudunk-e képzelni egy olyan világot, amelyben nem lesz gyász, vagy nem lesz halál, nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, és nem lesz könny. Egyszer egy gyülekezetben azt kérdeztem, mikor hasonló dologról prédikáltam, hogy vajon el tudjuk-e képzelni a világot kórházak nélkül? El tudjuk-e képzelni a világot nővérek nélkül, orvosok nélkül, egészségügyi előadások nélkül, betegség nélkül, öregek nélkül, öregek otthona nélkül, temetési menetek nélkül. Számomra a legmegrázóbb dolog, amiben részt kell vennem időnként, temetési prédikáció. Emlékszem arra, hogy életem első prédikációját, temetési prédikációját egy kisgyermek sírjánál kellett tartanom. A gyerek mindössze 3-4 órát élt, és meghalt. De mivel élve született, ezért nevet adtak neki. És annak rendje szerint, mint aki nevet kapott, külön koporsót kapott, kicsi koporsót, és abba kellett eltemetni. Az asszony még mindig a kórházban volt, és csak a férj jött el a temetésre, és a férj mellett volt egy házaspár még, a barátjuk, és én voltam a negyedik személy. Képzeljétek el egy ilyen temetést. Egy kis koporsó, és ott állunk négyen körülötte. Egy házaspár, egy apa, aki most vesztette el a gyermekét, és én, aki talán még nem is voltam apa akkor. Mit lehet ilyenkor mondani? Hogy lehet ilyenkor vigasztalni? Miről lehet ilyenkor beszélni? Mit tudunk mi emberek ilyenkor mondani? Egyáltalán, ha bárki meghal, mit tudunk mi mondani? Vajon el tudjuk azt képzelni, hogy lesz egy olyan világ, ahol nem lesz már halál? El tudjuk azt gondolni, hogy nem lesz gyász, nem lesz kiáltás és nem lesz fájdalom? Egyáltalán el tudunk gondolni egy olyan világot, amely teljesen új lesz, és eltérő attól, amit itt megismertünk. Úgy gondolom, hogy nehéz elképzelni. Nehéz elgondolni egy ilyen világot. Nehéz elgondolni azt, hogy olyan dolgok, amelyek hozzá nőtek az életünkhöz, többé nem lesznek. De ha úgy érzitek, hogy nehéz ilyen világot elgondolni, akkor nyissátok ki a Jelenések könyvét. Újra és újra. És olvassátok el a 21. és 22. fejezetet. Mert a Bibliának ezek a részei azért vannak előttünk, hogy emlékeztessenek bennünket arra, hogy de igenis lesz egy ilyen világ, ha nehezen is tudjuk elképzelni, ha nem tudjuk elgondolni azt, hogy fájdalom és betegség nélkül élünk majd, Ha nem tudjuk elgondolni azt, hogy nem lesz halál, és nem lesznek kórházak, akkor vegyük elő a Bibliának ezt a részét, és olvassuk el újra és újra. Mert ez azt mondja, hogy az Isten megígérte, és ezek a beszédek hívek, és igazak, mondta az Úr. És ezeket meg kell írni, ezeket meg kell örökíteni, ezeket újra meg újra fel kell olvasni, hiszen a Jelenések könyvében azt is olvassuk, hogy boldog az, aki olvassa, de boldogok azok, akik hallgatják ezeket a profétai beszédeket, mert ez azért van előttünk, hogy bátorítson bennünket. Nem azért, hogy féljünk a jövőtől, vagy hogy a jövő borzalmaira gondoljunk, Armagedonra, vagy a sokra, vagy bármi más borzalomra, hanem a Jelenések könyve végső fokon azzal ér véget, hogy az Isten mindent újjátesz. Mit jelent ez, hogy az Isten újjátesz mindent? Sokat gondolkodtam azon, hogy mi fejezi ki leginkább azt, hogy az Isten újjá akar tenni mindent. És arra gondoltam, hogy ez a kis apró részlet itt, a 4. vers elején. Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Talán ez az, ami leginkább kifejezi, hogy az Isten mennyire jó hozzánk. A különös az a Bibliában, hogy az Isten bizonyos helyzetekben szavával tett valamit, más helyzetekben pedig az érintésével. Tudtok ilyen példákat mondani a Bibliában, vagy tudtok ilyen példákra gondolni a Bibliában, ahol az Isten csak a szavával szólt, és abban a pillanatban előálltak a dolgok? Ha mindjárt a Biblia elején a teremtés történetére gondolunk, amikor az Isten azt mondta, hogy legyen világosság, nem kellett semmit érinteni, csak szólni kellett. De hadd mondjak egy másik példát. Az Új Szövetségben van egy érdekes történet a római századosról, akinek beteg volt a szolgája, és nagyon szerette a szolgáját, és elküldött egy követséget Jézushoz, hogy tegyen valamit a szolgáért, és amikor a követség közeledett a házához, akkor ez az ember kijött a házból, és azt mondta, hogy Mester, ne is fárazd magad, nem kell neked bejönni ide a házba, hanem elég az, hogyha egyetlen szót szólsz, és a szolgál meg fog gyógyulni. És hogy honnan vette ezt a hitét, el is mondta Jézusnak, hogy Uram, én hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és ha a vitézeknek azt mondom, hogy menjenek el ide vagy oda, vagy tegyék meg ezt vagy azt, akkor megteszik, mert ez parancs. És azt mondta Jézusnak, hogyha te csak egyetlen szót szólsz, az úgy lesz, mert te a szavaddal parancsolsz még a betegségnek is. És az ige szerint Jézus meglepte ez a hit, és azt mondta, hogy egész Izraelben ilyet nem találtam. De más esetben Jézus megérintette a betegeket. Például arról, hogy Péter anyósa beteg volt, lázas volt, lehet, hogy maláriás volt. És azt olvasok az evangéliumban, Máté evangélium a 4. fejezetében, hogy Jézus megfogta az asszony kezét, feküdt az ágyban lázasan, és felsegítette az ágyból, és meggyógyult. Vagy Jairus leánya, aki már halott volt, akit gyászoltak, akit sirattak. Jézus kiküldött mindenkit a szobából, és oda ment az ágyhoz, ahol a halott kislány feküdt, és megfogta a kezét. És abban az érintésben benne volt az élet. Vagy egy más esetben a leprást is megérintette Jézus. És nem lett leprás, hanem a leprás megtisztult abban a pillanatban. Visszatérve a teremtés történetére, Jézus a szavával teremtett sok dolgot, egészen addig, amíg az ember teremtésére sor nem került. És mit olvasunk a teremtés történeténél? Ezeket nem olvasom, mert olyan jól ismeritek bizonyára a történeteket. Hogy úgy olvassuk, hogy amikor eljött a 6. nap, és a világot már Isten teljesen megteremtette, kivéve egyetlen lényt, aki az ő hasonmása lesz, akkor azt olvassuk, hogy az Isten formálta az embert a föld porából, és csak egyet teremtett a föld porából. És aztán azt mondta, hogy nem jó neki egyedül. És akkor teremtett egy másikat, de nem a föld porából. Ezt szoktam mondani a hölgyeknek, a lányoknak, az asszonyoknak, hogy ők különösképpen is fontosak. Sose felejtsék el. Mert úgy igen, hogy akkor az Isten kivett egy részt Ádámból, és azt a részt formálta, és asszonnyá teremtette. Tehát Ádámot Isten a föld porából formálta, míg Évát Ádámból formálta. De még ezentúl azt is olvasjuk itt a teremtés történeténél, hogy Isten formált a földből dolgokat. Például a kertet. Éden kertjét arról azt olvasjuk, hogy az Isten ültette a kertet, azaz a fákat a kertben, meg a virágokat. És ez egy nagyon érdekes dolog, erre a kicsi részletre nem szoktunk gondolni. Pedig ez azt jelentette, hogy az Isten különleges figyelme odafordult az ember felé, és az ember közvetlen környezete, ha szabad így mondanom, az otthona felé. De ez a gondolat valahogy végig húzódik a Biblián, hogy az Isten érinti az embert, mert az ember különös. Végül eljutunk ismét a Jelenések könyvéhez. És itt azt olvassuk, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és nem lesz a halál, többé nem lesz a gyász, a kiáltás, a fájdalom, mert ezek mind elmúltak. Voltatok már olyan helyzetben, hogy egy síró gyerekkel találkoztatok, és a gyerek arcáról letöröltétek a könnycseppet? Vagy láttatok már ilyen édesanyát, aki ölébe veszi a síró gyereket, nem csak, hogy magához öleli, hanem a kezével, az ujjaival, finoman, gyengéden letörli a könnycseppeket az arcából. És ezért ezen gondolkodtam el, hogy miért írt a János apostol így, hogy az Isten eltöröl minden könnyet. Hiszen a többi dologról csak azt írta, hogy nem lesz halál többé, nem lesz gyász többé, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás. Mint hogyha Isten a szavával ezeket a dolgokat eltüntetné, de a könnyet az Isten letörli. Persze kérdezheti valaki, hogy lesz-e egyáltalán ott könny? Hát miért lesz ott könny? Egyáltalán egy ilyen világban, amely új, ahol új ég van és új föld van, miért lesz ott könny? Vajon fogunk ott sírni? Miért kell letörölni ott a könnyet? Ha le kell törölni ott a könnyet, akkor ott még lesz könny. De milyen könny lesz ez? Láttatok már olyan embert, aki örömében sír? Vagy voltatok már ilyen helyzetben, hogy örömetükben sírtatok? És ha valakinek nagyon nagy öröme van, és nagyon sír, akkor azt a sírást szinte nem lehet megkülönböztetni a fájdalom sírásától. Legalábbis olyan intenzitású lehet a sírás, mint hogyha valakinek nagy fájdalma lenne. De szoktuk azt is mondani, hogy valakinek az egyik szeme sír, és a másik nevet. És lehet arra is gondolnunk, hogy lesz okunk az örömre, és azért fogunk sírni, de lesz okunk talán valami bánatra is. És lehet, hogy az egyik szemünk azért sír, mert örömünk van, és a másik szemünk meg azért sír, mert bánatunk van, ugyanabban a pillanatban. De bárhogyan is van, az ige azt mondja, hogy az Isten eltöröl minden könnyet a szemükre. Mert az Isten szeretne érinteni bennünket még egyszer, amikor újjá teremt. Megérintette Ádámot, mert a föld porából formálta, megérintette Évát, mert őt Ádámból formálta, és meg fog érinteni minden embert akkor, mert újjá formálja őket. És közben eltörli a könnyet az arcukról. Azonban az ige arról is szól, hogy az Isten nem csak így külsőleg, de még belsőleg is meg tud bennünket érinteni. És ez talán még különösebb, mint a külső érintés. Kérem, hogy lapozzatok velem Lukács evangéliumához, és ott a 24. fejezet 32. versét olvasom. Lukács evangéliuma 24. utolsó fejezetéből a 32. verset. Ez egy nagyon jól ismert történet, az Emmauszi tanítványokról szól, akik mennek ki Jeruzsálemből, és eltelt ugye 3 nap már Jézus halála után, és nem tudnak biztosat arról, hogy mi történt Jézussal. Egyes hírek szerint feltámadt, más hírek szerint meg ellopták a testét. Egyszerűen ezek az emberek nem tudják, hogy most mit kell elhinni, vagy mit lehet elhinni. És ahogy egymás között beszélgetnek, és kezdjük mondani Jézusnak, hogy mi minden történt, és Jézus úgy tesz, mintha nem tudna a dolgokról, és akkor érdekes módon azt mondják szinte szemrehányóan, hogy hogy lehet az, hogy te vagy az egyetlen itt, aki nem tud semmiről. És Jézus hagyja, hogy beszéljenek, beszélgessenek. És egyszer azután elkezdi Mózestől, a 27. vers szerint, és minden prófétától fogva, magyarázza nekik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. De még mindig nem ismerik meg Jézust. Egészen addig, amíg bemennek a házba, ott leülnek, és Jézus áldást mond, és megszegi a kenyeret. Na, akkor megismerik. Na most nagyon érdekes, amit a 32. versben mondanak, és mondának egymásnak, avagy nem gerjedezett a mi szívünk mi bennünk, amikor nékünk szól az úton, amikor magyarázán nékünk az írásokat. Mi volt ez? Mi volt ez? Tele voltak csüggedéssel, tele voltak bizonytalankodással, tele voltak hitetlenséggel, kételkedésekkel, nem tudták, hogy mit kell elhinni, mit lehet elhinni, hogyan történtek a dolgok. És mégis, amikor Jézus beszélt hozzájuk, akkor érezték, hogy valami megmozdul bennük. Valami gerjedezett bennük. Ez a szó egyszerűen azt jelenti, hogy valami mozgott. Éreztetek már ilyesmit, hogy amikor valaki prédikált, vagy valaki beszélt hozzátok, akkor úgy valami mozgott bennetek? Vagy nem? Mint ha valami úgy megmozdult volna, vagy valami úgy futkározott volna a hátunkon, valami mozgás volt, amit éreztünk, mint hogyha valami történt volna bennünk, belül. Na, ez történt ezekkel az emberekkel. És ugye egymás bátorítsák, azt mondták, hogy vajon nem így volt? Mondták egymásnak. Mint ha akarták volna hallani egyik a másiktól, hogy ugye, hogy így volt. Ugye, hogy valami történt bennünk, amikor magyarázta nekünk az írásokat. A kérdésem az, hogy amikor mi halljuk az írásokat, vagy magyarázzuk az írásokat, vagy beszélünk az írásokról, érezzük azt, hogy az Isten megérint. Mert a Biblia ezért van a kezünkben mind a mai napig, hogy az Isten ne csak külsőleg, hanem a bensőnkben is meg tudjon érinteni. Belülről is érinteni akar, mert belülről is meg akar változtatni. Ahogyan az Isten formálta a port, és kívülről egy formát készített, azután a kivett részt is tovább formálta, és asszonnyá formálta, és odavitte Ádámhoz. Bár hiszem azt, hogy Isten a belső szerveket is megformálta, hogy ezt hogy tette, nem tudom, de mindenképpen a hangsúly azon van, hogy a külsőt formálta meg, de ez a vers azt mondja, hogy az Isten a belsőt is formálja. A belsőben is mozgat valamit, amikor az embert meg akarja változtatni. De ez a gondolat nem csak itt van az Új Szövetségben, hanem ha az Ószövetséghez lapozunk, csak egyetlen helyre, Jeremiás proféta könyvéhez, Talán ismeritek jól ezt a verset, a 20. fejezetben van, a 8. és 9. vers. Ez egy nagyon érdekes íge, mert Jeremiás abban a korban profétált, amikor közeledett a babiloni fogság, amikor mindenki arra gondolt, hogy majd Egyiptom itt lesz mellettünk, vagy mögöttünk, és megvéd bennünket, és Jeremiásnak az volt az üzenete, amit az Úr küldött általa, hogy nem fogják őket megvédeni az egyiptomiak, sőt, hogy az egész nép elmegy fogságba. Tehát magyarul egy népszerűtlen üzenetet kellett hirdetnie. És annyira népszerűtlen volt, hogy Jeremiás eljutott ahhoz a ponthoz, hogy ő már többet nem is szól. És nézzük meg, hogy mit mond Jeremiás könyve 20. rész, 8. és 9. verse. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Mit mondott a proféta? Hogy az Úr állandóan azt akarja mondani általam, hogy erőszak és romlás. És ha ez így van, akkor ebből már elég. Mert ez csak nekem csúfságomra van, meg gyalázatomra, és én ezt tovább nem akarom csinálni. Voltatok már ilyen helyzetben, hogy úgy éreztétek, hogy ezt nem akarjátok tovább csinálni? Az emberek kigúnyoltak, kinevettek, kicsúfoltak. Nem sikerült semmi. Volt egy nehéz napunk, vagy egy nehéz hetünk, vagy most van egy nehéz évünk. És akkor magunkban azt éreztük, hogy Uram, én most már nem csinálom tovább, ennek nincs értelme. Ez csak a rosszat jelenti, ez csak erőszak, meg csak romlás, és csak csúfságomra van. Semmi szép nincsen, semmi öröm nincs ebben. Na, ha ilyet éreztek, akkor vegyétek elő Jeremiás proféta könyvét. Mert ő hasonlót érzett. És azt mondta, hogy én már nem is szólok. A 9. vers elején azt mondta, hogy nem emlékezem róla. Sem az ő nevében többé nem szólok. Eljutott egész idáig. Hogy Uram, ennek nincsen értelme. Ebből nekem semmi jó nem származik. Engem csak csúfolnak, ez csak a gyalázatomra van. S végső fokon mit mondok? Csak hogy erőszak meg romlás. Hát ezt nem csinálom tovább. Elég mélyre juthatott Jeremiás. És nem véletlen, hogy a Bibliában van egy Jeremiás iralma is. Ez az egyetlen proféta a Bibliában, akinek a siralma is ott vannak. Mert ennek az embernek az élete egy eléggé keserű élet volt. Sok-sok csalódással. Sok sírással. Ha valakinek a szeméről az Úr sok könnyet fog letörölni, az Jeremiás lesz. De amikor Jeremiás eljutott odáig, hogy Uram, nem emlékezem, nem akarok emlékezni, már a te nevedben többé nem is szólok. Abban a pillanatban így folytatta, de mintha égő tűz volna a szívemben. Az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem. Szó szerint ez a kifejezés azt jelenti, hogy elfojtsam, hogy a tüzet el lehet folytani. Elfojtsam ezt a tüzet, mondta ő. Erőlködöm, hogy elviseljem, hogy elfojtsam, de nem tehetem. Mit jelentett ez? Mit csinált az Úr ezzel a profétával? Őt is belülről érintette, nem? Mintha szívében ott lett volna ez a soha ki nem oldható tűz, amely állandóan ott mozgott benne, állandóan ott feszült benne, állandóan arra késztette, hogy tegye meg azt, amit nem is akart igazán már csinálni. És nagyon érdekes, ahogy mondja, hogy ott van a szívemben, mintha égő tűz volna a szívemben, és a csontjaimban is. A két Emmauszi tanítvány mit mondott egymásnak? Mintha gerjedezett, mi gerjedezett? Szívünk. Gerjedezett a szívünk. Tehát Elmélyedők azt mondták, hogy a belső emberünk, mert a szív a Héber gondolkodás szerint az egész embert jelentette. A belső embert. A szív az volt, ahonnan minden dolog elindult. Akár érzelem, akár a gondolkodás, akár az akarat, bármi, ami az embernek a belső világa volt, ma úgy mondjuk a pszichológia, az embernek a pszichéje, az embernek a belső működése, ami ott volt, azt mind érintette, vagy az égő tűz, vagy pedig az, ami ott mozgott, mintha gerjedezett volna bennük. Miért mondom el mindezeket? Mert ha előre gondolunk arra a világra, amely eljövendő, ahol majd az Isten eltöröl minden könnyet minden orcáról, ha szeretnénk azt, hogy az Isten akkor érintsen bennünket, akkor ahhoz az kell, hogy ő meg tudjon érinteni most is. Belsőleg. Akár az ígén keresztül, ahogy ő magyarázza nekünk az ígét a lelke által, akár úgy, hogy szól nekünk, vagy mi szóljuk az ő ígéjét. De az Úr nem csak akkor érint minket, amikor ő szól, hanem akkor is érint, amikor mi szólunk. Az emmauszi tanítványok esetében Jézus szólt nekik, és gerjedezett a szívük. Ebben az esetben pedig Jeremiás szólta az Úr szavát, és úgy érezte, hogy mintha égő tűz lenne benne. Tehát ez az ige érdekes módon oda-vissza hat bennünk. Amikor kapjuk is, meg amikor adjuk is. Ez az ige csodája, hogy az Úr mindig érint bennünket. Visszatérve a Jelenések könyvéhez, az Úr szeretné, hogyha azon a dicső napon majd mindannyian ott lennénk. És hogy milyen könnyeink lesznek, nem tudjuk. Hogy ki miért, vagy kiért fog könnyezni, nem tudjuk. Én nem tudom. De akármilyen könnyetek lesz. Akár kiért hullik a könyv, vagy akár miért. Az biztos, hogy az Isten bármilyen ok miatt könnyezel, le fogja törölni a könnyet az arcodról. Mert ő szeretne még egyszer érinteni téged, és engem is, mielőtt bevonulunk a kapukon a városba. És a különös az, hogy amit János apostol látott, és amit leírt nekünk a Jelenések könyve 21. fejezetében, az valójában nem más, mint egy régi profécia. Sokáig én sem tudtam, hogy ez így van, egészen addig, amíg Ézsaiás könyve 25. fejezetéhez nem jutottam. És ebben a fejezetben van egy csodálatosan szép profécia, hiszen Ézsaiás az Ószövetség evangélistája volt. Ő volt az, aki a legtöbbet beszélt a Mesiásról, és akinek a proféciáit talán a legjobban ismerjük. De talán nem gondolunk mindig arra, hogy Ézsaiás nem csak a Mesiás első, hanem a Mesiás második eljöveteléről is profétált. Ő profétált az új égről, meg az új földről, nem? És itt a 25. fejezetben csak egy néhány verset olvasott, a 8. verstől talán a 10-ig, vagy inkább a 7. verstől olvasom, talán úgy még pontosabb. És elveszi e hegyen a fátyolt, amely betakar minden népeket, és a takarót, amely befödött vala minden népségeket. Elveszti a halált örökre, és letörli az Isten a könyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. És szólnak a ma napon, imé Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket. Ez az Úr, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk szabadításában. És csak egy mondat még a 10. vers elejéről. Mert az Úr keze nyugszik e hegyen. Tehát Ézsaiás azt mondja, hogy az Úr keze fogja ezt elvégezni. Arról egy külön prédikációt lehetne tartani, hogy az Úr keze. Lehet, hogy legközelebb arról fogok nektek prédikálni. Hogy az Úr keze. Az Ószövetség tele van ezzel a kifejezéssel, hogy az Úr keze, az Úr karja. Hogy mi mindent tett Izraelért. De az Úr keze nyugszik majd azon a hegyen, azon a helyen, úgy, hogy elveszti a halált örökre, és úgy, hogy letörli az Úristen a könnyhullatást minden arcáról. Én kívánom, testvéreim, hogy az Úr segítsen bennünket most, hogy amikor Jézus első eljövetelére gondolunk, aminek a pontos idejét nem tudjuk, akkor gondoljunk a második eljövetelére is. Mert Jézus itt járt egyszer, hogy sátorozzon egy rövid ideig. De Jézus el fog jönni még egyszer. Sőt, az Atya maga eljön Jézussal együtt, és erről szól a Jelenések könyve, hogy ő együtt akar sátorozni. Még egyszer. De most már utoljára. Most már örökre. És ebben a vele való lakozásban, vagy sátorozásban az is benne lesz, hogy eltöröl minden könnyet. Ha bár ok miatt volt könnyetek, vagy lesz könnyetek a jövőben, akkor gondoljatok arra, hogy lesz majd egyszer egy világ. És én hiszem, hogy már nem is sokára, amikor az Úr a könnyet le fogja törölni örökre. És el fogja távolítani a népe gyalázatát, és mindent újjá akar tenni. Az Úr adja, hogy mindannyian ott legyünk majd, abban a dicső világban, az ő kegyelméből. Amen. És Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálás a szívünk te néked azért, mert nem csak Jézus első, hanem második eljövetelére is oda irányítottad a figyelmünket, hogy ennek a világnak a sok-sok gondja, baja, a betegség, a fájdalom, a kiáltás, a gyász, a halál, és minden olyan dolog, amely az elmúlást hirdeti, ne kösse le a figyelmünket annyira, hogy ne tudnánk arra a dicső világra gondolni, amelyből ezek a dolgok hiányozni fognak. Urunk, néked köszönjük meg, hogy olyan szeretettel voltál az első ember iránt, hogy formáltad őt a föld porából, hogy különös szeretetet, érdeklődést és különös gondoskodást mutattál az ember iránt. De miután az ember elbukott, Jézust elküldted ide, hogy együtt lakozzon, hogy együtt sátorozzon velünk, hogy megismerjük őt, és ő általa megismerjük az Atya szeretetét. És köszönjük, hogy ezt a világot újjá akarod teremteni. És amikor Jézus ismét jön, akkor el fog törölni minden könnyet, minden arcról, és el fog törölni minden fájdalmat a szívünkből, minden olyan emléket, amelyik megnehezíti az életünket. De azt is köszönjük, Urunk, hogy te belsőleg is érintesz minket napról napra és hétről hétre. És most is azt akartad, hogy az elhangzó ígék érintsenek minket belülről. Hogy ne csak az eszünkkel, hanem a szívünkkel is fel tudjuk fogni mindazt, amit cselekedni akarsz érettünk. És kérjük, Urunk, hogy ezzel a szeretettel tölts be most minket. Segíts abban, Urunk, hogy még nagyobb hittel, nagyobb odaadással és kitartással kövessünk téged. És add azt a látomást a lelkünkbe, hogy nem sokára eljössz az ég felhőiben, és meglátunk téged, és akkor örökre megszűnik minden fájdalom, kiáltás, és az utolsó könnycsepet is letörlöd majd arcunkról. Urunk, tedd meg ezt nékünk, nem a mi érdemeinkért, hanem Jézusért, kegyelmedből. Amen.

0: Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek.
1: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunk a bevezetőjét képezi Pál apostolnak, a kolossébeliekhez írt levelével kapcsolatos sorozatunknak. A kolossébeliekhez írt levél első fejezetének a második verse az egyetlen igehely az Új Szövetségben, ahol a város neve előfordul. A név jelentése óriási méretű, vagy pedig magas oszlopok.